0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: legújabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

12 frekvencián. Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. Újabb medvetámadás történt az országban, egy Hunyad megyei településen 3 medve támadt rá egy férfira. A következő órákban nagyjából tiszta lesz az égbolt, csapadékra nem kell készülni a mai napon. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Mégis nagyobb kártérítésre számíthatnak a medvetámadások áldozatai, miután egy csíkszeredai ügyvéd kezdeményezésére az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a korábbi korlátozó törvénycikket. A vitatott szabályozás eddig a minimál bérhez vagy a sérültek jövedelméhez kötötte az erkölcsi kártérítés mértékét, ami a bírósági gyakorlatban a korábban megítélt összegek töredékére csökkentette a kárpótlást. A taláros testület döntése nyomán most folytatódhatnak a korábbi felfüggesztett perek, és a környezetvédelmi minisztériumnak az áldozatok által elszenvedett valódi sérülések és méltányos szempontok alapján kell megfizetni a kártérítéseket, és nem az alapján, hogy mekkora volt a fizetése. Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. A módosítás célja, hogy az egyesületekhez hasonlóan az alapítványok is létrehozhassanak jogi személyiséggel nem rendelkező fióktelepeket azokon a településeken, ahol ténylegesen tevékenységet folytatnak. A jelenlegi szabályozás azonban az alapítványok számára nem biztosít egyértelmű lehetőséget fióktelep létrehozására. A módosításnak adózási szempontból is kézzelfogható jelentősége van, például ha egy Bukarestben bejegyzett alapítvány Sepsiszentgyörgyön is működik és ott alkalmazottakat foglalkoztat, akkor a fióktelep által az ott dolgozók után fizetendő személyi jövedelemadó helyben Sepsiszentgyörgyön marad és nem kerül a bukaresti költségvetésbe. A cél egyszerű, ha egy alapítvány egy településen működik, ott foglalkoztat embereket, akkor az általa generált adóbevétel is a helyi közösségeket szolgálja, emelte ki Miklós Zoltán, Kovászna megyei parlamenti képviselő, a törvénytervezet kidolgozója. Újabb medvetámadás történt az országban, egy Hunyad megyei településen 3 medve támadt rá egy férfira, az áldozat életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg, akik a segítségére siettek és nagy zaj csapva elriasztották a nagyvadakat. A helyi környezetvédelmi igazgatóság szakemberei rendkívül súlyosnak és szokatlannak nevezték az esetet, feltételezésük szerint egy anyamedve és 2 fiatal bocsa áll a támadás hátterében. A férfi egyébként a tehenét akarta megvédeni a medvéktől, az állat viszont végül elpusztult, a gazda pedig kártérítési kérelmet nyújtott be a hatóságokhoz. Hunyad megyében idén egyébként már mintegy 70 vadállatok által okozott kárt tartanak nyilván. Ahogyan arról már tájékoztattunk, a héten végre sikerült előrelépést elérni a medve problémát illetően. Mikus Ordán államfő ugyanis kihirdette az eddig vitatott szabályozást, ez azt jelenti, hogy idén országos szinten 859 barna medve kilövését engedélyezik megelőzési kvótaként, míg további 110 példányt a beavatkozási keret terhére lehet elejteni. Csíkszeredában és környékén a reggelt nagyjából 2-3 fokkal indítottuk, a következő órákban 16 fokig melegszik majd fel az idő, délután pedig legtöbb 22-23 fok lesz. Csapadék nem várható és valószínűleg a ragyogó napsütés elé nézünk egész nap. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig.

0: Jó reggelt, 7 óra múlt néhány perccel. Kezdjük a csütörtököt, és az mindenkinek jó lesz, főleg aki a hármas szavát hallgatja a Gagán. Ennyit a szerénységünkről, 4 órán keresztül erre számíthatunk.
1: Igen, köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Jó reggelt kívánok én is. Nagy Endre itt van, Berecki Szili jelen, én Máté Kincső vagyok, kerek a perec. Reméljük, hogy ti is itt vagytok, és hogyha igen, akkor adjatok hangot a jelenlétnek.
2: Jó reggelt, kicsi péntek van már, úgyhogy indulunk, és jönnek a jó zenék is, természetesen Rigárd és a Ride It, ezzel a dallal fogjuk indítani a mai műsorunkat, rengeteg dolgunk van, úgyhogy csatlakozzatok hozzá.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: hozzád.
1: Jaj, hát a hagymás tejfőles lángos, ez mindenkihez passzol. Én nem tudom, miért kell erről dalszöveget írni. Na jó reggelt mindenkinek.
2: Egy lángos, én is a TNT-nél aludnék.
1: Hát figyelj, egy jó beszélgetés reményében én egy fél pohár borért cserébe is ott aludnék. Ezen nem múlja semmi.
2: Aludnék,
1: igen, igen, alvásról beszélgetünk meg, beszélgetésről tudod.
3: Oké, értem, persze, oké, de azért egy icipici szürreális az a helyzet, ahogy Nagy Endre fel kell Dobrádi Ákos mellett, és megmondja, hogy Ákosom, köszönöm a lángost.
2: Nem. Tehát,
3: még ha nem is semmi, nem kell tovább menni, de ez már egy alulból egy ilyen full abszurd helyzet.
1: Tehát, ha valaha ez megtörténik, Endre, ezt akkor itt most virtuális papír formájában tegyük le, jó, hagyjunk nyomot. Ha valaha ez megtörténik, mi leszünk az elsők, akiknek valamilyen csoportos üzenetet küldesz,
2: ameddig Ákos lemegy a lángosért, nektek írok SMS-t azonnal.
1: Kérlek, szelfit, vagy jó, nem hiszük.
3: Igen, csak szóljál neki, hogy legyen rajta a kicsi gesztenye.
1: Ja.
3: Vártam.
1: Egyébként, ennyi. Hogy hívják a másik srácot? Már bocsásd, világ, én ezt nem tudom. Ne integes, ide figyelj.
3: Jó, bocsánat, na, csak itt érkezik a stáb, mindenki köszönni kell, udvariasnak ellen. Van Dobrádi Ákos a másikat? Nem valami... Hú, nem tudom, mindegy, megkeressük. Most ezek így, nem tudom.
1: Na nem baj, utána nézzünk ennek. Na, hogy vagytok? A csodás csókos csütörtökben benne.
3: Be van állva nyakam. No. 3 napja, nem tudom, mit kezdjek vele, de ez a, tudjátok, ez a tipikus ilyen nyaki fájdalom. Nem elől van beállva nyakam, hanem hátul.
2: Ott kell húzogatni.
3: Van állva az egész vállam, és minden. Mindenhol, nem tudom, párnát cseréljek, vagy mit kell ilyenkor csinálni? Valaki mondja valami jó trükköt.
1: Már még mindig így alszol, fej alá tűrt kézzel?
3: Nem, most már azóta, amit mondtad, azóta nem. Azóta a magam alá tűröm a kezem, de azóta én nem tudok elaludni egy 40 percet, nem tudom, mit kezdjek vele. Úgyhogy van egy eladó jobb karom.
1: Ugye olyan, mintha ilyen balerin lennél, vagy balerina.
3: Igen, de azt tudom, mit csinálják vele.
1: Na, akkor mondom a tuti gyógyszert, keres egy vagány, szexi, szerethető, nagyon jó kezű csontkovácsot ott nálatok vásárhelyen biztosan kerül, ha nem, gyere, mesepsén egy olyat ajánlok, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod utána.
3: Végig sütit is ad, vagy miért?
1: Nem, lángos. Csak imádni fogod a végén.
3: Lángos.
1: Fogsz tudni egyáltalán sütíteni, meg a gumicukrot felemelni elég magasra, hogy a szádba beleférjen.
2: Lehet, hogy el kellene azon gondolkodnod, hogy milyen belső okai vannak. Mert ugye a testi feszültség

0: tudhat valamit, amit mi nem tudunk, lehet, hogy tényleg csak egy jó gyónás hiányzik az életedből, a lelki terheket letenni, picit lehet, a bűntudat, a lelki ismeret kérdése tisztázódjék, lehet. És akkor már mindjárt nem fog fájni a karocskát.
1: Lehet,
2: az lett volna. Az lett volna a fair, hogyha 30-asba úgy lépek bele, hogy akkor egy gyónás, és akkor egy jó masszázs, és akkor jöhet.
0: Nem gyóntál a 30-as szülinapod előtt?
2: Nem.
0: Jaj, Szili, el fogsz kárhozni.
1: Ez a baj.
2: Vigyázz magamra.
1: Bár ennyi múlna, ugye? Azt szokás mondani. Másrészt pedig vigyázz arra, hogyha már megérkeztél a 30-as éveidbe az első igazi nyakfájás előtt, akkor a szerencsések között vagy. Tehát gondolj bele.
0: Na igen, mert? Ha most érzed először...
1: Ami lesz majd 40 fölött.
0: Innen már csak rosszabb lesz, szokjuk ugye neked mondani, drága Szili, szokjál hozzá, te is a magad egyszerű módját. A diklofenák krém, vagy a mindenféle lóbalzsam, az elmaradhatatlan kelléke lesz ezentúl. Voltaren parfüm, nagyon jó. Hogy van a vállatok, drága hallgatók, hogy van a karotok, a hátatok, a nyakatok, írjátok meg nekünk akár ebben a csodás reggeli hangulatban 07 30 54 88 88.
3: Mindenről tudunk.

0: Marshmallow és az Another Drink, hát most még azért éppen ne, vagy már ne, hogyha még csak most érnétek haza. 480, úgyhogy még csak óvatosan, max egy újabb pohár víz. Az ilyenkor hasznos tud lenni. Közben itt vagytok az SMS falunkon, nagyon-nagyon sokan jó reggelt kívánunk. Ma ilyen korán ébredős csütörtök van, vagy mi?
1: Én nem tudom.
0: Nagyon volt a forgalom, és mindenféle, hogy úgy látszik, hogy vagy én mi késtünk egy picit, vagy nem tudom mi van. De Robert írja nekünk, hogy csoka csattanos, csupa csodás, csecsogós csütörtököt kívánok nektek.
1: Jaj, de szép. Ezek ügyesebbek a hallgatóink, tehát minket most már messze übereltek. Csókkal csattanó, csupa, csodás, csacsogó csütörtököt. Ezt meg kell tanuljam. Köszi szépen, Robert. Itt van Vihar, aki jelenti Alásam, a Franciaországból jelentkezik. Rimes, jól mondom, Endre? Reméljük, hogy így ejtik. Rimes. Sötét esik az eső, írja, és a levegő is nagyon igyekszik valahová. Csodás napot kíván, és nagy ölelés.
0: Ez jó duma.
1: Siet a levegő, ez a szél, ugye?
2: Nagyon tetszik. Janka ír nekünk egyenesen Svájcból, Svájcból. Jó reggelt, Gaga munkában menet, üdvözöl. Titeket. Az élőadásban ritkán tudok becsatlakozni, írja Janka, de az előző napi YouTube-os összefoglalótokat mindig meghallgattam. Felét reggel munkába menet, másik felét meg hazafelé menet. Azt a hűséges, de jó. Köszi a sok szórakoztató műsort, gyakran vigadok veletek rajtatok. Szép napot, jó témázásokat, örülünk, hogy velünk és rajtunk is mulatsz.

0: Addig jó, amíg minket röhögnek ki a hallgatóink, és nem mást, ugye? Mi addig vagyunk vidámak és boldogak. Milyen jó fej vagy, drága Janka. Köszi szépen, írjad meg, hogy mit dolgozol Svájcban, mert engem érdekel. Közben Marika is itt van velünk, derűs szép reggelt, vidám időtöltést kíván nekünk csupa szeretettel, és a hallgatóknak is gyanúm szerint, illetve Hunor üzenete, jó reggelt, gagások, kincsőt idézve jelentem alásan, hogy, hogy az éjszaka beköszöntött az ősz esős szezon Düsseldorfban, de minden eső után kisüt a nap. Legyen szép napotok, írja még
1: igen,
0: Hunor.
1: Hozzánk is közeleg, úgyhogy kicsit készülődjünk rá, mert hozzánk is közeleg, valószínű jövő héten, vagy hétvégén, úgyhogy várjuk is már szeretettel. Anikó írja nekünk csokos csütörtök reggelt kívánok nektek, legyen egy nagyon szép napotok, illetve Béluci, jó reggelt, hideg a reggel, 3 fok, kellemes napot, jó műsorvezetést. Köszönjük szépen, Béluci. Hol van, na hallgat, tudjuk ezt így?
0: Béluci?
1: Hol van ez a 3 fok?
0: Igen. Nem tudjuk, de most majd szépen megkérjük, hogy írja meg ezt is nekünk. Köszönjük szépen előre is.
2: Így van, Simon is köszön, jó reggelt a megszokott croissantokkal, szépen be van osztva, kinek mi jár, hogyan jár, mindenkinek jó reggelt, és kedves, figyelj, Szili, azért vannak emberek, akik veled szimpatizálnak, azt írja. Boldog szép reggelt, fiatalok, pont most kentem be a derekom lóbalzsammal.
1: Jaj, annak olyan jó illata van. Én azt
0: mi a
1: szeretem.
0: Mentolos lóbalzsam? Imádom én is.
1: A legjobb. Beleszagolsz már, úgy érzed, hogy egy olyan, új erőre kapsz.
0: Gyerekkorunkban, most apropó ilyen náthás, taknyolós, meghűlős szezon van, ugye gyerekkorunkban még Magyarországról hozta édesapa, volt ez a Vick krém. Igen. Merem mondani, mert itt nem lehetett kapni, ráadásul azóta talán ki is vették. Igen, mellkasra, és a bátrabbak, akiknek nem marta meg a bajsz a tövét, azok orra alá is kentek egy keveset. Csak arra emlékszem, hogy egy nagyon jó élete volt, kettő rögtön utána 5 percre rákaptam levegőt. Tehát gyerekként ez egy fontos szempont volt, úgyhogy igen, ez a mentolos illat, ez megvan. Na, de csatlakozik Robert is azért itt a Szili vigasztaló köréhez, azt írja, üdv Szili a 30-as klubban, de majd eljön a 40 után, a délután.
1: Köszi, már tapasztalt vagyok itt is, úgyhogy már eltelt azóta némi idő. Nincs a baj, nem, ez nem panaszkodós volt, hogy ez nem ilyen néző, csak most megkérdeztétek, hogy vagyok, én elmondtam, hogy vagyok, úgyhogy nincsen baj, toljuk a keretmenk előre.
0: Annak rendje is mondja szerint.
2: Nézem, mi van még, itt cseresznyepálinkát is kapunk. Csütörtöki cseresznyepálinkás jó reggelt kíván nekünk. Dezső, aki egy kicsit most már a bárkínálaton úgy nézem, hogy fejlesztett. Jócai, szép napot, jó reggelt kíván mindenkinek. Köszi, hogy itt vagytok, írjatok ugyanennyien a témához is majd, és persze regisztráljatok a játékainkra fekete-fehér, igen, nem ebben az órában, és szülinapi játék majd a későbbiekben.
3: Székelyföld velünk épet.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiógaga.ru oldalra. Rádió Gaga. Everybody get up.

0: Everybody get up. Robin.
1: Ezt a dalt berak, meg lehetne jól csordát terelni vele.
0: Everybody get up.
1: Everybody in the csorda, yeah.
0: Everybody in the csorda. Na, jó reggelt mindenkinek. Még egyszer Jocónak is például, aki itt van, szép napot kívánva, Dezsőt, igen, őket olvastuk, csak elfelejtettük elölni. A Ludovik jó reggelt, Rádió Gaga, írja nekünk Erika közön, hogy szép jó reggelt, édeskéim, annyira jó veletek, imádok titeket. Ölelés a 11. kerületből. Köszönjük szépen, drága Erika.
2: Azt nem értem, te Szili, ne haragudj meg. Tehát Erika most már standard visszatérő vendégünk, minden áldott reggel küldi nekünk a pirkadatos fotót, ahogyan ma is.
0: Így van.
2: Miért a mai napot választottad arra, hogy ilyen full erotikus hangon tolmácsold az ő üzenetét? Tehát van valami összefüggés a csókos csütörtök?
0: Nem, nincs az, nincsen. Hanem vannak ilyen kulcsszavak, amikor így elkapnak, és akkor átállok egy másik módba is. Így ránéztem az SMS-re, tudod, van, amikor egészben látsz egy szöveget. Tehát nem az van, hogy elkezd olvasni, hanem úgy ránézel, és hogy egészben látsz valamit. És kitűnt ez az édeském, és annyira jó veletek, meg imádlak, ez a közepe. És akkor úgy éreztem, hogy ez majd ilyen nap, amikor így kell mondani.
2: Na, mi jó,
1: Szilvián?
2: Tudjuk, hogy mik a gombjait, hogyha nyomogatni kell néha szánszándékkal, akkor oké, ez az egyik, oké, megtanultuk.
1: Ezt akarom mondani, most már tudod, mikor neked írok SMS-t, milyen szavakat hagyjak ki. Biztosan.
0: Igen, ez jó ötlet, ez jó ötlet. Ja, ez jó ötlet. Igen, közben még jönnek SMS-k, azt írja Rajmond, hogy lassan következik, hogy nem a bal vagy jobb tért, hanem a jó is a rossz.
1: Szerencse, hogy nyagad csak egy van, s az rossz.
2: Azaz. Dávidnak is jó reggelt kívánunk, aki beköszönt hozzánk, nagy puszi, nagy ölelés, illetve Miklósnak köszönjük a kedves szavakat, írja, hogy jó reggelt, a jóisten áldása oltalma legyen rajtatok, jó a zene, köszönöm szépen, teszi még hozzá, illetve képzeljétek, egy csodaszép kápolnáról küldött nekünk. Ott komolyan mondom, én aztán be nem tudom határolni, hogy ez pontosan hol van, de ha Miklós ezt is megírod nekünk, megköszönjük. Egy biztos, a Hecser liárnyék, a bokor árnyékából fotózta ezt a jó kis képet.
1: Szép az a kápolna, csak valaki nyírja meg a Hecserli bogyót.
2: De hogy nyírja, szedjél, esküldj el.
1: Művész fotó, szép tetszik.
2: Somot kéne enni. Lejárt hát, már a
0: most szezonja van? Nem, én azt sem tudom.
2: Azt hiszem, hogy már lejárt. Az nyári idő.
1: Van a somvilággal. Sokat ígér, keveset ad.
2: Hát ez így szokott lenni, mint a rossz pasasok kb. Igen. Csak hogy nem tudom, mert mindig nálam egy körbe tartozik a Hecserli, a som, illetve majd később a kökény kérdése. De úgy hiszem, hogy a somról már lecsúsztam.
0: Recepten. Én nem tudok enni somot, mert ha sokat eszek, megfájul a hasom.
2: Addig jó, amíg csak a hasod, nem valami.
0: De nem talált a som. Igen. De hát nagyon azért tetszett.
1: Egy kicsit sejpít tesz, és sikerül.
0: Most inkább nem. Viszont nagyon tetszett Miklósnak az üdvözlete. Nagyon szeretem, mikor valaki még mai világban is így köszön. Mm-hmm. Ez olyan jól esik. Nálunk például a faluba mi mindig az a jobb ajtelkén a trend, hogy úgy köszönnek egymásnak az emberek, hogy Isten áldja meg. Mm-hmm. Szerintem ez nagyon szép. Olyan szép dolog. És néha így direkt magamat tudatosan visszavezetem, hogy valaki, hogy találkozunk, hogy elbúcsúzunk, na, hogy akkor a jó Isten áldjon. Vagy valamilyen szép, vagy nem tudom, légy áldott, vagy ilyen.
2: Az a magány, tudjátok, hogy ugye azt megszokhattuk, hogy papok, lelkészek, stb. Tehát, hogy amikor velük beszélsz, vagy nekik köszönsz, akár találkozáskor, búcsúzáskor, még mindig megvan az, hogy az ember zsigerből ugye úgy köszön, ahogyan azt annak idején megtanították, de amikor egy ilyen teljesen hétköznapi, nem tudom, civil szakmában dolgozom, mondjuk, nem tudom, mondok egy házszámot, villanyszerelő, búcsúzik el így, hogy akkor Isten áldása kíséres, így leesik az állam, komolyan.
0: Légy áldott, ez
2: olyan jól esik a kicsi lelkünknek.
1: Meglepődtem egyszer, mert valamiért úgy köszöntem, hogy adjon Isten. És valaki teljesen reflexből válaszolt, hogy fogadj Isten.
2: Jaj, de jó.
1: Hát erre nem is számítottam, pedig így van párban, vagy így működne igen. Igazából szépen igen. A dolog.
0: Mondjuk ez egy kicsit retro, ez a fiatalkorodból jön meg az 1800-as évekből.
1: Nem tudom, kinek fáj a nyaka.
2: Csodálkozunk még a retro bármin is Endrével kapcsolatban. Na jó, van, gyertek, játszunk egy kis fekete-fehér, igen, nemet, hiszen eljött az ideje, addig is bátran regisztráljatok, még néhány perc is kezdünk.
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fűtés technikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
3: Blautec.
2: Melegre tervezve.
4: Építs karriert a Borbély szakmában! A Borban Academy gyakorlatorientált férfi Borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodában a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
4: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba, a fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért!
6: Szeretnél egy Smart TV-t?
7: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
6: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
7: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
8: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
9: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét slágerek és új zenék.
16: Rádió.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Újra fekete-fehér, igen, nem játékunk következik, így október 8-án, csodaszép csütörtökön, lássuk, hogy lesz a bögre ebből.
3: Így van, már panaszkodnak itt a takarító személyzet, hogy nem lehet port törölni a sok bögrétől a szerkesztőségben, úgyhogy valakinek nagyon adnánk egyet. Edit van velünk a vonalban, ha minden jól megy, és halljuk is egymást. Szia Edit, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
5: Szia drága Edit, jó reggelt, hogy vagy, mi újság?
4: Köszönöm szépen, jól, munkában.
5: Munkában, annak rendje és módja szerint. Én, ha jól emlékszem, mert ismerős a hangod, már játszottunk veled talán, vagy fekete-fehér, igen, nemet, vagy valamilyen másik játékot.
4: Sokat játszottunk.
5: Ó, nagyon jó. Hát akkor üdv itt a veterán visszatérő hallgatók között, igen.
4: Még egy bögrém ott van, amit azt is megjártam, megkapom azt is, igen.
5: Meg, persze, még nem jöttél a bögrém után.
2: Összegyűjtöd a szettet, vagy mit csinálsz?
5: Na, egy 12-es szettet gyűjtsél össze, jó ötlete van Szilinek, és akkor jöhetsz egybe elvenni az egész családnak.
3: Márik, meg még erre a klappal összegyűjts, egyből úgy rendeljük le.
4: Háromban.
5: Azt a minden. Helyszerdi téged, többet nem kéne hívjunk, csak viccelek.
3: A szerencse, hogy akarja.
5: Na jó van, drága Edit, én ha jól matekozom itt a dolgokat, akkor ugye úgy van, hogy én maradtam a kör végére,
2: úgyhogy
5: muszáj lesz együtt játszunk, ha tetszik, ha nem alapon. Ha késznek érzed magad, akkor bele is csaphatunk a lecsóba, oké?
4: Oké.
5: Na, szuper.
0: 3, 2, 1, start!
5: Kedves Edit, mi a munkád?
4: Egy varrodába dolgozok.
5: Varroda, igen, erről... Na, erről talán...
2: Igen.
5: Mit mondtam?
2: Igen, meg vagyunk.
5: Szervusz Edit, megvan a negyedik bögrét, nagyon szívesen. Nagyon jó. Az imént beszéltük el még zene alatt, hogy eddig a hónapban 5-ből 5 játékot veszítettünk, akkor jelentem alással a 6-ból 6 is meg lett. Gratulálunk Edit, ez egy rövid kör volt.
3: Én tudom tanúsítani innen, hogy nem volt semmi bunda benne, Kincsőnek gőze nem volt, hogy igent mondott. Tehát tényleg, annyira meglepődött,
5: fogta az agyam. Arra koncentráltam, hogy azt akartam kérdezni eredetileg tőle, drága Edit, hogy nem emlékszem, hogy mi volt a munkád. És az, annyit az agyam kiárt, hogy a nemet azt azért ne ejtsem ki rögtön az első mondat harmadik szavaként akár, de látod, akkor az igenre nem figyeltem. Na, annyi baj legyen. Ez akkor eddig 4 bögre, ugye, Edit? Jól számolom. Nagyon jó, és a 4-ből egyet se vettél még át?
4: Jaj, akkor egy maradt még ott.
5: Na hát most akkor párosával. Igen, most már 2, mondja Siri. Párosával jöhetsz érte. Hát akkor várunk nagy szeretete, ha jól sejtem, akkor itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban számíthatunk majd rád. Jó, akkor jó lesz majd a találkozás, és lepacsizunk.
3: Köszi, hogy itt voltál, és akkor lassan csináltos meg az új polcot, hogy férjen rá minden bögre. Szép napot legyen, szia!
5: Szia, szép napot!
6: Mindenről dumálunk.

0: Nagy gratulálok még egyszer Editnek, nem mondom, hogy nehéz parti volt ez, de annak viszont nagyon örülök, hogy ő újra bögrét nyert. Én kacagnám, ha előbb-utóbb tényleg összejön neki ez a 12-es szett.
1: Majd kérünk egy fotót róla. Zsolt írja közben, hogy elstartolt a nemzetközi hármas szabály, vagyunk Romániából, Svájcból, Franciából, Németből, Magyarból, előfordulhat, hogy még írből is pacsizott.
2: De jó. Igen. Hát tényleg ez nagyon szép, ez a nemzetközi hármas szabály, úgyhogy köszönjük szépen, hogy hallgattuk minket. Én pedig szeretnék gratulálni a hírszerkesztőinknek, hogy egykor felvették ide a rádióhoz, mert most így elmondhatják a legfrissebb híreket nekünk.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó, szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Megtem a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám.
10: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
11: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
14: Stressz?
15: Megvan.
14: Fáradtság?
15: Az is.
14: Akkor mi hiányzik?
15: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
14: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
15: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
14: Mert néha nem szabadság kell.
15: Csak egy jó kis wellness.
14: Thermal Wellness tusnád.
3: 0771 689 283. Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
16: Építs karriert a borbély szakmában. A Bourbonek Egyetemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a bourbon.ron.
17: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Döntőházként fogadta el a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely módosítja a motorkerékpárokra és mopedekre vonatkozó közlekedési szabályokat. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu kérelmét, így továbbra is zár alatt marad a mogosvájai villája. Ma délután 22-23 fokos maximumokra számíthatunk. Jó napot kívánok! Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Mától Csíkszereda is bekapcsolódik a Filmtet Fest vetítéseibe. A 2025-ös és 26-os magyar filmek szemléje Macskási Gyula mesefilmjeivel, valamint Timár Péter klasszikusával, az Egészséges Erotika című vígjátékkal egészül ki. Az érdeklődők érkezési sorrendben foglalhatják el a helyeket a Csíki moziban, a belépés ingyenes. Döntőházként fogadta el a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely módosítja a motorkerékpárokra és mopedekre vonatkozó közlekedési szabályokat. A többpárti kezdeményezés kidolgozásában az RMDSZ részéről Kelemen Hunor, Molnár András és Gál Károly parlamenti képviselők vettek részt. Ezután tehát a jelzőlámpás útkereszteződéseknél és a vasúti átjáróknál a motorosok számára kijelölt biztonsági helyet lehet kialakítani az autósáv előtt. A motorkerékpárok és mopedek használhatják a buszsávot, amennyiben ezt az adott település önkormányzata engedélyezi. Nem minősül előzésnek, ha a motorkerékpár a sávon belül egy másik jármű mellett halad el. A motorosok előre mehetnek a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál várakozó autósor mellett, ha ezt biztonságosan teszik és legfeljebb 20 km/h sebességgel haladnak. Az önkormányzatoknak a nagyobb közparkolókban motoros parkolóhelyeket kell kialakítaniuk, illetve a törvény pontosítja a bukósisak használatára vonatkozó előírásokat is. A motorvezetőknek a bukósisakot kötelezően bekapcsolva kell viselniük. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu kérelmét, így továbbra is zár alatt marad a mogosvájai villája. A döntés jogerős. A hatóságok még szeptember végén rendelték el az ingatlan zár alá vételét a feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérítésének biztosítására. A hét folyamán pedig Călin Georgescu bankszámláival is hasonlóan járt el a díkot. A szeptember óta előzetes letartóztatásban lévő volt politikust azzal vádolják, hogy a társaival együtt egy meg nem valósult nemes fémkereskedelmet, ami hiteligérettel csalt ki tetemes összeget egy Búzeó megyei üzletembertől. A bírósági döntés értelmében Georgescut ezen felül 400 lejeljárási költség megfizetésére is kötelezték.
18: Fölényes 6-1-es győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezőt Románia női U19-es labdarúgó válogatottja. Kazasztánt verte a máltai minitornán, az FK Csíkszereda három meghívott játékosa közül ketten kaptak lehetőséget. Fülöp Boglárka kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Nombot Annabelle pedig a 63. percben állt be. Románia a csoport következő mérkőzésén pénteken 15 óra 30 perctől a házigazda Máltával találkozik, hétfőn pedig Csehország ellen lép pályára. Edi Iordanescu lehet a bolgár labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A szófiai sajtó szerint a bolgár szövetség őt jelölte meg első számú kiszemeltként, miután menesztették Alexander Dimitrovot a Nemzetek Ligájában elért gyenge eredmények miatt. Iordanescut hamarosan megkereshetik a szövetség vezetői, és sikeres tárgyalás esetén novemberben debütálhat az izlandi, majd az észtországi mérkőzésen. A román szakember 2016-ban rövid ideig a CZK Szófia vezető edzője volt, a román válogatottal pedig kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra.
8: Ma délután legtöbb 22-23 fokot mérhetünk adás körzetünkben, ugyanakkor napsütéses időre kell számítani, a szél sem fog erősen fújni. Este 8 órakor nagyjából 16-17 fokig hűl majd le a levegő. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: Most pedig.

0: Jó reggelt. 8 óra múlt néhány perccel is folytatjuk a hármas szabályt. Szevasztok, nyereményünk van ebben az órában. A Hangout Kids felajánlásával egy darab kétszemélyes belépő a játszóházba, úgyhogy ezt lehet nálunk megnyerni most.
1: Akit hallottatok, dupla kuplunggal egyesből kettesbe kapcsolni, Berecki, Szili volt, Máté Kincső hozza a jó zenét, én Nagy Endre lennék. Folytatjuk a mai kiadást 8 után.
2: Jó reggelt mindenkinek, jó, hogy itt vagytok velünk. 07 30 54 88 88, ha itt vagytok, akkor adjatok hangot a jelenlétnek, hozzuk a Hooligans nagy sikerű slágerét, velük indítjuk a mai második óránkat. Jön a Mindörökké.
3: Amen. Ez a hármas szabály. A maga nemi

0: 8:11 van, 8 óra 11 perc. Jó reggelt mindenkinek, jó, hogy itt vagytok velünk. Nagy puszi, nagy ölelés, 0730548888. Ide még jelentkezhettek néhányan, beköszönhettek hozzánk, ahogyan egyébként sokan már meg is tették, illetve ne felejtjétek, itt lehet majd regisztrálni a nyeremény játékunkra is, szülinapi játék ebben az órában. Na de nézzük, hogy hol tartunk itt a minden nemű köszönések, beköszönések kapcsán. Én nagyon csak egy pillanat erejéig visszautalva Zsolti korábbi üzenetét, én nagyon szeretem most ezt a már-már intergalaktikus, de egyelőre maradjunk nemzetközi hármas szabályvonalon, ugye ő volt, aki megírta, hogy milyen sok helyről hallgattok bennünket, és kifejezetten jól esik. Most itt van például Gyuri, aki megerősíti, vagy ráerősít erre a tényre. Azt írja, jó reggelt, sziasztok, egy órakor főztem egy kávét, most lusta vagyok. Iszok egy gyomorgyorsítót, üdv! Gyuri Nürnbergből.
1: Hát ez tényleg az.
0: Ez a latte macchiato?
1: Gyomorgyorsító, ez jó.
2: Macchiato
1: gyorsító. Macchiato gyorsító. Ebben most kiadták, képzeljétek el a nem tudom, hát mindegy, kimondom, a muszáj kimondani, a Parkside-os verziót. Ez most ez van, sajnálom. És igen, mert hogy 30 éves ez a márka, és most akkor így mindenféle 30-25, na mindegy, valami nagy kerek évforduló van, ez a lényeg, igen, és akkor kiadtak egy csomó terméket erre, és többek között volt fánk, képzeljétek el, aki ilyen zöld volt a teteje, az nem igen. Tudom, milyen íze volt, valószínű ilyen csavarozó íze, vagy nem tudom, és akkor volt ebből a fajta kávéból is kiadták ezt a márkát, ebből motorolaj van. Nem ticsen, biztos kávé van, de amúgy jól néz ki.
0: De meg olyan múlt időben beszélsz erről, hogy akkor ez már így lejárt forma, ez azt
1: jelenti? Nem tudom, én egy olyan 3 hete láttam
0: kávé. Jaj, most szólsz, ember?
1: Hát de még nem biztos, hogy nincs.
2: Nem
1: hát
2: biztos, hogy nem volt már
0: addig
2: még.
0: Megpenészettek a fánkok.
1: Hát de egy évig újra. Van 30 év, vagy 25 év.

0: Dombi Kápolnától ír nekünk, 1888-ban készült amúgy, és itt van kökénybogyó fotózva a Kápolna.
1: Nem a Kápolna.
0: A Kápolna. A fotó az színes, úgyhogy nem akkor készült.
1: De valóban van, küldött, és úgy meg is kívántam, hogy komolyan konkrétan csokos csütörtökön csókra húzódott a szám már csak az íz emlékétől is. A kökény fotót azt kifejezetten köszönöm, tehát Miklósnak kaptunk még hecserlis fotót, illetve szarvasokat is fotózott, ráadásul itt írja üzenet gyanánt, hogy szobátán sétálgatnak reggeliben. Ez egy mai napi fotó akkor szerintem. Tehát szobátán most a szarvasok sétálgatnak az utcán. Ez zseni. Imádom, menjünk
2: az nagyon
1: oda.
2: Jó, az nagyon jó. Kettő nap múlva oda megyünk, ugye hát megkezdjük a tökfesztivál, de nem baj, jó lesz, az jó lesz.
0: Gyűlnek a tökre.
2: Agancsos lesz. Lehet, úgy lehet, miért ne? Edith írja, drága kincső, én akartam lenni a riporter, hogy kérdezzelek téged egy igen fontos valamiről, de lesz még alkalom rá, ő volt a fekete-fehér is játékosunk. Hát next time, Edith, mert
1: ez így kincső kicsit rövide fogta. Látod, Edith, lehet, hogy ráéreztem arra, hogy valami turpisságon gondolkodsz, és be akarsz vinni engem az erdőbe, nehéz kérdésekkel, és akkor lehet a tudatalatti erre ráérzett, és szépen ügyesen elejébe mentem a dolognak.
0: Közben jön még üzenet, Imola csókos csitörtököt kíván nekünk. Köszönjük, Sándor, minden reggel velünk van, írja. Ritkán ír, de itt vagyok. Ezt komoly, fontos tudni, csak azért, mert nem ír, nem azt jelenti, hogy nem itt van, akkor is van valahol, csak nem ír, de van, és hallgat is.
1: Igen. Ez jó, így van, fontos igen. Tézis, igen. Aztán meg Robcsi is itt van velünk. Jó reggelt, írja, csütörtökön süt a nap, szól a gaga. Júj, júj, de jó. Hát ezt ennél szebben mi magunk sem fogalmazhattuk volna meg. 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
3: Mindenről dumálunk.

0: táncoljon, Dua Lipa fiatal bírja. Ez volt a Dance the Night, egész éjszakát el akarja táncolni, és a cipelje talpát is mind a kettőt. Forgalmi információ is érkezett, László ír nekünk. Ákosfalvi kereszteződésnél javítják az utat, torlódás van. Ott tehát óvatosan is figyeljetek, hogy mi van kibolyázva. Viszont. És nem az úszás szempontjából van kibolyázva, hanem úgy javítás szempontjából.
1: Na igen.
2: Most megleptél. Ezt jó, hogy elmondtad azért.
0: Kérdez, de úsznál jobbra Ákosfalvás, közben nem lehet, meg ki van bolyázva.
2: Nem lehet, ki van bolyázva. Útjavításon az úsznában. Igen, köszönjük szépen.
1: Így, így, köszönjük szépen, és Attilának is köszönjük, aki hát avarról küldött nekünk fotót, és hozzáteszi, jó reggelt, két körben ez a helyzet, gondolom én a második kerületben akar ez lenni, ugye ő onnan ír, hozzáteszi, hogy se hecserli, se kökén, se szarvas, de legalább van avar, mondom én, hát ez is már egy kicsit ilyen...
2: szedve?
1: Hát gyanúm szerint ez Ati keze munkája, tegyük hozzá, nem?
2: Igen.
1: Szerintem igen.
2: Hát nem tudom. Se az Ati kezét nem látom, se a munkáját.
0: Ő nyáron a zöld övezetet pedig ilyenkor a száraz övezetet kezeli, és dolgozik vele.
2: Ott. Így van, így van, így van. Közben Emilia is írja, sziasztok, jó reggelt kívánok nektek, én Svájcból hallgatlak mindenütt titeket. Nagyon jó fej vagy, köszönjük szépen a nemzetközi hármas szabály nevében.
1: Ó, igen.
0: Igen, tényleg.
1: Közben Andrástól érkezik egy üzenet Messengeren, fotót is küld nekünk, csodaszép látványa, hát egy focipályát láttunk, de talán fontosabbak a hegyek a háttérben. Hófötte hegyeket látunk, és írja is, hogy jó reggelt, üdvözlet Wiener Neustadtból, hétvégére mondják a havat, jelenleg ilyen jó, kellemes 8-10 fok van. Mm-hmm. Hát a hó az ott van már a hegyek csúcsán, úgyhogy gyanúm szerint valóban lehet, hogy akkor a hétvégére le is költözik. Na, jön a havas idő.
0: Jön
1: nem
0: a havas idő, igen. Ő írta korábban, hogy Bécsújhelyről van szó, ami ott félúton van valahol, emlékeztek, és meg is írta, hogy a Schneeberg az, ami látszik szépen ezen a fotón is. Van egy nagyon fontos szülinapos a mai napra, akit mindenki ismer, és ha mondom a nevét, azonnal rájöztök, hogy nem tudjátok, hogy ki az.
1: Na.
0: Mert a Peter Jean Hernandez a mai napon született október 8-án 1985-ben, és kereken 40 éves. És mindenki úgy ismeri őt egy egészen másik néven, hogy Bruno Mars.
1: Menj már! Igen, így hívják csámokámat?
2: Bruno Mars, nem Bruno Mars a neve?
0: Nem Bruno Mars a neve.
1: Nem, ez művésznép, azt tudtam, csak nem tudtam, mi az eredeti. Milyen, mondd még egyszer?
2: Mi a neve?
0: Peter Jean Hernandez. Egyébként tudni kell róla, hogy Hawaii-on született, ott is nevelkedett sokáig. Látszik. Már ott sztár volt, mert fiatal korában nagyon, nagyon élethű Elvis megszemélyesítéseket hozott össze, nem is véletlen. És hát már akkor sztár volt gyerekkorában. Nagyon jó, jó vérkeverék ez az egész, jó gének vannak benne, mert Hawaii és Latino, gondoljatok bele, ilyen hulahuppos számbát kellene énekeljen, de ennél sokkal többet tesz le azért ő a színpad deckáira.
2: Te figyelj, én hogy mondjam, Bruno Marsnak a látványa, meg ugye amúgy a jelensége, ő az az egyetlen olyan férfi előadó, aki zavarba tud hozni. És a zeneileg, meg megjelenésileg, meg mindenféleképpen, és nem kell félreérteni, ne értse félre senki, minden rendben van ilyen szempontból velem, csak a...
0: Úgy is rendben volna
2: van. Köszönjük szépen, most már ugye elfogadnád, de nem. Na minden, a lényeg az, hogy szerintem Bruno Mars most jelenleg, én még mindig azt mondom, hogy a világon a maximális, nekem legalábbis a top 1.
0: Igen, igen.
2: Ha azt kell mondjam, hogy világszintű, mind jelens, színpadi jelens.
0: Előadó, jelens.
2: Mind produkció, mind dalok, mind hangulat, mind a funky, mind a pop, mind úgy mindenestől. Szerintem annyira színpadon van a helye, és a színpadra termett a csávó, hogy ez az valami egészen elképesztő.
0: Az biztos, hogy amennyi energiát felvisz egy előadásra, ha azt fel kellene napenergiával tölteni, 18 hektár napelem se volna elég. Ez az egészet
1: az a másik, hogy rajta érződik, azt tudjátok, hogy őt az Isten is oda teremtette. Tehát nagyon-nagyon ritka még ebben a rettenet nagy celebritás övezte világban is az, hogy valakit nézel, akár filmvásznon, akár színpadon, és azt érzed, hogy Tati ennek sehol máshol nincs helye, tehát neki tényleg itt kell lennie. Na, az én olvasatomban Bruno Mars ilyen. Mondaná valamit, vagy?
0: Semmit, hogy igazad van.
1: Ezt szeretem hallani.
3: Mindenről dumálunk.

0: Baby, te csak vezess, Kálai Szonders András is. A csak veled fél kilenc másodperceken belül még egy annyit Bruno Marsról, mert ezt el akartam mondani, hogy három oktávot plusz egyet tud kiénekelni fejhangon, ezen kívül még, hogy táncolni is tud az extra. Hmm. És képzeljétek el, kb. 8 hangszeme játszik. Tehát a stúdió felvételein játszik dobon, gitáron, basszusgitáron is, zongorázik is, és ezeket rendesen rögzít is a lemezein, ezen kívül, mert Hawaiian született ukulelen is játszik. Persze,
1: édesem!
0: Azzal kezdte kiskorában, Tigli Tangli, kereken 40.
1: Micsoda?
0: Igen.
1: Bruno Mars, idősebb, mint én.
0: 85. Oh,
1: valahonnan szeretek egy telefonszámot. Felesége van.
0: Szerezzetek egy Bruno Marsot valahonnan.
1: Menjetek már, na jó, kész, lehet lecserélem George Clooney-t.
2: Na Clooney, nyugdíjba merül. Megjött a Mars.
0: A Clooney-tól.
2: Úgyhogy Fernández, megjött Fernández.
0: Most Clooney-nak Mars. Gyurika is hír nekünk közben. Jó reggelt, kívánok. Isten éltesse sokáig a Gaga Rádiót, Rádió Gagát. Még nagyon sokáig tudjunk hallgatni titeket. Nagyon elé is írja Gyurika. Köszi.
1: Jaj, de jó fej vagy, Gyurika. Köszönjük nagyon szépen, és hogyha már a Jófejség házatáján járunk, akkor hadd mondjuk el nektek, hogy kaptunk egy kedves köszöntést a Isti apukájától is, ugye Máriusztól. Boldog szilin napot, szeretünk, jó veletek, írja egyrészt, másrészt, hát ne tudjátok meg, milyen fotókat küldött nekünk Messengeren. Jaj, én nem is tudom, hogy mit merjek ebből elárulni. Tehát mindenek előtt Istit látjuk, a kisfiát, egy ilyen felfújható gumitökkel, mert ugye tegnap nagyon sokat beszéltünk a tök faragásról, nem véletlenül.
0: Ezt ne faragjátok.
1: De ezt ne faragjátok, mert ez ilyen levegőből felfújt mindenféle. Viszont ami rettenetesen nagyon aranyos, és köszönjük nagyon szépen, mert ezek szerint tényleg Marius rászánta az időt. Képzeljétek el, hogy a felfújt tökre rá vagyunk matricázva mindannyian. A Rádió Gaga, Isti is, a kisfiúk ugye, illetve ott van mindhármunk arcképe, külön letöltve az internetről, kinyomtatva, felragasztva. Tehát ez valami zseniális, nagyon vagányok vagytok, köszönjük szépen.
0: És végre rendbe állt a világ helyre, hát, mert volt már rajtam tök, de én még tökön sosem. Úgyhogy most már minden megtörtént.
1: Mesélj nekem erről, hogy mikor volt rajtad?
0: Mikor cipeltük be a mezőről a sütőtököt, akkor volt rajtam tök.
1: Rajtad tök, igen, és a válladon cipelted?
0: Persze, a nyakamban.
2: De végre nem nagyobb a tököd, mint a fejed.
0: Így van. Ami rajta vagyok én?
2: Ami rajta vagy te? Így van, ez nagyon pont. Köszönjük szépen, tényleg drágák vagytok, ez nagyon-nagyon cuki, nagyon, én nagyon szeretem az ilyeneket, hogy valaki időt és energiát szán erre. Illetve Ati elküldte a fotót, hogy szedte össze a zavart, az, hogy ez Ati keze munkája. Gratulálunk és köszönjük szépen a budapesti nép nevében.
1: Jaj, nagyon, nagyon. Közben egy nagyon vagány üzenet érkezik Edótól, Messengeren írja nekünk, hogy hellóka, rég nem mondtatok semmit a Green Day-ről, hogy állnak a számok.
2: Jó,
1: na, milyen jó a kis emlékeztető, tényleg. Akkor ezt most Szili nekünk gyorsan le is fogja csekkolni.
2: Hol maradtunk el utoljára? Ellenőrizni. Ilyen 140-nél?
1: Ó, azt én nem tudom. 140 valami volt, igen.
0: 141.
2: 171.
0: Na,
2: hát még 35 random. Hát, igen, és úgy lett, várjál, úgy lett 30 még pluszba, hogy igazából már azóta nem mondtuk, és ugye csak a Facebook oldalunkon jelenik meg, ami azóta nem lett újra posztolva, tehát igazából nagyon örülünk, hogy visszanézitek a posztjainkat.
1: Igen, tényleg, köszönjük, vagy vannak olyan hallgatóink, ezek szerint Edó is talán ide sorolható, aki kézben tartják ezt, hogy milyen. Egyébként hány nap van, még karácsonyig Szili jut eszembe.
0: Nagyon gyorsan.
1: Mennyi feladatot adunk
2: a régi
1: neked?
2: Vagyok végre, 78.
0: 78. Na, karácsonyig még gyűl néhány dolog. Egyébként és intergalaktikus Green Day napot hirdettünk, úgyhogy még az Andromeda köt felfogott néhány szavatot, ami nem jutott el hozzánk, néhány fényévről érkezik, úgyhogy mikor az is befut, majd számoljuk.
1: Köszönjük nagyon szépen Margitnak is a fotókat. Egyrészt megnéztük, melyik baba ez? Lola baba?
0: Törpi baba?
1: Törpi baba? Vagy nem tudom, de...
2: Na, melyik baba?
1: Valamelyik kedvenc kiskutyájával fotózkodott ma reggel Margit, de küldött fényképet Hatcherly-ről is, és jelzi nekünk, hogy ma almaszedés lesz terítéken, úgyhogy akkor jó munkát kívánunk nektek, drága Margit. 07 30 54 88 88, regisztráljátok gyorsan a nyereményjátékunknak, hiszen lassan eljött az ideje, hogy játszunk, úgyhogy mindjárt ezzel jövünk vissza.
3: Székelyföld velünk éte. Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
5: Diszkontárak egyedi kedvezmények az Amigo diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
6: Mitől bömbi a bömbi?
7: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden faladba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról a közös falatok öröméért.
8: Futószögállítás, gumicsere, részecskeszű.

0: az autód.
1: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
4: ismét lágere.

0: Játszunk újra a születésnapi játékunkat, most már nagyon-nagyon vészesen közeleg a rádiógag a születésnapja, éppen ezért osztogatjuk a nyereményeket bőséggel.
1: Annyi vagány és finom ajándékot kaptunk már, fantázia ajándékot, ma is szeretnénk egyet Ervintől, ha sikerül és összejön és vonalba tudjuk kapcsolni és kicsöng a telefonja, akkor egy jó kis elképzelt és képzeletben megvalósított ajándékért már is viheti az órai nyereményünket a Hangout Kids felajánlásával.
2: Így van, most már csak arra van szükség, hogy elérjük őt telefonon, lássuk, reagál-e a hívásunkra.
3: Haló, jó reggelt!
2: Haló, jó reggelt! Ervinnel beszélünk?
3: Igen.
2: Szervusz, kedves Ervin, Berecki Szili, Nagy Endre, Máté Kincső, Rádió Gaga, hármas szabály. Szia, jó reggelt! Még jó reggelt. Kis friss üde hangod van, ébren vagy már jó ideje ezek szerint.
3: Igen.
2: Mi ott csinálsz?
3: Ide, hát elvittem a gyerekeket a iskolába, és készülünk a mai naphoz.
1: Ja, van egy kis szusszanás, így a reggeli gyerekfuvar és a meló között egy kicsit meg lehet szusszani, nyugodni?
3: Igen, igen.
1: Ez jó program.
0: Igen, milyen jó, az nagyon vagány. Figyelj, Ervin, hát mi egy picit megzavarnánk ezt a pihenésedet, ugyanis hamarosan a Rádió Gaga 27 éves, éppen ezért regisztráltál a játékunkra, szeretnénk veled egyet játszani és adni neked valami vagány nyereményt. Mit szólsz hozzá?
3: Rendben.
0: Annyit kellene tegyél, hogy kitalálj valami olyan ajándékot, amit a rádiónak adnál konkrétan a Rádió Gagának a születésnapjára.
3: Egy jó nagy tortát.
2: Engedd meg, Ervin, hogy egy kicsit most élegyek a szigorú tanító néni, ha már itt a suli kérdés szóba került. Tortát már annyit kaptunk, az az igazság, hogy valami más kreatív ajándéknak én személy szerint nagyon örülnék. Van-e más tipped?
1: Vagy dobjuk fel ezt a tortát, kiugrik ki belőle és táncol egyet.
3: Mit mondjak?
0: Jó, ez jó, jó az, amit Endre mondott, hogy akkor dobjuk fel a tortát, kiugranak ki belőle. Mit szólsz, ki tudná ilyen meglepetés vendégnek a rádiónak adni, aki kiugrik a tortából?
2: Ez jó.
3: Egy nyuszi.
1: Nyuszi. De még odébb.
0: Látszik, hogy gyerekeid vannak.
2: Ervin, van egy olyan sanda gyanom, hogy te nem nagyon szeretsz minket. Tehát, hogy lehetnének itt Beyoncék, George Clooney-k, tehát, hogy annyi megoldás van.
0: Gyereke van, nekem is brand nyuszi jutott először eszembe.
2: Igen, igen, ilyen tudod. Kicsoda?
3: Clooney.
0: Ki?
1: Clooney.
2: Clooney.
1: Clooney.
2: Jó, hát ezt az ajándékot, kikunyereltem magamnak.
1: Az első sorban, mikor jön a Clooney a tortából.
2: Figyelj, Endre, ha ez megtörténne valaha, akkor számítok is rátok, rád is, meg Szilire is, hogy mint jó fegyverhordozók két oldalról támogatok engem a fontos pillanatban. Ugye?
1: Persze, megvédünk a Clooney-t.
2: Ervin, te jössz?
3: Jövök, ott leszek.
1: Ott leszel a tortában, Clooney már.
0: Menjen nyugodtan, jövünk mi is majd.
2: Csak várjál meg, jó? Nem egy sehová várjál majd, meg. Ha odaértél, csak várjál meg. Jó van, kedves Ervin, köszönjük nagyon-nagyon. Kicsit köszönöm, ki kellett harcoljuk ezt, vagy ezt az ajándékot magunknak, de cserébe de azért van jó kis nyereményünk. Igen, és jó lett a vége. Én külön köszönöm a George Clooney is felütést ilyen tekintetben. Ha már gyerekek, meg emlegettük ugye őket korábban, akkor a jó hír, hogy a nyereményed a Hangout Kids felajánlásával egy darab két személyes belépő a Hangout Kids-be, úgyhogy gratulálunk neked, nektek, az egész családnak.
3: Köszönjük.
1: Van ott minden vagány dolog, mászófal, ugrabugra, amit akartok. Jól elfárad mindenki, ti is, ha csak nézitek is. Gratulálunk még egyszer, jó, szép napot legyen. Szia.
2: Mi is köszönjük. Szia.
4: Gratulálunk a Hangout Kids nyereményéhez. Vár benneteket a modern, természetes anyagokból épült, élményekkel teli mászó és játszótér. Ünnepeljetek náluk, és legyenek a közös családi pillanatokból felejthetetlen kalandok.
5: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Ervinnek gratulálunk, mehetnek a gyerekei ugra-bugrálni, mert hogy jó kis nyereményt nyert azáltal, hogy belepakolt a klunit nekünk a tejszínhabba. Mindenki jól járt, csak a kluninél.
1: Hát na, mi nagyjából mindenki jól járt. Igen, köszönjük szépen neki. 0735488888, ide regisztrálhatok a továbbiakban is, ugyanis lesz még játék a mai műsorban is.
2: Így. Közben köszönöm szépen Margitnak, aki letisztázta, hogy korábban törpi babát láttuk a fotón, fontos, nem Lola fontos babát véletlenül sem, úgyhogy köszi ezt a kiegészítést is. Jönnek a legfrissebb hírek, meghallgatjuk közösen, utána jövünk vissza, és folyt köv.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Úgy, de örülök neki.
9: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
7: Reklám.
11: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
12: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
13: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
14: Szeretnél egy Smart TV-t?
15: Akkor vásárolj a Matéfalvi takarmányboltban.
14: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
15: Csíkszeredában a Lidl-lel, Matéfalván a vasútállomással szemben. Matéfalvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
16: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
17: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turiszt. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turiszt. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turiszt szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turiszt. Utazz velünk!
18: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
19: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
18: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
20: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. Újabb medvetámadás történt az országban, egy Hunyad megyei településen 3 medve támadt rá egy férfira. A következő órákban nagyjából tiszta lesz az égbolt, csapadékra nem kell készülni a mai napon. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Mégis nagyobb kártérítésre számíthatnak a medvetámadások áldozatai, miután egy csíkszeredai ügyvéd kezdeményezésére az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a korábbi korlátozó törvénycikket. A vitatott szabályozás eddig a minimálbérhez vagy a sérültek jövedelméhez kötötte az erkölcsi kártérítés mértékét, ami a bírósági gyakorlatban a korábban megítélt összegek töredékére csökkentette a kárpotlást. A taláros testület döntése nyomán most folytatódhatnak a korábbi felfüggesztett perek, és a környezetvédelmi minisztériumnak az áldozatok által elszenvedett valódi sérülések és méltányos szempontok alapján kell megfizetni a kártérítéseket, és nem az alapján, hogy mekkora volt a fizetése. Döntőházként fogadta el a képviselőház az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet, amely megkönnyíti a több településen tevékenykedő alapítványok működését. A módosítás célja, hogy az egyesületekhez hasonlóan az alapítványok is létrehozhassanak jogi személyiséggel nem rendelkező fióktelepeket azokon a településeken, ahol ténylegesen tevékenységet folytatnak. A jelenlegi szabályozás azonban az alapítványok számára nem biztosít egyértelmű lehetőséget fióktelep létrehozására. A módosításnak adózási szempontból is kézzelfogható jelentősége van, például ha egy Bukarestben bejegyzett alapítvány Sepsiszentgyörgyön is működik és ott alkalmazottakat foglalkoztat, akkor a fióktelep által az ott dolgozók után fizetendő személyi jövedelemadó helyben Sepsiszentgyörgyön marad és nem kerül a bukaresti költségvetésbe. A cél egyszerű, ha egy alapítvány egy településen működik, ott foglalkoztat embereket, akkor az általa generált adóbevétel is a helyi közösségeket szolgálja, emelte ki Miklós Zoltán, Kovászna megyei parlamenti képviselő, a törvénytervezet kidolgozója. Újabb medvetámadás történt az országban, egy Hunyad megyei településen 3 medve támadt rá egy férfira, az áldozat életét a közelben tartózkodó turisták mentették meg, akik a segítségére siettek és nagy zaj csapva elriasztották a nagyvadakat. A helyi környezetvédelmi igazgatóság szakemberei rendkívül súlyosnak és szokatlannak nevezték az esetet, feltételezésük szerint egy anyamedve és 2 fiatal bocsa áll a támadás hátterében. A férfi egyébként a tehenét akarta megvédeni a medvéktől, az állat viszont végül elpusztult, a gazda pedig kártérítési kérelmet nyújtott be a hatóságokhoz. Hunyad megyében idén egyébként már mintegy 70 vadállatok által okozott kárt tartanak nyilván. Ahogyan arról már tájékoztattunk, a héten végre sikerült előrelépést elérni a medve problémát illetően. Nikus Ordán államfő ugyanis kihirdette az eddig vitatott szabályozást, ez azt jelenti, hogy idén országos szinten 859 barna medve kilövését engedélyezik megelőzési kvótaként, míg további 110 példányt a beavatkozási keret terhére lehet elejteni. Csíkszeredában és környékén a reggelt nagyjából 2-3 fokkal indítottuk, a következő órákban 16 fokig melegszik majd fel az idő, délután pedig legtöbb 22-23 fok lesz. Csapadék nem várható, és valószínűleg a ragyogó napsütés elé nézünk egész nap. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig.

0: adás Csókos Csütörtököt, jó reggelt mindenkinek, 9 óra múlt néhány perccel, a legfrissebb hírek után újra itt vagyunk veletek, ez a hármas szabály, mondom is gyorsan 07 30 54 88 88, írjatok nekünk.
1: Így van, és regisztráltuk a játékainkra, 07 30 54 88 88, mi mind a hárman várjuk nagyon nagy szeretettel, ugyanis itt van veletek Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilő.
2: Nem voltunk ma még póni lovagolni, úgyhogy most elmegyünk, rózsaszín pónikon fogunk a klubban lovagolni. Shepperon kezdi ezt az órát 9 után percekkel, itt a Pink Pony Club.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében

0: Ó, és itt is vagyunk. 9 óra 11 perc van. Köszi szépen, hogy itt vagytok velünk, és még mindig szép szemmel írtok üzenetet, hozzászólást, véleményt, óhajt, sóhajt, és minden más.
1: És ludat.
0: És ludat is, mert igen, akkor kezdjük ezzel. Margit írja nekünk, hogy egy ilyet adnék nektek, és konkrétan egy ludról küldött fotót. Ez gyanúm szerint a szülinapi ajándék lenne.
1: Lehet, de hogy, ezt igen? Halasszuk Márton napig, addig még tömjed rendesen, és akkor már lehet, hogy kétszer ekkora ludat kapunk.
2: Ja, nagyon jó ötlet. Rendezze az, aki adja, és aztán mi majd a haszonélvezői leszünk ennek. Igen, mindjárt itt van Márton nap amúgy is. Mennyi? Mikor van? November 10?
1: Ott aztán.
2: Egy hónap.
0: Köszönjük szépen Miklósnak.
2: Dorombolsz, hogy mit csinált?
0: Megrágtam a gondolatot.
2: Csak nem csámcsogtam közben.
0: Hát igen, az a baj, hogy bűntudatom lett, ha hiszitek, ha nem, főleg, hogy így fel is emlegettük most a nyereményjáték kapcsán is, ugye George Clooney-t, meg a tortából kiugrás, meg minden más. Kicsit bűntudatom lett, hogy korábban elárultam Clooney-t. Úgyhogy arra jutottam, hogy annyi hely van a szívemben, simán elfér Clooney mellé Bruno Mars
1: is. A
0: oda is elférnek. De a kicsi szívem csücskébe is. Igen, legyenek habosak, és lehetőleg fecske legyen rajtuk. Jaj, Miklós írja nekünk, és köszönjük nagyon szépen, mert hogy nem is írja, hanem küldi. Elküldte a teljes 11. Szovátai Tökfesztivál programját. Szili, ez neked esetleg hasznos lehet.
2: Ezt át tudod dobni nekem is, légy
0: szépen. Messengeren megtalálod, majd interjúszervezés szempontjából esetleg kukkants rá te is. Köszönjük nagyon-nagyon. Illetve Edónak köszönjük, aki azt írja, ugye korábban már írt nekünk, most azt írja, hogy imádlak benneteket, minden napom csodálatosan indul miattatok. Nem szoktam írogatni, de mindig veletek vagyok. Hát köszönjük nagyon-nagyon, drága Edó, bátran néha azért még írogathatsz, mert jól esik.
2: Így van, de Réka is pont, hát nem pont ugyanezt írja, szó szerint, de hogy nagyjából ez a tartalma.

0: ez az előre felvett dolog. Na, szóval igen. Én szeretem az ilyen reggeleket, ilyenkor szerintem, hogy társadalmi globális szinten megszáll minket valami. Valószínű a napsütés, valószínű, hogy talán ez az első olyan Isten igazából szép őszi nap, amikor nem is vacogsz, mert nem az van, hogy mínusz fokok vannak, vagy 2-3 fok. Ugye kicsit már látszik, ugye értelemszerűen a fák lombjain is a mindenféle színes árnyal, tehát hogy úgy utolért minket az ősz és az őszi szerelmetes bágyadság ezen a csókos csütörtökön.
1: Felébredt egy Petőfi. Komolyan mondom. Tehát itt van az ősz, itt van újra. Margit azt írja, hogy de rendben, egyébként a Luddal kapcsolatban lehet, tehát ezek szerint még hízalni fogja, de folytatja, nem szüli napra, csak úgy adnám. Ez igazából ez nem lúd, ez csak úgy lúd.
0: Ja, ez csak úgy lúd. Jó. Hát köszönjük szépen. Nekem azt tanították gyerekkoromban, hogyha adnak, vedd, de ha kérnek, fuss el, úgyhogy drága Margit, várunk szeretettel valamelyik stúdióban.
2: Nem így van.
0: Én ezt így tanultam.
2: Ha adnak, vedd el, ha ütnek, fuss el.
0: Nem, nekem úgy tanították, hát hogyha adnak, vedd el, ha kérnek, fuss el, és azt is fel tudom idézni neked, hogy történt mindez 98 nyarán a román-magyar határnál, amikor órákat kellett még sorban állni az autókkal, hogy átengedjenek Magyarország irányába.
1: És volt, hogy kértek.
0: És volt, hogy kértek, igen.
2: Te futottál. Mert te futottál. Te nem adsz, te futottál. Na jó, 07-34-88-88, várjuk az SMS-eket, írjatok nekünk, hadd rá.
3: Mindenről dumálunk.

0: Imola ír nekünk, mindeközben Ári Mafia és a mellettem szólt itt a Gagán. 9.22, és tényleg csak hogy lássátok, hogy tényleg 9.22, de ezt nem fogjuk egész nap lejátszani, csak ameddig tart a műsor. Imolának köszönjük a forgalmi információt. Dánok és Maksa között baleset, idézi az egyik közlekedési Facebook csoportot. Most ért ki a rendőrség, egy autó szinte tetejére fordulva a sáncban, felváltva engedik a forgalmat. Óvatosan vezessen mindenki, jön még az internetes jó tanács egyébként. Ott a másik irányba, ugye a dánoki tetőtől Csernátonig félsávos korlátozás, aszfaltozás zajlik egy hónapig, előreláthatólag. Úgy néz ki, hogy fogy a türelme az embereknek is, ez a vége sajnos.
1: Na igen, vezessetek óvatosan, figyelmesen, és hogyha van még releváns forgalmi infótok, azt megköszönjük nagyon szépen. Közben még néhány rövid üzenet, egyrészt Rokmalac beköszön, jó reggelt, írja. Szerintem valami baj ma van ma is valami a kávéfőzővel. Sanya ugyanakkor a következő üzenetet küldi. Sziasztok, szép jó reggel, tegnap írtam, sok boldog szülinapot kívánok, vagy születésnapot kívánok. Köszönjük szépen, Sanya, ma is, tegnap is, minden nap jól esik egy-egy ilyen üzenet, és ha már szülinap, Bogicának van egy remek ötlete, írja, hogy sziasztok, csak tárgyat lehet adni nektek? Én egy csapat összerázó, vagy pihenésre alkalmas hétvégét adnék fent a tanyán. Most nézzétek meg, hát én kincsőt kvázi látom a napágyban egy könyvvel, Endrét a kávéval az asztal mellett keresztrejtvényezni, és Szilit, ahogyan barátkozik a lovakkal. Mellékelem a videót is, mindjárt írja, és valóban érkezett. Hát fotókat küldött első körben, de hogy látjuk a sokat emlegetett tanyát, meg hogy milyen kellemetesen el lehet ott tölteni az időt. Én ezt adom, tehát lehet akkor játékon kívül ugye egyértelműen elfogadjuk Bogica ajánlatát is, mint fiktív szülinapi ajándék. Én ezt nagyon, de jaj, nagyon
0: nagyon
1: adnám.
0: Jó lenne. Olyan rég nem keresztrejtvényeztem, tényleg. Függőleges 24-es, 6 betű és a szívhez szól. Mi az?
2: Emmanuel.
0: Heged.
1: Ja, Istenem.
2: Mit csinál a szerelem dalával, leindul Emmanuel. Na mindegy, igen. Hát akkor várjuk, várjuk, és akkor menjünk. Nem? Micsoda?
1: E-M-A-N-U-E-L.
0: De várj, de Emmanuelt két M-mel írják.
1: Igen? Hát akkor 8. De ha csak egy M-mel írjuk, és levesszük az elejéről az E-t, akkor marad csak Manuel. Ő meg már úgy valid, nem?
0: Manuel. Az a fejkendő a fején. De ha a női Emmanuel, akkor két L E is van.
1: De jól van, Endre, nem mind bogozd itt a dolgokat, te foglalkozz a
0: keresztrejtvényezés. Mikor ilyen bonyolult szavak vannak?
1: Na igen.
2: Azért lett Endre oda rakva keresztrejtvényezni, én pedig simogatom a lovakat.
0: Így van.
1: Nagyon jó. Jó lósi.
0: Mindenki jobban járt. Én is a lovat is.
1: Igen. Közben Istitől is érkezik még, vagy bocsánat, Máriustól is érkezik még egy üzenet. Sikerült regisztrálja magát a játékunkra, várja a szerencsét. Hát adja az Isten, hogy szerencséd legyen, drága Máriusz. Köszi neked is nagyon, illetve azon gondolkodom, hogy csapjunk-e bele. Nem, bele, van még egy fontos üzenet. Jaj, várjatok. Na, mert Imola túl azon, hogy nagyon aranyos módon forgalmi infót is küldött, jelezte nekünk, hogy most vagyunk egyébként a világ űr hetét ünnepeljük, ha így utólag is. Egyrészt másrészt a látás világnapja is a mai napon van, úgyhogy gyorsan szaladjunk egy kört esetleg világnapok ügyében. Van-e még valami nagyon vagány, izgiség, szexiség?
2: Endre?
1: Hú, de csend van.
2: Akkor
1: Endre már nem akar dolgozni.
2: Ez a derült égből fasírt volt.
0: Én kinéztem, hogy Bruno Mars 40 éves, és még az eredeti születési anyakönyvi nevét is kinéztem nektek. Hello.
1: Na, mondjad.
2: Van egy kincs, nagyon fog tetszeni neked. Ma van a Harry Potter könyveknek a világnapja.
1: Menj már!
0: Meg kellett kérdezni.
1: Én csak titeket tesztellek.
2: Te ezt nem tudtad? Te? Pont te kérdezed, hogy van-e világnap?
1: Én csak teszteltelek titeket, hogy tudjátok-e. Így van, ma van a Harry Potter könyvek világnapja. Csodálatos. Ki kellene nyomozzuk, hogy miért pont ma? Van ötlet? Van tipp? Írja ott?
2: Van egy hosszú leírás angolul, azt majd mindjárt nekifutok. Hát, ha valahol írja, jó?
1: Azt lefordítjuk, akkor annak rendje és módja szerint. Jó, van, menjünk tovább. Jason Derulo-t fogunk hallgatni, addig ha van mondandótok, bátran írjátok meg. Mindenről

0: Ó, oh yeah, mondja Endre, hogy olyan jó ötleteink szoktak lenni esténként, amikor megtaláljuk a témákat, teszem én hozzá reggelente, amikor megtaláljuk a témákat. Olyan jó kis témát hoztunk nektek, csak győzzétek kivárni. Előtte nagyon-nagyon gyorsan néhány üzenet. Még egyrészt Krisztina írja, hogy sziasztok, boldog születésnapot, és olyan kis sütikről küldet nekünk most fotót. Ne kínozzatok, köszi. Illetve Robert írja, azért ma van a Harry Potter könyvek világnapja, mert most összegyűjtötték be a veszőseprőt a kötéshez, amin Harry repült. Ebben van logika, Robert! Ez nagyon jó! A Nimbus 2000-est, a Nimbus 2001-est, és még a tűzvillámot is akkor ezek szerint. Etájt így október 8-án. Igen, ezek seprő. A Nimbus 2000-es volt az első seprője.
1: Az csak Euró 2-s, igen, a füstöl.
2: És ezeket Nimbus kulcsra rakták össze?
0: Nem.
2: Jaj,
0: nem, ezeket összegyűjtötték, meg összekötözték pont úgy, ahogyan Robert írja, ugye, mint a veszőseprőt, megvan?
1: S az utolsó verzió megvan, az melyik persze. Volt? A legfrissebb, a legújabb kiadás?
0: Tűzvillám.
1: A tűzvillám az már gondolom az sima full elektronikus, tehát teljesen kibocsátásmentes.
0: Mágia, Endre.
1: Plug-in hibrid seprő.
0: Azért megnéznék, vagy elolvasnék egész pontosan egy újra gondolt ilyen hibrides világban létező Harry Pottert.
1: Azért az mekkora igazságtalanság, hogy a boszorkányok nem kell a seprőt vigyék kitépésztetni és rárosztatni.
0: Na ez az. Na ez
1: mert
0: az.
1: Össze-vissza röpködnek minden be nem vizsgált seprűbe, és aztán amikor baleset van, akkor mindenki bújik el a seprű mögé.
0: Nem, mintha egyébként olyan hűde sűrűn látnánk őket, persze. Vagy találkoznánk velünk. De én ezt imádom. Tehát ezt a napot azért valahová én is tényleg fel kell jegyezzem magamnak, hogy október 8 a Harry Potter könyvek világnapja. Ezt írdom most tudni. Igen, mi a baj?
2: Reggel, mikor jöttünk, azt mondtad, hogy vajon miért rémlik nekem ez az október 8? Vajon mi van?
0: Milyen igazad
2: lehet,
0: van?
2: Hogy ez volt.
0: Milyen igazad
2: lehet,
0: van?
2: Hogy ez volt.
0: A tudat alattin vakarászott itt a kobakomban, a koponyán belül is, hogy... Hogy Harry Potter
2: könyvek napja van. Ilyen hangot körmet vágni a tudat alatt innen.
1: Ilyen hangok vannak a kobakodban?
0: Képzeld el, ilyenek is szoktak lenni, meg ilyenek is, hogy...
1: Amikor buli van.
0: Igen, és akkor szokott lenni a... Sálelálelálelálelé.
2: Ezt szeretném tudni, hogy ez mikor van.
0: Meg van még egy kategória, de ezt nem árulom el, hogy mikor ez az... Ez a kategória. Nektek milyen hangok vannak a fejetekben?
1: Mostanában csak a tiéd, így az elmúlt két percben.
0: Endre, szeretnék szólni, hogy a házastársi viszonyoknak nem szokott jót tenni az, hogyha valakinek a fejében inkajtatok, úgyhogy gyorsan verjék ki a fejedből.
1: Okay.
2: Színes egyéniség akkor a tudatalattid.
0: Hát ez, vannak az agymanóim, tudod? Megvan?
2: Ezek gyorsan változnak?
0: Az agymanóim?
2: Hát maga a hangulat, vagy a hangok.
0: Attól függ, hogy milyen közegben mozgok. Ha odahaza biztonságos közegben vagyok, akkor valószínűleg az álilálilálilá hangulat ugye eltart jó sokáig.
1: Ezt a Bersza stúdióban
2: is verzió?
0: Hát ez a jól vagyok.
2: Ja, ez olyan kis táncikálós, margarettaszedős.
1: Akkor az jó hír, hogy időnként udorászik a stúdióban, míg zenét hallgatunk.
0: Zuhany alatt is szoktam.
2: Jó, de mi nem vagyunk.
1: Nézem, hol a zuhany rózsa.
0: Istenem, miért nem arról beszélünk, amiről szeret nők beszélni? Na jó, van Harry Potter
2: Endre,
0: könyvek napja. Igen.
2: Igen, Endre, ez nyugtasson meg, hogy legalább már akkor a komfort érzetet adunk mi ketten kincsőnek, mint egy zuhany rózsa.
0: Bizony, meg mennyire biztonságban érzem magamat. Köztetek meg a ti társaságotokban.
2: Nem tudunk olyan erővel köpni.
0: Isten ments, Szilárd. Eljusson oda az a történet. Hát, emberek, haza kéne menni.
1: Dehogy,
0: 0730 54 88 88. Ha szeretnétek ti is beszólni, megtehetitek Messengeren, WhatsAppon és minden máshol is. És egyébként Isten bizony van rendes témánk is, mindjárt mondjuk.
3: Székelyföld velünk épp. Hármas szabály, 2-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, hízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
5: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét slágerek,

0: Nagyon gyorsan mondom, 3, 2, 1, hogy mi lesz a mai témánk? Mielőtt még bármilyen más irányba elterelnénk a dolgokat, egyébként köszönöm szépen Imolán a kedves szavakat itt. Jó a kedves, nagy a móka és a kacagás, de hogy tényleg komolyra fordítsuk a szót, érkezett egy témaötlet néhány nappal ezelőtt. Úgyhogy ezt be is írtam a mi kis tématáblázatunkba, és arra gondoltam, hogy ezt mi más lenne érdemesebb, mint sem férfiak társaságában megbeszélni.
1: Fogadjunk, hogy valami
0: érzem. Szerelmi ügyekről szeretek a leginkább beszélni
1: veletek. Nem, hogy cseréljünk gyújtógyertyát a motoroskaszába, hogy valami értelmes téma. Jöjjön a szerelem.
0: Vagy kihány goldrugocs, ilyenek. Na, beszéljünk a szerelemről. Igen. Illetve hadd javítsam rögtön saját magamat a szerelemmentességről. Mert képzeljétek el, hogy vannak emberek, akik arra szánják az időt, újságíró kollégának mondják magukat, hogy összeszámolják, vagy legalább egy listát összerakjanak annak kapcsán, hogy például Hollywood környéki hírességek házatáján hányan vannak olyanok, akik azt mondták felvállalta nyíltan, hogy nemet a szerelemre.
1: De ez így tudatos, hogyha meg is érzik, ha látják a 6. sarkon, hogy befordul velük szembe a szerelem, azonnal hátraarc és félreállnak, tehát így nagyon, vagy csak egyszerűen a szerelem mondott le róluk.
0: Én az az igazság, hogy itt kezdek szkeptikus lenni, mert vannak ugye a nagyon emancipált, nagyon talpra esett nők, akik azt mondják, hogy itt hadd idézem, szó szerint nincs szükségem férfira, van egy macskám. Tehát, hogy igen, megnézem én ezeket
1: meg
0: a hölgyeket.
1: Megnézem
0: én ezeket a hölgyeket akkor, amikor tényleg az utca sarkon vagy balról a gyors vonat szintjén így elcsapja őket az érzelem, a szerelem, a nem tudom mi, hogy ők akkor ilyenkor mit csinálnak. Mert szerintem úgy beadják a derekukat, mint annak a rendje.
2: Ezt a régi nóta, ezt úgy mondja, hogy nincs szerencsém a szerelemben, nincs szerencsém, na, szerintem ezek állnak át erre az oldalra. Akik azt mondják, ez nem egy ilyen tudatos döntés, hogy van macskám, és akkor nekem nincs szükségem férfira vagy nőre, hanem ezek azok, akiknek szerintem nem volt szerencséjük az életben, és akkor azt mondta, hogy nem baj, de ez nem szerencsétlenség, csak rossz volt az álláspontom. Ha nem keresem a szerelmet, és nem talál meg, az pont jó.
1: Vagy lehet, hogy eddig, amit azt hitte, hogy ez a szerelem, és neki most már többet ez nem kell, azt rosszul gondolja, mert az nem is szerelem volt.
0: Na, ebben lehet logika, igen, valószínűleg.
1: Tehát lemond valamiről, amiről nem tudja, hogy milyen valójában.
0: Vagy azt hiszi, hogy arról mond le, de közben meg nem arról van szó, ugye egyáltalán?
2: Nem, szerintem nem. Nem hiszem, hogy erről lenne szó, mert hogyha belegondolsz, akkor igazából a szerelem az egy ilyen érzelem kavalkád, ami hoz mindent magával. Tehát egy kicsit ilyen tényleg ilyen hurikános verzió. És akkor elképzelhető, vannak emberek, akik ezt érzelmileg nem bírják meg. Tehát, hogy van, aki azt szereti, hogy legyen meg a stabil napi rutinja, köszöni szépen, tudja, hogy mi iránt mit érez, de hogy nem kell neki ilyen érzelem kavalkád, úristen, most mit érzek? Most akkor szeretem, de akkor nem szeretem, de kicsit eltaszítom, de visszahúzom, de kell nekem? És ez nem kell nekik ez.
0: Na látod, én ezért szeretek veletek férfiakkal, meg úgy konkrétan veletek, Szili, Endre, veletek a szerelemről, érzésekről beszélve, vannak józan paraszti férfias gondolatotok, még értelme is van az egésznek. Hát zseniális.
1: Bravo, köszönöm szépen, hogy helyettem értelmed volt.
0: 0730 54 88 88. Értelmes és kevésbé értelmes véleményeknek is nagyon örülünk, írjatok nekünk.
3: Hármas szabály, hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: jönnek mindenféle hozzászólások, a legtöbb persze csupa szeretetből, jó indulatból. Emese például azt írja, tortás, pesgős, kocintos emojival, boldog születésnapot.
1: Így van, még jött egy SMS, azt írja nekünk az ég hallgatók, szeretnék beleszólni, szevasztok, üdv, sz.
2: De nem beleszólni, beszólni. Köszönjük szépen a beszólást. Ennél rosszabb beszólásokat sose kapjunk tőletek. 07 30 54 88 88. Köszi, hogy itt vagytok velünk, írjatok nekünk. Meghallgatjuk a legfrissebb 10 órai híreket, aztán jövünk vissza.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Újabb hosszú nap az irodában. Találkozók, ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
11: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
12: Mitől bömbi a bömbi?
13: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
12: Tedd az asztalra, kínált körbe.
13: Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
14: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
15: Haladás utca 18.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Döntőházként fogadta el a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely módosítja a motorkerékpárokra és mopedekre vonatkozó közlekedési szabályokat. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu kérelmét, így továbbra is zár alatt marad a mogosvájai villája. Ma délután 22-23 fokos maximumokra számíthatunk. Jó napot kívánok! Én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Mától Csíkszereda is bekapcsolódik a Filmtet Fest vetítéseibe. A 2025-ös és 26-os magyar filmek szemléje Macskási Gyula mesefilmjeivel, valamint Timár Péter klasszikusával, az Egészséges Erotika című vígjátékkal egészül ki. Az érdeklődők érkezési sorrendben foglalhatják el a helyeket a Csíki moziban, a belépés ingyenes. Döntőházként fogadta el a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely módosítja a motorkerékpárokra és mopedekre vonatkozó közlekedési szabályokat. A többpárti kezdeményezés kidolgozásában az RMDSZ részéről Kelemen Hunor, Molnár András és Gál Károly parlamenti képviselők vettek részt. Ezután tehát a jelzőlámpás útkereszteződéseknél és a vasúti átjáróknál a motorosok számára kijelölt biztonsági helyet lehet kialakítani az autósáv előtt. A motorkerékpárok és mopedek használhatják a buszsávot, amennyiben ezt az adott település önkormányzata engedélyezi. Nem minősül előzésnek, ha a motorkerékpár a sávon belül egy másik jármű mellett halad el, a motorosok előre mehetnek a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál várakozó autósor mellett, ha ezt biztonságosan teszik és legfeljebb 20 km/h sebességgel haladnak. Az önkormányzatoknak a nagyobb közparkolókban motoros parkolóhelyeket kell kialakítaniuk, illetve a törvény pontosítja a bukósisak használatára vonatkozó előírásokat is. A motorvezetőknek a bukósisakot kötelezően bekapcsolva kell viselniük. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu kérelmét, így továbbra is zár alatt marad a mogosvájai villája. A döntés jogerős. A hatóságok még szeptember végén rendelték el az ingatlan zár alá vételét a feltételezett 1,1 millió eurós kár megtérítésének biztosítására. A hét folyamán pedig Călin Georgescu bankszámláival is hasonlóan járt el a díkot. A szeptember óta előzetes letartóztatásban lévő volt politikust azzal vádolják, hogy a társaival együtt egy meg nem valósult nemes fémkereskedelmi hiteligérettel csalt ki tetemes összeget egy Búzeó megyei üzletembertől. A bírósági döntés értelmében Georgescut ezen felül 400 lejeljárási költség megfizetésére is kötelezték.
16: Torna győztes lett a román U18-as labdarúgó válogatott a portugáliai négy nemzet tornán. A csapat Törökországot 2-0-ra, Üzbegisztánt 1-0-ra győzte le, a házigazda Portugáliával pedig 2-2-es döntetlent játszott. A keretben két a Székelyföldi Labdarúgó Akadémián nevelkedett játékos is szerepelt, Bence Lóránd és Darius Botá. Az U21-es válogatott közben 7-1-re kikapott Spanyolországtól, így a harmadik helyen zárta az EB selejtezős csoportját, és nem jutott ki a 2027-es Európa-bajnokságra. Szükszavúan reagált Jorge Jesus Cristiano Ronaldo közleményére, amelyben a portugál klasszis megindokolta, miért hagyta el a válogatott edzőtáborát. Ronaldo szerint a szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Jesus a házánál várakozó újságíróknak azt mondta, elolvasta a közleményt, majd hozzátette, továbbra is a szövetségnél dolgozik a portugál válogatottért, és nincs több mondani valója. A portugálok mind a négy nemzetek ligája mérkőzésüket megnyerték, így már biztos negyed. Döntősök.
15: Ma délután legtöbb 22-23 fokot mérhetünk adáskörzetünkben, ugyanakkor napsütéses időre kell számítani, a szél sem fog erősen fújni. Este 8 órakor nagyjából 16-17 fokig hűl majd le a levegő. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
17: Most pedig.

0: 10 óra múlt néhány perccel nyeremény van ebben az órában is. A születésnapi játékunkban a Melinda Instál felajánlott egy nagyszerű 400 lei értékű JBL Bluetooth hangszórót, olyan vagány boxa, hogy még diszkófény is van rajta. Érdemes játszani vele.
1: Jaj, játszatok, regisztráljatok, ez zseni nyeremény. Egyébként Nagy Endre szólt, itt van Berecki Szilvi is mindjárt szól, én Máté Kincső vagyok, szólok éppen, hello mindenkinek.
2: Tiszta bluetoothos boxák vagyunk, na rakjunk is be egy jó dalt, mert itt van velünk a Basti és a Shut Off The Lights, azaz magyarul az utolsó, kapcsolja le a villanyt. Köszi.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében pár

0: Hát, Dr. Béres, Merép Tomi, köszönjük szépen ezt a dalt. A nagy királynak, igen, és az átdolgozásukat is természetesen. Ott tartottunk, hogy szerelemmentességről beszélgetünk, vagy szerelemmentesség.
1: Igen, igen, pont így.
0: Én azelőbb kitaláltam egy jó kis szófordulatot, most nem teszem be. Na, ez megtörténik ilyenkor. Szóval arról beszélgetünk, hogy vannak emberek, akik úgy döntenek, hogy nem akarnak szerelmesek lenni. Vagy ha nem is akarnak, de nem tudatosan elutasítják maguktól, mert nekik nem kell ez a rózsaszín hóbelevanc, és aztán belevágunk mindenbe, és itt minden csorog, meg nyálas, meg stb., hanem éljük a pursi szimpló életünket.
2: És ez egy ilyen döntés. Akkor is, ha jön a szerelem, akkor is nem nézd meg, mit ír Robert, azt írja. Sajnos az életben nem tudtam megtapasztalni a szerelmet, mielőtt megtapasztaltam volna, akkor mindig olyan érzések fogtak el, mint gyomorgörcs, mint a pillangók repülnének a gyomromban, dilaköd, más nem láttam, csak a nagy őt, és minden időt vele akartam tölteni, ezért a szerelemre nem volt időm, írja még Smiley-val. Szóval nem volt ideje a szerelemre a szerelemtől.
1: Igen, egész pontosan azt éltem meg, de hát gyanúm szerint pont ezt hivatott nem tudom üzenni tudat alatt, vagy a sorok között, ez a jó kis üzenet, köszönjük szépen Robertnek, és hogy ki legyen egyenlítve kellőképpen, és annak rendje módja szerint a mérleg nyelve, a serpenyőbe másik oldalra is tegyünk, mondjuk egy női véleményt, ha az urak megszólaltak, íme azt írja Emese, sziasztok, ismeritek azt a népdalt, hogy szerelem, szerelem átkozott, gyötrelem, miért nem virágoztál minden fa levelen? Teszi fel a kérdést, és hozzáteszi, hogy szerintem ez mindent elmond, 42 éve vagyok férnél, boldog születésnapot.
2: És itt van az a szöveg, az az üzenet, ahol a lényeg tényleg a zárójelben van, mert itt a zárójel a legfontosabb ebben az egészben.
1: 42 évnyi házas életi tapasztalata áll a mondat mögött.
0: Így van, ezt a népdalt pont nem ismerem, csak azt, hogy szerelem made moose. Az azt hiszem, hogy más.
1: Ez egy másik népdal.
2: Az egy másik népdal.
1: Szerintem ma holnap jobb ajtel kére nem menj haza, jó?
2: Az nem is nép, csak dal.
1: Tudom, hogy nem ott az, de azért egy-két, nem tudom, Csandrát nem haigálnak utánad, hogyha az népdal helyett élnek, de én meghaigálnálak, ha Vargyasra jönnél.
0: Bartoknak a gyűjtő hazájába.
1: Na ez az.
0: Milyenne bemenni? Igen, igen, igen. Na, de szerintetek, én most már elmondtam véleményed, de na, szerintetek miért van az, hogy valaki így dönt? Miért érkezünk meg ide, hogy nem akarunk szerelmesek lenni a büdös életbe?
1: Szerintem két véglet van egyébként, és tényleg

0: ről, akik viszont annyiszor csalódtak már, vagy egyszer akkorát csalódtak, hogy azt mondják, hogy tudatosan távol tartják maguktól a történetet.
1: Igen, és itt ez a helyzet azzal a listával, ami előttünk van, mert itt onnan jön a dolog, hogy olyan hírességek, celebek, akik annyira reflektorfényben vannak, vagy annyira nyilvános térben zajlik az életük, hogy elképzelhet, hogy ez is hozzátesz ahhoz a fajta recepthez, amikor már nagyon nehéz megtalálni az igazit, mert honnan tudod, aki oda van, érted van-e oda, vagy azért, akit mindenki lát a képernyőn, a folyóirat címlapján, vagy akárhol máshol. Tehát a celebeknek lehet, hogy ez még nehezebb olyan értelemben, hogy érthető, hogy egy idő után megcsömörülnek a mindenféle hamis felszínes kapcsolattól, és azt mondják, hogy akkor inkább semmit.
2: Nekem meg olyan gyors kérdésem visszatér arra, amit Kincső mondott, hogy te úgy gondolod, hogy van olyan ember, aki nem tapasztalta meg
0: szerintem
2: soha a szerelemérzetet? Vagy a viszonzott szerelemérzetet nem tapasztalta meg?
0: Szerintem a szerelem úgy teljes vagy, mert a megélése, az érzelmi része, hogyha bár egy kicsi viszonzásra le, mert addig csak ilyen plátói.
1: Ha nem, akkor csak költészet.
0: Akkor csak költészet és líra, így vagy, jól mondja Endre. 07 30 54 88 88, mondjátok ti is.
3: Minderről tudunk.

0: 10 óra 22 perc magasságában a csókos csütörtöki hármas szabály vége felé kanyarodunk lassan-lassan, de hát van itt még néhány üzenet, aminek hangot érdemes adni. Egyrészt névtelenül kapunk egy kedves néhány sort, azt írja valaki, hogy jó napot kívánok, boldog születésnapot kívánok, csak így tovább, minden jót kívánok, szép napot. Ebbe annyi jó kívánság volt, hogy szerintem délutánra is marad, úgyhogy berakjuk a puttonyba és hazavisszük, köszönjük szépen. Illetve hát a téma kapcsán, mi szerint ugye a nagy kérdésünk, hogy hogy alakul ki ez a szerelemmentes élet, amit ugye hollywoodi sztárok egész listája követ vagy vállalt magára. Marika egy egészen új szempontot hoz be a beszélgetésbe. Azt írja nekünk, hogy nem akarja az adott személy, hogy fájjon, mert a szerelem hatalmasan tud fájni. Annyira igaza van?
1: Igen, de annyi lehet a nyereség is, amennyi a fájdalom. Most gondolj bele, hogy ha ott ülsz a szerelem az élet nagy kaszinójában, a zöld asztalnál is megteszed tétjeidet. És pont a te számodat húzzák ki például a ruletten, vagy pont az, amire te ráraktad, az all in, betoltad mindenedet.
0: Ugye
1: és akkor te vagy a főnyertes, igen. Akkor utána simán megéri.
2: A szerelem olyan, mint a mai nyakam. Hogy nagyon örülök, hogy tartja a fejem, de néha tud fájni.
0: Ja.
2: Merem.
0: Szerelem és szerelem válogatja, hogy
1: igen.
0: Hogy igen,
1: Szili olyan szerelmes, a nyaka is merem.
0: Az jó dolog, még mindig, ha még mindig, akkor szerintem ez így rendben.
2: Mi az, ha még mindig?
0: Hány éve vagy dős?
2: Négy és fél.
0: Na, akkor ha még mindig. Tímea nagyon szépet ír nekünk, azt mondja, sziasztok, én el sem tudnám képzelni az életemet szerelem nélkül. Na, de ki tudnék már kora reggel felidegesíteni, egész nap bosszantani, az idegeimet levezetni rajta, és este mégis szeretettel nézni, ha nem lenne az én drága, szeretett férjem. Ő nem csak a férjem, hanem a személyes stresszlabdám is.
1: Leülsz és gyömöszöled.
0: Tibi, te vagy az én emberem. Aj, ez mennyire jó. Mennyire cuki ugyanakkor, és mennyire
2: fair.
0: Szerethető. De. De fair.
2: Nem fair, mert innen fair. Kapunk fair. Egy csomó 20-30-as éves.
0: De fair. De fair.
2: Valami jó német csavarhúzó márka. Ez a de fair. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy azért nem fair, mert hogy innen jönnek az őszhajú 20-as, 30-as pasik.
0: És milyen jól áll nekik?
2: 20-as, 30-as pasik, igen. Vagy ha mi mondanánk azt, hogy a nők számunkra stresszlabdák, akkor mindenki rögtön félreérteni, rögtön, és az lenne, hogy persze, mert izé vagy, mert ilyen, hogy mondják ennek az ilyenek,
0: nem vagy polkorrekt.
2: Csak erre gondolnak. Hát igen.
1: Mert csak kihasználni akkor, mert csak a saját haszonod nézed, meg egy toxikus kapcsolatot alakítottál ki, mert csak feszültséglevezetésre használod a szerelmet.
2: És csak tárgyasítod a nőket, hogy nekik stresszlabdájuk van.
1: Befejeztük.
0: Várjátok, ennyi. Hogy megvigasztalok? Nincs vigaszom. Nincs. Az a baj, hogy mióta világ a világ, azóta ez a kettős mérce ilyen tekintetben fennáll. Én sem értek vele egyet, vallom derekasan.
1: Ja. De azért jó stresszlabda.
0: De hogy az azt, hogy a férjén vezeti le a dühit, az amióta ember az ember, azóta így van.
2: Ez jó, na hát most így, ez bele. Na mi, ezt akartam mondani, ebben belenőttünk.
0: Defer, bele.
1: Igen, de a megfelelő személlyel ez is jól tud működni a Tímea üzenetében. Pont az a szép, hogy hidd el, ha nem találnátok, akkor ez nem mehetne így még a világ.
0: Igen, meg valószínűleg pontosan. Ilyen tekintetben kiegyenlítődik a mérleg, tehát hogy gyanúm szerint Tímea is a maga aranyosságával, meg hát mennyire jó az önirónia, ami ugye sugárzik az üzenetéből. Ő is azért elvisel idézőjelesen dolgokat ezért cserébe, és jól tudjuk, ezt mindig elmondjuk, hogy főleg a hosszantartó házasságok jó kompromisszumok mentén működnek, úgyhogy valószínűleg megvan mind a két része a történetnek. Ha van véleményetek, esetleg ellenvéleményetek, bátran írjátok meg 0730548888.
3: Mindenről dumálunk.

0: Gyors, rövid, apró, óvatos kis információ Zsoltnak. Köszönjük nagyon szépen, aki hangüzenetben jelezte nekünk, hogy Marosvásárhelyen a Kálvária bedugult. Kérem szépen türelmet azoknak, akik ott átsorognak a torlódásban. Ha van frissítés, akkor ugyanakkor az bátran-bátran jöhet. Igen. Drága Robert kedveskedik itt üzenetben a korábbi minden nemű sállalalala apropója, mi pedig arról beszélgetünk, hogy milyen jó, hogy ilyen sokan írtok nekünk, például ugye szerelem és szerelemmentes létezés apropóján.
1: Így van, Zita üzenete, személyes saját tapasztalat. Sziasztok, jó a téma, sajnos sok esetben nem tiszta szándékkal mennek bele a felek a kapcsolatba, ezért van a sok csalódás, és majd úgy döntünk, inkább egyedül. Itt gondolok arra, hogy nem azt nézik, milyen ember vagy, hanem kinek mi van. Autó, lakás, munka, milyen jól keresele. Sajnos mostanában inkább a férfiak lettek ilyen puhányok. Elvárják, hogy a nő fizessen. Utóbbi két kapcsolatom tapasztalata. Szerintem egy kapcsolat akkor működik, ha tiszta a szándék, és valóban a másik énje érdekel, írja még Zita. És lehet, hogy van ilyen a kialakuló félben levő, vagy éppen a ilyen gyerekcipőben sántikáló, totyogó kapcsolatoknál, hogy elég hamar kiderül, hogy kinek mi a prioritása, és akkor már keserű szájízzel menne tovább, és inkább nem megy tovább a dolog.
2: Még jó, ha az ember időben rájön erre az egész dologra.
1: Igen.
0: Én az a baj, nem tudom eldönteni, hogy valid-e az, amit mondani akarok. Én akartam szólni, hogy én nem nagyon értek Zitával egyet, de kit nézem magamból egyszerűen, hogy annyira hülye vagyok és naív, hogy azt hiszem, hogy csak szép dolgok mentén létezik az ember itt ezen a nyomorult sárgolyón. Mert hogy azt akartam mondani, hogy szerintem, aki beleszalad egy kapcsolatba, az nem rossz szándékkal teszi. Tehát nem úgy házasodnak össze emberek, tudjátok, hogy jaj, akkor 5 év múlva úgyis elválunk, vagy 30 év múlva egymás hát a közepére kívánjuk a másikat. Szerintem mindenki egy kicsit optimista, kicsit jó kedélyű, kicsit nem tudom, mosolygós, rózsaszín felhős kell legyen, hogyha beleszalad egy kapcsolatba. Csak közben meg az van, hogy lehet, hogy most nyitja fel a szemem, akár nekem is, Zita, hogy tényleg abban a világban élünk, ahol az anyagiak ennyit számítanak, hogy van egy nagy autót, hozzád megyek férjük.
2: Igen, mert főleg az, amit ír.
1: Megyek férjű.
0: Nő, érted.
1: De jó,
0: és megpödröm a bajszom. Igen, autó méretétől függően. Igen,
2: most az a kérdésem, csak hogy látom az SMS-ben, hogy beleolvasol, vagy meg hallgatva, stb., hogy a férfiak lettek puhák, és most elvárják, hogy a nő fizessen, tehát fordul a világ. Én azt gondolom, hogy ha már egy kapcsolatban téma az, hogy ki fizet, miért fizet,
0: és
2: ki a puhább,
0: puhány,
2: ki a nem puhább, akkor szerintem ott hagyjuk azt a francba. Tehát ott úgy, ahogy van. Én azt gondolom, hogy ennek nem lesz jövője, úgyse. Tehát hogy ez csak az első ilyen probléma. Ennek rengeteg olyan más dolog lesz. Most ki fizette ki a forró csokit? Nem tök mindegy, úgy őszintén. Mm-hmm. Tehát, hogy hosszú távra nézve, persze az első randi, az idealizált dolog, férfi fizessen, jaj, de gavallér, hazavitt a kocsival, a blokk előtt, a ház előtt szálltam ki, szép dolgok. A büdös életben soha nem kerül sor már erre később, hogy kinek a kártyájával mit fizetünk. Tehát ezek ilyen szimbolikusak, hogy meghívlak egy vacsorára, és fizetem a kártyámmal, közös kasszám vagyunk, drágám. Tehát, hogy igazából
1: nem tudom, ki vagy.
2: Tehát, hogy jól esik.
0: De ma én fizetek.
2: És akkor hogy nézed, hogy oké, jó, rendben, menjünk, haladjunk tovább. Tehát, hogy ezek később nem fognak érni se.
0: Igen. Én most már azt kezdem sajnálni teljes szívemmel, kicsi elmémmel, kicsi mindenemmel, hogy túl későre fogtunk neki megtárgyalni ilyen fontos dolgokat, hiszen nem fog idő jutni minden üzenetre, és jobbnál jobbak jönnek, igen?
2: De van egy nagyon fontos üzenet, amire muszáj, ha nem is olvasom végig az SMS-t, de azt írja, hogy életemben először Endrévenek és Szilinek igazat adok. Ezzel nem menjünk emellette.
0: Ez fontos, Melinda. Ez Melinda. És köszönjük szépen.
2: Csak a lényeg ez.
0: Amiatt, amit a nő és a stresszlabda és a férfi és a házasság kapcsán mondtatok. Melindának köszönjük szépen, Beátának és Ervinnek, és mindenki másnak, aki még írt, és sajnos nem fog beleférni az üzenete, akár az Emanuelé is, hiszen eljött az ideje, hogy játszunk. Szülinapi nyereményjátékkal megyünk, tehát nem sok tovább, de ígérjük, majd még egyszer folytatjuk ezt a kérdést.
3: Székelyföld velünk éte. 3 szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
2: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szimcsogás a kamrában?
1: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is! Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
4: Haladás utca 18.
5: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárló listát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
6: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energia tárolás egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy elektroszolárexpert.ro.
7: Elektroszolár Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
8: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
0: A reklám után
9: ismét lágere.

0: újra játszunk, kérem szépen, születésnapi játékunk van, és micsoda nyeremény. Micsoda nyeremény, kell egy játékos hozzá.
1: Így van, egy vagány JBL bluetoothos hangfal, mehet a Melinda Install jó voltából, Lukréciának a felveszi a hívásunkat, és valami nagyon vagány ajándékot találunk ki.
2: Hát talál ő ki nekünk egész pontosan, és mi cserébe tényleg egyébként szerintem zsenomenális nyereménye készülünk. Haló, haló!
3: Haló!
2: Haló, Lukréciával beszélünk?
3: Igen, jó napot kívánok!
2: Szervusz, kedves Lukrécia, gyere tegeződjünk, hogyha szabad. Nagy Endre Berecki, Szili Máté Kincső vagyunk, a Rádió Gaga részéről hívunk. Szevasz!
3: Szia!
2: Szia! Így már sokkal könnyebb. Kedves Lukrécia, nyereményjáték ügyben keresünk, hiszen te is regisztráltál a szülinapi nyereményjátékunkra, úgyhogy az lenne a dolgot, feladatod, hogy mondj nekünk egy nagyon jó kis ajándék ötletet, mivel lepnéd meg a Rádió Gagát, vagy akár bennünket a szülinapunk apropóján. Hogyha valami jó kis ajándék ötlettel előrukkolsz, akkor cserébe van egy jó kis nyereményünk.
3: Én egy jó kis csokor viccel a mindennapi videót hívtam.
2: Nagyon jó.
0: Mi tudod, egy jó kis csokor mivel?
2: Viccel.
0: Ja, viccel!
2: Mi kapnánk vicceket.
0: Jó.
2: Ez nagyon jó. Csak hogy képzeled el, kedves Lukrécia? Kik tolmácsolnák, hogyan, miként ezeket a vicceket?
3: Hát szerintem a kommentelők által, így, hogy állt, ti a videóban továbbadjátok.
1: Ja, hogy a kommentelők megírják, hogy miről szeretnének hallani a videóban.
3: Igen.
2: Aha, tehát tulajdonképpen téma ötletet adsz nekünk ajándékba szülinapunk apropóján. Én ezt adom, én ennek örülök, nagyon kifejezettem, mert van az az uborka szezon, valljuk be, amikor azért, hogy meggondoljuk mi is háromszor, hogy milyen témát vegyünk elő. Hát köszönjük szépen, szerintem ez zseni ajándék. Szerintetek?
1: Nagyon jó.
0: Igen, igen, kreatív. Kreatív, ez nagyon jó, mert akkor így igazából hozzátesz a rádió életéhez is hozzátesz, a mi életünkhöz is hozzátesz, a kreativitáshoz, úgyhogy köszönjük szépen. Mit csinálsz amúgy, Lukrécia, hogy telik a mai nap?
3: Hát én jelenleg itthon vagyok a lányommal, nem tudtam engedni óvodába, mert beteg volt az éjjel, de
1: szegény,
3: amúgy jól másképp.
2: Hát ez most ilyen szezon, azt hiszem, hogy betegeskedik nagyon sok gyerkőc, oviban, iskolában egyaránt, hát akkor jó bulást kívánunk neki mindenféleképpen, és próbáljátok meg, nem tudom, minőségi módon eltölteni a közös időt. Vannak-e kedvenc közös programjaitok?
3: Igen, szoktunk sokat rajzolni.
2: Nagyon jó.
0: De jó. De jó, ez hát fejleszti a kreativitást, a látást, a mindenféle. Ugye nagyon jó, ez nagyon jó. Hát akkor mindenképp sok sikert kívánunk ehhez, meg sok türelmet neked, meg a gyerkőcnek is a betegséghez, és akkor minél hamarabbi gyógyulást. Van egy vagány nyereményed, hogyha zenét például még nem hallgattatok, vagy ha hallgattatok is, de szeretnétek valami máson hallgatni, akkor van egy nagyon jó hírünk. Ugyanis képzeld el, hogy a Melinda Install felajánlott egy 400 lei értékű Kudu Sensa Play Mini JBL Bluetooth hangszórót. Ez egy nagyon vagány dolog, nézz utána.
3: Jó, rendben.
1: Nagyon vagány alakja van, világít is, zene is szól belőle. Szerintem lehet, hogy a lányod fogja imádni. Elképzelhető, hogy le fogja nyúlni és megtartja a gyerekszobában. Gratulálunk hozzá.
2: Gratula valóban. És az jut eszem, hogy a legjobb gyerekdalokat ezt valóban egy gyerekszobában abszolút állja a helyét ilyen tekintetben. Lukrécia, nagyon köszönjük, hogy ránk szántad az időt, csodás napot neked, köszi még egyszer az ajándékot, szevasz.
3: Köszönöm szépen, sziasztok.
0: Szia.
4: Gratulálunk! Te nyerted a Melinda Install által felajánlott 400 lei értékű JBL hangszórót. Várnak üzleteikben fürdőszoba fűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár.
5: Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemi

0: Nagy gratuláció még egyszer Lukréciának, és valóban jobbulást kívánunk a kislányának. És titeket meg arra buzdítunk, hogy regisztráljatok, hiszen a nap hátralévő részében is lesz még játék. Bőven.
1: Bőven, így van, és Iszécsi téri ellenőrzés is lesz a nap hátra levő részében, például a Jeddi útba, az Aquaszerves fiú küldte nekünk, köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen, még egy üzenet, amit nem hagyhatunk ki a mai adásból, azt kérdi Ervin, hogy vagytok. Lévén, hogy az időnk sajnos elfogyott, Ervin, köszönjük érdeklődésedet, nagyon-nagyon jól vagyunk, melynek hasonló párját kedves kegyednek is kívánjuk. Ennyi volt már a hármas szabály, holnap reggel találkozunk, pénteki jó kedve, reggel 7-kor, addig szép csütörtök délután, sziasztok!
0: Puszi, szevasztok! Ciao, ciao.
3: Volna. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Megvisszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, megjelni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
13: Stressz?
14: Megvan.
13: Fáradtság?
14: Az is.
13: Akkor mi hiányzik?
14: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
13: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
14: Termál wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
13: Mert néha nem szabadság kell.
14: Csak egy jó kis wellness. Termál wellness tusnád.
15: Szilvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autós szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
16: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Szigorítani kellene a drogbirtoklásra vonatkozó szabályokat, és nem enyhíteni, véli Cornelius Stefán, a PESZED első alelnöke, miután Viktória Sztojcsú szenátor csupán pénzbírsággal büntetné azt. Nem csökken az erőszak a gázai tűzszünet ellenére sem, tájékoztat a BBC. A következő órákban kellemes napsütéses időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A hírek következnek. A gázai béke csak a Hamász teljes lefegyverzésével érhető el, hangoztatta Nikus Ordán államfő a palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadásának harmadik évfordulóján. Az elnök közösségi oldalán közzétett üzenetében emlékeztetett a több mint 1000 halálos áldozatot követelő mészárlásra, részvétét fejezve ki az áldozatok hozzátartozóinak és Izrael népének. Nikus Ordán kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi törékeny tűzszünetet olyan tartós állapottá kell alakítani, amely garantálja Izrael biztonságát, miközben a palesztinok számára is lehetővé teszi, hogy saját államot alapítsanak. Románia az államfő szavai szerint a béketörekvések támogatása mellett humanitárius segítséget is nyújt, hiszen a kórházokban gázai gyermekeket is ápolnak. Szigorítani kellene a drogbirtoklásra vonatkozó szabályokat, és nem enyhíteni, véli Cornélius Stefán, a PESZEDE első alelnöke. A szociáldemokrata politikus szerint nem helyes, hogy a fogyasztásra szánt tudatmódosító szerek birtoklása csupán szabálysértésnek számít a jogszabályok szerint. A politikus a közösségi oldalán írta mindezt, miután Viktória Sztojcsú szenátor benyújtott egy tervezetet, amely csupán szabálysértésre redukálná ezt a kihágást. Cornélius Stefán kijelentette, hogy szigorúbb fellépésre lenne szükség a terjesztő hálózatokkal szemben, mindemellett a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Viktória Sztojcsú szenátor egyébként kifejtette, hogy Románia az elmúlt 10 évben a drogok elleni küzdelem címszó alatt a fogyasztókat büntette a tényleges kereskedők helyett. A fogyasztás ugyanakkor nem csökkent, szerinte a jelenlegi politika drága és hatástalan, éppen ezért azt javasolja, hogy csupán pénzbírsággal büntessék a drogbirtoklást. Elkezdte az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök, a diplomata a korábbi kormánykoalíció alakulataival ül tárgyalóasztalhoz, hogy megszerezze a beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot. Napirendjén elsőként a szociáldemokrata párt szerepelt, délután pedig a Nemzeti Liberális Párttal, majd az RMDSZ küldöttségével egyeztet. A pártok különböző feltételekkel fogadták egyébként a helyzetet, a szociáldemokraták többek között egy 10 pontos gazdaságélénkítő csomag elfogadásától teszik függővé a támogatásukat. A liberálisok jelezték, hogy nem lépnek be a kabinetbe, de egy párt független szakértői kormányt szívesen megszavaznának. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke korábban kiemelte, hogy bár van esély rá, hogy megszavazzák a Niculescu kormányt, nem támogatnak olyan felállást, amely a szélsőséges AUR vagy SOS Románia pártok segítségére támaszkodik. A Mentsétek meg Romániát szövetség ugyanakkor kategórikusan elutasít minden olyan kormányt, amelyben a PESZEDE-s miniszterek kapnak helyet. Nem csökken az erőszak a gázai tűzszünet ellenére sem. A BBC szerint a gázai egészségügyi minisztérium adatai azt mutatják, hogy már az 1400-at is meghaladja azoknak a palesztinoknak a száma, akik a tavaly október 10-én életbe lépett tűzszünet óta vesztették életüket az izraeli katonai támadásokban. Az ENSZ által megbízhatónak tekintett jelentések rávilágítanak, hogy a fegyvernyugvási megállapodás ellenére a polgári lakosság továbbra sincs biztonságban az övezetben. A halálos áldozatok között jelentős számban vannak nők és gyermekek is. Az eddigi előrejelzések szerint ma is kellemes, mondhatni már túl meleg, őszies időjárásunk lesz. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte 22 és 25 fok között mozognak majd. Holnap is nagyjából ilyen időjárásra kell számítani, egyébként vasárnaptól jöhet az esős idő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
5: És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, és indítjuk a színes órákat, közben pedig zajlik a születésnapi játékunk. Egyszerű a történet, ha hívunk téged, drága hallgató, csak annyit kérünk, hogy mondd el így szavakban, hogy milyen ajándékot adnál nekünk a 27 évünk alkalmából.
20: És jön is a nyeremény, a Paradi Gamma üzlet jóvoltából egy 100 leértékű ruházati részlegen beváltható vásárlási utalvánnyal lepünk meg valakit. Hajrám, regisztráljatok folyamatosan, sosem lehet tudni, hogy mikor és kit hívunk. Nyitjuk az első óránkat Martin Garrix és Ed Sheeran közösével. Ez a Repeat It.
21: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
22: Színes hírek,
21: helyi aktualitások,
22: interjúk,
21: játékok
22: és
21: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.
22: Sláger

Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: kettő lehet megírni egy dolgozatot, vagy egy vizsgára készült anyagot. Igen?
1: Persze.
0: Hogy?
1: Úgyhogy
0: nem tudom,
1: programok...
0: amúgy az én időmben még, akkor és még az sem volt olyan régen, persze. Akkor azért sokat kellett olvasni, és utána nézni a dolgoknak, persze, összeszedni persze. A könyvjegyzetet. Húha, volt vele munka.
1: Így van, de hát le tudják buktatni az AI által generált tartalmat. Igen? Most már vannak olyan programok, vagy egy másik AI ellenőrzi, hogy ezt AI írta-e. Na!
0: De komplikált.
1: Várj.
0: Na, magyarázd el.
1: A lényeg, hogy most már állítólag nem lehet többé titkolni az ilyen tartalmakat, mert úgynevezett vízjelet kapnak ezek a szövegek. Tudod, mi az a vízjel, amikor belekerül egy ilyen kis logó valahová, mondjuk a fotósok használják ezt előszeretettel, amikor a fotós a saját fotójára tesz egy vízjelet, mondjuk György Návid Csaba fotózta a gyönyörű tájat Székelyföldön, hogy azt más ne tudja használni. És ezt az újdonságot bevezetik most a ChatGPT szövegeibe is. Na, mit szólsz hozzá?
0: Hoppácska!
1: Szorul a hurok.
0: Hát, ugye engem ez nem érint. Vagy legalábbis nem én vagyok az a kategória, aki nagyon gyakran szerkesztene több oldalnyi szöveget a ChatGPT-vel. Viszont, akik használták előszeretettel gyakran, lehet, hogy számukra ez most bökkenőt jelenthet. Viszont el tudom képzelni, hogy a ChatGPT a jövőben is valóban adhat kézzelfogható segítséget, de még mindig oda jutkodunk vissza, hogy ellenőrizni kell azokat az információkat, amiket a ChatGPT-től, a Gemini-től vagy különböző mesterséges intelligenciától kaptok, mert hogy ezek önmagukban nem állják meg a helyüket.
1: Tudod, hogy a...
0: Vagy nem minden esetben.
1: Igen, igazad van, de tudod, hogy a hazai fiatalok mekkora aránya használja az AI-t? Na mindjárt, fogalmam mindjárt is. Ezt is kiderítjük, jó? Érkezik most a Smash Moves, ez az I'm a Believer.

0: Avicii és a Hey Brother. Fiúk és lányok is, fiatalok, szépkorúak is, nagyon-nagyon sokan, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, akkor a romániai állampolgárok körülbelül 70%-a használ valamilyen formában mesterséges intelligenciát valamilyen célra. Azért ez egy szép kis szám.
1: Ez egy szép kis szám, mi is használjuk, nyilván keresgélünk, olvasgatunk, és utána járunk a dolgoknak. A hazai tűnik fele mesterséges intelligenciával oldja meg a házi feladatát.
0: Hoppá.
1: Viszont most, ahogy korábban is mondtuk, például a ChatGPT-re rákerül egy úgynevezett vízjel, amiből nagyon-nagyon könnyen le lehet szűrni, hogy ezt az AI írta. Azon gondolkodom, hogy ha lenne, bocsánat, ha lett volna a mi időnkben ilyen lehetőség, nyilván mi is éltünk volna vele. Hát annyira egyszerű. Matematikában azt vettem észre, hogy egészen ügyes, egészen okos, tehát ahol számolni kell, abban jó. Ha valaminek utána kell nézni a nagyvilágban, híres ember, stb., abban nem biztos, hogy annyira jó.
0: Pont a tegnap oldottuk a kisfiammal a matekházi feladatot, persze ez a 2+3, ez azért most még megy, még tudom követni és tartani vele a tempót, megjegyzem első osztályos, de pont belegondoltam abba, hogy mi lesz, amikor gyököt kell majd vonni, fogalmam nincs amúgy, hogy kell azt csinálni, lehet, hogy ez az én szegénységi bizonyítványom, de lényeg az, hogy azon kezdtem el filózni, hogy akkor most mi lesz, hogyan tanítom meg neki, vagy hogyan kezdjük el a gyökvonásos házi feladatokat megoldani, és nagy valószínűség igen, akkor az ilyet fogom megkérdezni, hogy gyere, egy gyors talparót kérek szépen.
1: Így van, ebben szerintem nagyon-nagyon tud segíteni, hangsúlyozom, nem megoldani helyetted vagy a gyerek helyett, hanem útmutatót adni, vagy mondjuk leegyszerűsíteni bármilyen szöveget, kicsit, hogy is mondjam, ilyen könnyen emészthetővé tenni. Ezekben is jó, de ne arra használjuk, hogy megoldjunk vele bármit, hanem arra például, hogy kérjünk segítséget tőle, és az ő meg a saját kis agyunk működésével együtt eljuthatunk valahová, azt hiszem.
0: Így ezt mi most 40 éves fejjel elmondjuk, de ott van az a néhány tizenéves, akik minél hamarabb szeretnék nyílbe jutni a házi feladatot. Szerinted szót fogadnak nekünk?
1: Remélem, hogy igen, hát ezért beszélünk a rádióban, bár ők ebben az órában még iskolában vannak, úgyhogy nem hallják, na majd délután visszatérünk erre is. Jó. Oké, zenéljünk egy kicsit, jön most a One Republic.

0: Robert írja nekünk, nem tudom, hogyan működik a regisztrálás a játékra, de lenne egy kívánságom a Gagának, ami nehezen überelhető. Húha, ezzel most az én érdeklődésemet sikerült felkeltened, úgyhogy gyere, írd meg nekünk, hogy mi lenne az a kívánság. Közben pedig nem sokára azt is elmondjuk, hogy hogyan tudsz regisztrálni a játékunkra, illetve van egy információnk sofőröknek is, Jedden a temetőnél reál ellenőrzés.
1: Kitartás tehát mindenkinek. Hogy lehet regisztrálni? Egyszerűen 0730 54 88 88, ez a számunk. Küldjétek el ide a neveteket, a telefonszámotokat és a megyét, ahol éltek. De ha ez hosszú és nehéz, akkor a Rádió Gaga applikációból csak egy kattintás.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
4: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb shawarma, nagyobb csirkeburger.
5: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
4: És figyelj, hétfőn két shawarma, 30 lej.
5: Én kettőt kérek.
6: Nekem is jöhet.
5: Ez brutál.
4: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Haladás utca 18. Társadalmi célú hirdetés.
13: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
14: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Naked zenekar és a tombola nyár. De jó volt ez a tomboló nyár, viszont nálunk a tomboló üzemmód még mindig működik, már csak azért is, mert szülinapra készülünk, és itt van velünk Szilvia. Szia!
1: Hello!
0: György Dávid, Csaba, István, Szidónia vagyunk a Rádió Gagától.
1: Igen.
2: Szia Szilvia, na mi a helyzet? Hogy vagy? Hogy telik a napod? Mesélj kicsit magadról.
1: Jól vagyok, köszönöm szépen, jelenleg dolgozom.
2: Mit dolgozol?
1: Adminisztrációs asszisztens vagyok.
0: Ezt el tudod mondani úgy, mintha nagyon imádnád a munkádat?
1: Igen, nagyon-nagyon szeretem. Amúgy az Excel táblázatok körül forog, ami egyaránt ért ad.
0: Szerintem ritkán
2: nagyon irigylem azokat, akik az Excelben otthon vannak. Én nem vagyok annyira otthon, és nekem egy kicsit nehéznek is tűnik az Excel.
0: Itt van a te embered, Csaba, akkor Szilvia. Így van, segítesz neki tanulni Excelt?
2: Gyorsan mond a képleteket. Okay, jó.
0: Egy gyors talpaló, Csaba. Megvan, kész.
2: Jó,
0: létrehoztam az üzletet.
2: Na figyelj, Szilvia, ez egy olyan játék, ami a Rádió Gaga születésnapi játéka, de mielőtt odaadnánk a nyereményt, szeretnénk tőled hallani például azt, hogy te mivel ajándékoznál meg minket?
1: Hát sok-sok jó kedvel.
2: Az nagyon jó.
0: Igen, köszönjük.
2: Kicsi materiális dolgok, ilyen földi javak.
1: Hát, egy utazással és az Excel táblázat tudásával, igen.
2: Oké, meg is vagyunk, rendben. Ki kell nézzük a szabad időpontot, és részemről mehetünk is.
0: Te maradsz és tanulod az Excel, ja. Mert a kettő nem fér bele az életedbe, én engem hagyjál, megyek utazni, jó?
2: Jól van,
0: megbeszéltük, Szilvia.
2: Jó.
1: Rendben van, oké.
2: Jó, legyen
0: köszönjük
2: így.
0: Köszönjük szépen a kívánságot, és megy is feléd a nyeremény, ami ez alkalommal a Parajdi Gamma üzlettől érkezik, egy 100 leértékű vásárlási utalvány, és ezt a ruházati részlegen tudod majd beváltani. Csaba,
1: nagyon szépen köszönöm.
0: De jó, hogy te is.
2: Szívesen, Szilvia. Vigyázz magadra, további jó munkát kívánunk neked.
1: Jó, köszönöm.
0: Szép napot, szia.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: Bojo a slágere, ez volt a Leide itt a Rádió Gagán. Lesz még játék, többen is kérdezitek, hogy mikor sorsolunk, előtte szólunk, egy kicsivel előtte csak.
1: Most viszont nagyon-nagyon gyorsan elmondanánk azt is, hogy a közúti fuvarozási ellenőrző hatóság kint van Nagyernyében a körforgalomnál, úgyhogy teherautósofőrök, buszsofőrök és más fuvarozó járművek csak szabályszerűen az utakon. Ha egyéb infótok lenne, azokat is küldjétek el 0730 54 88 és 88. Jó utat mindenkinek, jövünk a hírekkel.
2: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
6: Reklám. Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás. Egyszerűen, megbízhatóan. Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen. 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro. Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
7: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba, a fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3 lej 89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
8: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
9: Kész a 10 órai?
10: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
10: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román állampolgár ellen, aki éveken át embertelen körülmények között dolgoztatott egy férfit. Már harmadik napja vizsgálják az ügyészek a Kölin Georgescu mogosvájai villájában lefoglalt elektronikus eszközöket. A következő órákban ragyogó napsütéses időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. A Csíksomlyói Pasió 30. évfordulója alkalmából első alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei Pasió játszó közösségek találkozóját Csíksomlyón október 8-a és 11-e között. A nyitott programok sora október 9-én pénteken délután 2 órakor egy szakrális sétával kezdődik a Kissomlyón. A rendezvény szombaton is folytatódik, délután 1 órakor mutatják be a Fodorház udvarán felállított rendezvény sátorban a Pasió 30 emlékek és állomások. A Csíksomlyói Pasió történetéből című kötetet. Ugyanaznap délután 5 órától Pasió játékot tartanak a Csíksomlyói Kegytemplom udvarán, a szombati napot pedig 6 órától ünnepi szent mise zárja. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román állampolgár ellen, aki éveken át embertelen körülmények között dolgoztatott egy férfit. A vádlott még 2022-ben ígért ellátást és fizetést a nehéz sorsú nagykörösi áldozatnak. A sértettet viszont később nehéz fizikai munkára kényszerítették, amiért csupán minimális ételt és majdnem semennyi pénzt nem kapott. A vádlott tavaly külföldre is elvitte a férfit, elvette az iratait és kényszer munkára fogta, viszont a helyi hatóságok kiszabadított, így a sértett hazatérhetett. Később viszont újra rátalált az áldozatra nagykörösön, bántalmazta és ismét ingyen munkára kötelezte. A rendőrség végül kézre kerítette a gyanúsítottat, és kérvényezték a fegyházbüntetést és a pénzbírságot ellene. Már harmadik napja vizsgálják az ügyészek a Colin Georgescu mogosvájai villájában lefoglalt elektronikus eszközöket. A volt elnök jelöltet ma reggel a bukaresti központi fogdából a Dikot székházába szállították, ahová feleségét Krisztina Georgescut is beidézték. A nyomozók még a szeptember 21-i házkutatás során több tucat telefont, laptopot és adathordozót foglaltak le. Ezek informatikai átvizsgálása a jogszabályoknak megfelelően az érintettek jelenlétében zajlik. Az épület előtt ugyanak akkor ma is több tucat szimpatizáns gyűlt össze.
4: Fölényes 6-1-es győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtezőt Románia női U19-es labdarúgó válogatottja. Kazasztánt verte a máltai minitornán, az FK Csíkszered a 3 meghívott játékosa közül 2 kaptak lehetőséget. Fülöp Boglárka kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Nombot Annabelle pedig a 63. percben állt be. Románia a csoport következő mérkőzésén pénteken 15 óra 30 perctől a házigazda Máltával találkozik, hétfőn pedig Csehország ellen lép pályára. Cristiano Ronaldo is reagált Lionel Messi válogatott beli búcsú posztjára. Messi a búcsú meccsét követő napon az Instagramon mondott köszönetet családjának, barátainak, csapattársainak, edzőinek, klubjainak és Istennek a nemzeti csapatban töltött évekért. A portugál klasszis Messi kortársa és riválisa kommentben tisztelgett előtte. Ronaldo azt írta, Messi éveken át képviselte Argentinát, a története pedig örök időkre szól, és hozzátette, minden tisztelgett azért, amit az argentin válogatottal elért.
13: Csíkszeredában és környékén a következő órákban ragyogó napsütéses időjárásra számíthatunk, a hőmérsékleti értékek 15 és 23 fok között mozognak majd, éjszaka legkevesebb 9 fok lesz, és ennyivel indítjuk egyébként majd a holnap a reggelt is. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
2: És most!
1: Szép napot és jó napot, sziasztok! Hétfő, kedd, szerda, kipipálva, most pedig itt van a csütörtök. Ez egy jó nap, ugye?
0: Hétfő, szerda, szombat, igen. Kedd, ahogy éneklik a Halott pénzék az egyik dalukban. Igen, jó nap abszolút, főleg, hogy egy olyan témával folytatjuk nem sokára, amely sokunk kedvence, a kutyás téma. Pontosabban kutya jó napot tartanak első alkalommal Székelyudvarhelyen, erről beszélünk, de
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
14: interjúk,
2: játékok
14: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, stúdiónkban pedig két állatbarát, és arról fogunk beszélni, hogy miért jött létre a Kutya Jó Nap, nevezetesen Kodolányi Enikő és Szabó Zsolt az esemény szervezői vannak itt velem, sziasztok!
1: Szia, üdvözlünk mindenkit, köszönjük a meghívást!
2: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Jól mondtam, hogy kutya barát?
1: Kutya bolond.
0: Kutya bolond, annál több barátnál azért több,
1: igen,
0: ugye?
1: A nálam már nagyon túl esett a
0: lótumodalán. Úgy érzed, hogy átbillent. És te, Zsolt?
2: Hát inkább kutyaoktató, aha, de ugyanúgy persze kutyabarát is, felelősségteljes kutyaoktató.
0: Na, hát akkor fussunk neki onnan az eseménynek, hogy most szombaton kerül sor a Városi Strandon ingyenes belépéssel, a Kutya Jó Nap, a Facebookon is megtalálható, de honnan jött az ötlet, hogy egy ilyet jó lenne létrehozni a városban?
1: Az ötlet az nagyon-nagyon régen már létrejött. Régebben voltak már a városban hasonló rendezvények, Szent Mihály napi vásár keretében.
0: Már 10 éve, ugye?
1: Hát igen, nagyjából. Pont a Facebook most hozta, hogy az utolsó az 10 éve volt megszervezve. Utána én úgy gondolom, hogy nem volt hozzá elég energia, idő, és most arra kaptuk össze magunkat, hogy akkor újra. Azt nagyon szerették a kutyások.
0: Nagy kutyások vagyunk mi amúgy? Hogy érzitek, hogy látjátok, hogy tudjátok?
2: Elég sok kutya van, hogyha megnézzük, most már egyre több, ugye, és kell velük foglalkozni, ez nagyon fontos.
0: Kell velük foglalkozni, oda kell figyelni a táplálásukra, a szőrzetükre, meg mindenfélére. Elmúlt az a fajta kutyatartás, mint régen, vagy kimúlóban, hogy megkötik egy másfél méteres láncra a kutyát, és ott leéli az életét. Azért szerintem most már az emberek sokkal tudatosabbak, mint régen.
1: Szerintem nagyon jó úton haladunk, de viszont még nagyon-nagyon, sőt, főleg a környékünkön szerintem, és az országban azért még nagyon-nagyon sokat kell tudatosítani, tanítani a gazdákat, de szerintem az út az jó.
0: Jó az irány,
1: jó
0: azt
1: az
0: kéne
1: irány,
0: tartani.
1: Igen, igen.
0: Kutyaprogram, de gyerekprogram is helyet kapott az esemény során, arcfestés is lesz, és lehet még menhelyi kutyákkal is találkozni. Ez azoknak szól nyilván, akik gondolom szeretnének örökbe fogadni ilyen ebet, amely a menhelyen van. Igen. De lesznek előadások szakemberekkel, a állatrendőrség képviselői is eljönnek. Kicsit meséljetek róluk. Nem is tudtam, hogy van ilyen a környékünkön is.
2: Igen, ez minden megyében van igazából állat. Rendőrség, oda tartoznak az állami rendőrséghez. Ugye Hargita megyében, Csíkszeredában van, és ők foglalkoznak minden olyan dologgal, ami bűncselekvény, vagy
1: nem megfelelő tartás.
0: Egy életszerű példa, valaki látja, hogy valaki, egy másik valaki, mondjuk durván bánik a kutyájával. Maradjunk a kutyáknál. Akkor az állatrendőrséget kell hívni, és ők tudnak lépni ez ügyben. És komoly büntetéseket is ki tudnak szabni? Mit
2: így
0: tudtok
2: van,
0: erről?
2: Így van. Az minden, ami állattartás, állatkínzás, nem megfelelő gondoskodás, úgymond, ami már súrulja, vagy már beletartozik a kínzás kategóriába, azt mind ők ellenőrzik.
0: Néhány év múlva szerintem fontos szerepet látnak majd ők el. Nyilván most is igen, de ha minden városban lenne állatrendőrség, akkor lehetne valószínűleg a munkájuk hatékonyságáról még jobban beszélni. Na, visszakanyarodva ide hozzátok, a helyi rendőrség képviselőjét is meghívtátok, orvosok, kutya kiképzők is lesznek, hegyi mentők, ugye Benkő Zsolt személyében, tehát egy ilyen színes kis napot raktatok össze.
1: Igyekeztünk minél több szakembert meghívni, sőt, a palettánkon még ennél több lett volna, de az egy napban valahogy bele kellett szuszakoljuk, és mivel kutyaszépségverseny keretében próbáljuk ezeket a beszélgetéseket megejteni, így elég szükös lett a...
0: Tehát egy nap lehet, jövőre nem lesz elég.
1: Reméljük, hogy nem, és szeretnénk is, hogy ne legyen.
0: Igen, itt említetted, Enikő, a kutyaszépségversenyt három kategóriában is megtartjátok. Ugye kisméretű kutya, közepes méretű kutya, illetve nagy testű kutya kategóriát. Nyilván kicsit a kicsivel nézitek össze, vagy teszitek egy kategóriába, ez így logikus. Azt lehet-e már tudni, hogy mekkora ez iránt az érdeklődés például?
1: Ezt még kiegészíteném, hogy a kölyköket azt külön raktuk, tehát hogy négy kategória.
0: Ja, bocsánat,
1: lesz,
0: akkor négy kategória.
1: Igen, az az elején van teljesen, úgyhogy valószínűleg azért került el a
0: figyelmedet. Ugye? Igen.
1: Tehát nem szeretnénk teljesen ilyen kiállítás jellegű tehát nem csak fajta és standard szerint megyünk, hanem a keverékkutyák is meg vannak hívva, és jelentkeztek is szép számmal, tehát jelenleg majdnem a 60-at közelítjük a jelentkezésekkel, és várjuk továbbra is szombatig az előzetes jelentkezést.
0: És ez így milyen szám így a rendezvény előtt néhány nappal?
1: Én még szeretnék, de azt mondják, hogy jó.
0: Igen, azt mondják, hogy jó. Azt mondják, hogy jó. Na jó, akkor ha jó, akkor mindjárt folytatjuk innen egy dal után. Ez a

0: Visszatértünk, folytatjuk a beszélgetést. Kutya jó napra kerül sor Székelyudvarhelyen a hétvégén a városi strand területén. Kodolány Jenikő és Szabó Zsolt, a két szervező itt van velem a stúdióban, de gyanítom, hogy azért még vannak a háttérben jó néhányan, nem csak ti ketten. Nézzük meg a programot egy kicsit akkor közelebbről. Szombat délelőtt lesz a megnyitó, aztán dr. Farkas Domokos tart egy előadást arról, hogy egy élete társ lehet a kutya. Például Farkas Domokos szerintem már ismergetik udvarán, fiatal állatorvos, most kezdett itt tevékenykedni.
1: Igen, szerettük volna mindenképpen őt is bevonni. Én személy szerint kíváncsi lettem volna, mivel ő külföldön dolgozott, ezért kíváncsi lettem volna így az összehasonlításra, talán lesz időnk arra is egy kicsit rákanyarodni. Ő nagyon fontosnak tartja ezt a témát, hogy az emberek nem meggondolatlanul választanak maguk mellé egy bizonyos fajtát.
0: Jó lesz, hogy jó kis káne korzó, aztán kiderül fél év, hogy nem neked való.
1: Igen, igen, tehát hogy mindenféleképpen szerintem ki fog térni, hogy az életterünkhöz, az életstílusunkhoz, ütemünkhöz kellene azt alakítani.
0: Persze. Aztán ugye a kutya szépségverseny veszi kezdetét a kölyök kutya kategóriában, majd te, Enikő, te fogsz tartani egy előadást, te kutya kozmetikus vagy, ezt talán még nem említettük itt a beszélgetés során, és nyilván a munkádról beszélsz majd a közönségnek.
1: Igen, ugyancsak fontosnak tartom, hogy az, a kutyakozmetika az nem egy luxus, hanem egy szükséges dolog, mivel most már nagyon sok kis állat az életterünkben van, és
0: legyenek rendben azok a kutyák.
1: Kell ápolni őket. Aha. Igen, tehát az egészségük is ez is hozzájárul ez az ápolás.
0: Igen, aztán a programban újra kutya szépségverseny lesz, majd a korábban említett megyei állatrendőrség és az állategészségügy munkatársai tartanak előadást.
2: Igen, az fontos ez is, hogy most biztos hallottátok ti is, hogy veszettség van a Harita megyében. Uh-huh. Tehát erről is fognak beszélni. Ezért is fontos, hogy az oltások rendben legyenek minden kutyánál. Azt tudni kell, hogy a veszettség az egy halálos betegség, tehát az úgy állatra, mint emberre. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak láttuk, hogy ők is hívjenek és mondják el, beszéljenek róla, mert ők vannak ott a legelső sorban, akik ezzel küzdenek. Ugye? Uh-huh. Tehát állatorvosok jönnek onnan és többen, és várjuk, hogy...
0: És gondolom, ezek ilyen, bocsánat, hogy beleszólok, ilyen kötetlen beszélgetések, tehát ilyen interaktív.
2: Így van, inkább interaktív, nem arra hajtunk, hogy felolvassák nekünk a szabályokat, hogy azt mindenki meg tudja. Inkább az interaktív része érdekel minket.
0: Igen, és a helyi rendőrség, a székelyudvarhelyi helyi rendőrség vezetője, Katona Lóránd is tart egy előadást, majd Gegő Katalin kap teret, ő a kölyök mögött kitől válaszunk című előadással készül. Ez gyanítom a címből, hogy azt jelenti, ugye, hogy
1: tenyésztő.
0: A kutya tenyésztőjét is, igen, nézzük meg, ne csak a kutyát.
1: Tehát tenyésztő kontra szaporító.
0: A kettő között azért van egy nagy különbség, most nincs túl sok időnk erről beszélni,
1: de
0: nem mindenki tudja.
1: De hogy... fontos, igen, a különbségeket, és mivel ő ezzel foglalkozik hosszú ideje, ezért úgy gondoltuk, hogy ő a megfelelő.
0: Tehát ha csak így röviden elmondom, akkor én, hogy a tenyésztő az odafigyel arra, hogy milyen egyedek kerülnek ki a keze alól, a

0: szaporító pedig nem.
1: Egy. Igen, tehát a tenyésztő megnézi, hogy milyen kutyát milyen kutyával tesz össze, azok szűrve vannak, a fajta betegségekre nagyon fontos.
0: Tehát hogy ezek ki vannak
1: ez
0: szűrve,
1: az élete
0: igen.
1: Konkrétan. Tehát, és a szaporító lehet, hogy azt sem nézi meg, hogy éppen a testvérével kerül össze a kis kutya.
2: Csak a pénz forogja.
3: Az anyagok, így van.
0: Igen. Így van, aztán úgy
1: tehát,
0: a kutya szépségben.
1: Tehát, hogy ne egészségesek legyenek.
0: Így van, majd kutya szépségverseny ismét. Aztán a dr. Balogh Pál Barna tart egy előadást, jól etetni, jól szeretni, mi kerüljön a kutyatálba. És egy fontos kérdés, a kutyatartók nyilván már tudják, hogy én például a személyes példámat ide most fel tudnám hozni, hogy az én kutyámnak muszáj olyan ételt adjak, ami ilyen hipoallergén, mert hanem vakarózik, hullaszőre, meg stb. Stb. De ezt nem mindenki tudja, csak az, aki már úgymond benne van. De most itt akkor első kézből kapunk erről tájékoztatót. Például, gondolom én.
1: Igen, Csíkszeredából hívtuk őt meg, ezzel foglalkozik a kinológiában is jártas, viszont ezt a témát ő nagyon-nagyon szereti, és reméljük, hogy fontos információkat hoz ő is.
0: Na, aztán ott lesz Benkő Zsolt, ő a hegyi mentő, és nyilván rengeteg hasznos tanácsot tud adni, vagy hasznos előadással készül, és Zsolt, te is egy bemutatóval, meg kutyasulival rokkolsz elő.
3: Igen, itt a saját kutyámmal zenén fogunk bemutatni.
0: Ő milyen kutya egyébként?
3: Egy belga juhász, Malinoa.
0: A Zsolté, bocsánat, Benkő Zsolté és nem belga juhász?
3: Azt hiszem, neki német juhász is van, belga juhász is van. Nem vagyok benne biztos.
0: Jó, hát ez csak egy ilyen zárójeles kérdés van, hogy kiderül a helyszínen, ugye?
3: A szocializációról fogok egy keveset beszélni, ami nagyon fontos, ugye, főleg a városi kutyáknak, de a többinek is. Hogyha kihozzuk a városba, ne féljen semmitől, ugye...
0: Tehát a gyalogátjáron tudjon átmenni.
3: Konkrétan se az autótól, se a babakocsitól, se a biciklitől, se a többi kutyától, ugye...
0: Én behoznám az enyémet a városba, de hülyét kapna az a kutya, bocsánat, a kifejezésre, de tényleg nincsen szokva
1: róla. Nálunk szeretettel szombaton.
0: Na, egy kicsit...
3: Lesz rövidebb kutyasuli is, megmutatunk pár dolgot, egy pár szocializációs gyakorlatot be lehet csatlakozni majd.
0: Fogy az időnk, ezért gyorsan még nézzünk néhány nevet. Dr. Rádu Jandrást nagyon sokan ismerik, ő a kutyák szájápolásáról fog beszélni, és Bart Anna Mária, szintén ismert orvos Udvarhelyen, öreg kutya nem vén kutya, ez az előadásának a címe, majd megint lesz egy kutya szépségverseny, és aztán a díjazásra kerül sor, és így zárul a nap tulajdonképpen. Én sok sikert kívánok nektek, és sok érdeklődőt, jó időt, ezt itt műsor előtt kicsit megnéztük, hogy mit mutatnak a jelzések, de rendben lesz. Rendben lesz. Kodolány Jenikő és Szabó Zsolt szervezők, köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Mi köszönjük a meghívást. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék. Csíkszereda. FM 93.9.

Ön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Clean Bandit és a TikTok, igen, az óra is valahogy így ketyeg, jelenleg 12 után vagyunk, és van még azért előttünk jó néhány órányi műsoridő, mindjárt folytatjuk.
1: Nekem a TikTokról a TikTok maga az applikáció jutott eszembe.
0: Tényleg.
1: De hogy ilyesmiről gondolkodni munkaidőben, szó sem lehet rólam. Egyik azon applikációknak, ami ilyenkor tiltó listán van. Figyelünk a nagybetűs munkára, és próbáljuk kihozni a mai napból is a legtöbbet, a legjobbat. Például egy igazi gyöngytorkú énekesnőmnek is segít minket túllendülni a következő 5 percen. Ő lesz mindjárt Adrian és a Summer Like You.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
4: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben, vagy Facebookon, és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
5: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervesztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
6: Haladás utca 18.
7: Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk. A Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12 lej 39 baniba. A fél literes Bex üveges sör egy láda meg vásárlása esetén most csak 3,89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
8: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
2: Rádi

0: Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. És ki az, aki 5 órán keresztül, 5 egymást követő órán keresztül plenkelni akar?
1: Akar, vagy plenkel? Szerintem senki nem akar, illetve van, aki akar.
0: De, ez a hölgyemény, ő akart.
1: Mert vannak ilyen, most a szó jó értelmében, ilyen fanatikus sportolók, akik rekordokat döntenek meg, a saját rekordjaikat, mások rekordját, és nyilván bennük van ilyenféle akarat. Én nem tartozom ide, ebbe a társaságba.
0: De nem is olyan nagy baj, de amúgy azon kezdtem el gondolkodni, hogy melyik az a sportágazat, amit 5 órán keresztül én, kis kezdő, vagy aki nincs a helyzet magaslatán, hogy ugye kitartanik 5 órán keresztül.
1: Az egy jó sport, viszonylag hosszas is, úgyhogy...
0: Nem erre gondoltam. Szerintem 5 órán keresztül tudnék sétálni, vagy menni, gyalogolni. 5 órán keresztül tudnék talán biciklizni is. Szerintem más nem is tudnék csinálni.
1: Hát de mondtam a sakkot, az mindig jó.
0: Gombfocizni.
1: Vagy nem tudom, valami egyéb könnyű sportot űzni, ilyen ülő
0: de
1: sportot.
0: Olyan sportot, amiben tényleg az izmaidat kell igénybe venni, a sakkozáshoz, hát inkább a szellemi erőre van szükség.
1: Így van, igazad van, de hát izomra is van szükség, mert csak ülni kell, ez mégis kell hátizom az üléshez. Na jó, viccet félretéve. Történetünk főhőse, képzeljétek el, 5 órán keresztül plenkelt, tehát itt tartotta magát, tudjátok milyen a plenkelés, lekönyökölsz, és ilyen fekvőtámasz pozíciót veszel fel.
0: Mint hogyha fekvőtámaszoznál, csak a könnyöködön tartod
1: így
0: magad.
1: Van. Azért én nem hiszem, hogy 5 órán keresztül végig tudtam én.
0: De ott van egy visszaszámláló, nézd meg azt az órát, nem hazudik.
1: Én értem, de 5 óra az is sok, egy 20-25 perc is brutális.
0: Mi, egy perc is nagyon sok. Nem tudom, te próbáltál-e valaha plenkelni?
1: Volt egyszer egy ilyen elképzelés, hogy igen, de nem is tudom. De ezt is lehet szabálytalanul végigcsinálni.
0: Hány másodpercig csináltad?
1: Hát ez nem másodperc volt, azért voltak ott percek, hosszú percek. Nekem
0: nagyon
1: hosszú percek.
0: Nem hiszem, Csaba. Legközelebb, amikor találkozunk, le fogom ezt mérni.
1: Persze.
0: Én saját magamat teszteltem, és képzeld el, hogy már 35 másodperc volt az óramutatón, és reszketett mindenem, és azt mondtam, hogy kész, nem bírom, de egy percig felmegyek, és nem tudtam megcsinálni. Amúgy persze ez is gyakorlással tovább húzható, és lehet növelni ezeket a másodperceket, akár percek is, de 5 óra, hát ez egy eszméletlen teljesítmény.
1: Így van. A sztoriban szereplő hölgy, ő nem is egy ilyen fiatal titán, hanem, hogy is mondjam...
0: 61 éves.
1: Nem akartam azt mondani, hogy öreg, de hát nem annyira fiatal már 61 évesen. 5 órán keresztül plenkel, emelem a kalapom, ha ezt legálisan, már mint nem legálisan, hanem szabályszerűen végigvitte, komolyan.
0: Hát most ez a szám, és itt ez az oldal, ez önmagáért beszél. Azt hiszem, hogy hihetünk a történetnek. Hát 61 évesen megmutatta, hogy az emberben van kellő kitartás, akaraterő, akkor igen, akár ezt is meg tudja csinálni. Úgyhogy még sosincs késő, most neki fogunk, és lehet, hogy 61 éves korunkra mi is behozzuk ezt az 5 órát.
1: Kicsit szkeptikus vagyok.
0: Erő.
1: Erő. Erő az van. Na, figyelj, az ujjamban van egy ilyen erő, ami elindítja a dalt. Freddy zenéjét. Ráadásul ez a Mindig itt maradsz.

0: A Dance Monkey. Mekkora sláger volt ez a dal, és még mindig nagyon-nagyon jó, lehet rá mozogni, lehet nosztalgiázni, és attól jó a zene, hogy jól érzed magad tőle. Ez egy ilyen dal, buta, de nagyon jó.
1: Ez aztán nagyon megfogalmazza.
0: Az egyszerűen jó.
1: Gyertek, akkor adjunk nektek egy kis tudást. Nem is mi leszünk azok, akik ezt továbbítjuk, hanem a hírszerkesztő kollégáink. Lépjünk tovább az aktualitásokkal.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
3: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
4: Stressz?
5: Megvan.
4: Fáradtság?
5: Az is.
4: Akkor mi hiányzik?
5: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
4: Pattanj autóba és irány tusnál fürdő.
5: Thermal Wellness tusnál, termálvíz, medencék, szaunák, pezsgőfürdő és végre egy kis kikapcsolódás.
4: Mert néha nem szabadság kell.
5: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betterbez tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Szigorítani kellene a drogbirtoklásra vonatkozó szabályokat, és nem enyhíteni véli Cornelius Stefán, a PSZED első alelnöke, miután Viktória Stoicu szenátor csupán pénzbírsággal büntetné azt, nem csökken az erőszak a gázai tűzszünet ellenére sem, tájékoztat a BBC. A következő órákban kellemes napsütéses időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok. A hírek következnek. A gázai béke csak a Hamász teljes lefegyverzésével érhető el, hangoztatta Nikus Ordán államfő a palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadásának harmadik évfordulóján. Az elnök közösségi oldalán közzétett üzenetében emlékeztetett a több mint 1000 halálos áldozatot követelő mészárlásra, részvétét fejezve ki az áldozatok hozzátartozóinak és Izrael népének. Nikus Ordán kiemelte ugyanakkor, hogy a jelenlegi törékeny tűzszünetet olyan tartós állapottá kell alakítani, amely garantálja Izrael biztonságát, miközben a palesztin államok számára is lehetővé teszi, hogy saját államot alapítsanak. Románia az államfő szavai szerint a béketörekvések támogatása mellett humanitárius segítséget is nyújt, hiszen a kórházakban gázai gyermekeket is ápolnak. Szigorítani kellene a drogbirtoklásra vonatkozó szabályokat, és nem enyhíteni, véli Cornélió Stefán, a PSZ-de első alelnöke. A szociáldemokrata politikus szerint nem helyes, hogy a fogyasztásra szánt tudatmódosító szerek birtoklása csupán szabálysértésnek számít a jogszabályok szerint. A politikus a közösségi oldalán írta mindezt, miután Viktória Sztojcsú szenátor benyújtott egy tervezetet, amely csupán szabálysértésre redukálná ezt a kihágást. Cornélió Stefán kijelentette, hogy szigorúbb fellépésre lenne szükség a terjesztő hálózatokkal szemben, mindemellett a megelőzése is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Viktória Sztojcsú szenátor egyébként kifejtette, hogy Románia az elmúlt 10 évben a drogok elleni küzdelem címszó alatt a fogyasztókat büntette a tényleges kereskedők helyett. A fogyasztás ugyanakkor nem csökkent, szerinte a jelenlegi politika drága és hatástalan, éppen ezért azt javasolja, hogy csupán pénzbírsággal büntessék a drogbirtoklást. Elkezdte az egyeztetéseket a parlamenti pártokkal Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök, a diplomata a korábbi kormánykoalíció alakulataival ül tárgyalóasztalhoz, hogy megszerezze a beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazatot. Napirendjén elsőként a szociáldemokrata párt szerepelt, délután pedig a Nemzeti Liberális Párttal, majd az RMDSZ küldöttségével egyeztet. A pártok különböző feltételekkel fogadták egyébként a helyzetet, a szociáldemokraták többek között egy 10 pontos gazdaságélénkítő csomag elfogadásától teszik függővé a támogatásukat. A liberálisok jelezték, hogy nem lépnek be a kabinetbe, de egy párt független szakértői kormányt szívesen megszavaznának. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke korábban kiemelte, hogy bár van esély rá, hogy megszavazzák a Niculescu kormányt, nem támogatnak olyan felállást, amely a szélsőséges AUR vagy SOS Románia pártok segítségére támaszkodik. A Mentsétek meg Romániát szövetség ugyanakkor kategórikusan elutasít minden olyan kormányt, amelyben a PSZ-es miniszterek kapnak helyet. Nem csökken az erőszak a gázai tűzszünet ellenére sem, a BBC szerint a gázai egészségügyi minisztérium adatai azt mutatják, hogy már az 1400-at is meghaladja azoknak a palesztinoknak a száma, akik a tavaly október 10-én életbe lépett tűzszünet óta vesztették életüket az izraeli katonai támadásokban. Az ENSZ által megbízhatónak tekintett jelentések rávilágítanak, hogy a fegyvernyugvási megállapodás ellenére a polgári lakosság továbbra sincs biztonságban az övezetben. A halálos áldozatok között jelentős számban vannak nők és gyermekek is. Az eddigi előrejelzések szerint ma is kellemes, mondhatni már túl meleg, őszies időjárásunk lesz. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte 22 és 25 fok között mozognak majd. Holnap is nagyjából ilyen időjárásra kell számítani, egyébként vasárnaptól jöhet az esős idő. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet.
10: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a mikrofonnál, folytatjuk tehát István Szidónia és György Dávid Csaba. Reméljük, hogy ti is nagyon-nagyon sokan vagytok velünk.
1: Szép napot mindenkinek, sziasztok! Habár az október az nem az egyik kedvenc hónapom, de azt lehet mondani, hogy látványilag talán az egyik legszembetűnőbb, és az egyik legvibrálóbb, az egyik legszínesebb. Úgyhogy figyeljétek az októberi tájat, közben pedig hallgassátok a színes lángereket és új zenéket. Nyitjuk is az újabb órát Alex Varandalával, ez a Fever Dream a Gagán.
10: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
7: Színes hírek,
10: helyi aktualitások,
7: interjúk,
10: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Szolvévi és a boldognak lenni. Húha, a boldogság keresés ezért egy igencsak fajsúlyos kérdés így napjainkban. Ki mitől lesz boldog? Például boldogabb lennék-e, hogyha nem lenne itt ez az integetőizmom? Ez így látod, tudod, mire gondolok?
1: Hát,
0: vagy boldogabb lennék-e attól, hogyha mikor mosolygok, nem lennének itt ezek a szarkalábak?
1: De az kell egy idő után szerintem. Ez igen, egy szükséges jó.
0: Azok a redők a homlokomon, amikor mérges és vagyok, és ráncolom a homlokom.
1: Babaarcot szeretnél magadnak így 30 pluszosan? Szerintem az nem jó.
0: Én megbarátkozom ezekkel a dolgokkal, aztán nem tudom, hogy hova tovább, mennyire fog zavarni. Most így még 31 néhány évesen azt mondom, hogy rendben van. Viszont van az a kategória, akit már 20 évesen is zavar az, hogyha itt vannak ezek az esztétikai dolgok. Meg hát kevésbé sima bőr például az arcon.
1: A 20 éveseket zavarja, de a 20 évesből, amikor lesz 40 éves, akkor már nem fogja zavarni. Úgyhogy az én fejemben ez így működik.
0: Hát ki tudja.
1: Figyelj, nézd rám, hát itt vannak ráncok, van szürke, hogy minden teljesen rendben van.
0: Csabika, te így vagy szép, ahogy
1: köszönöm,
0: vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Tökéletes.
1: Jó, akkor erről többet nem is kell beszélnünk, mármint a megszólalásba is fejezhetjük. Nem ide akartunk kiukadni amúgy, hanem oda, hogy egy nagyon érdekes ügyre derült fény a hazai sajtó felkapta. Itt a tengerpart környék. Én nagyon Konstanca megyében, Konstancán egészen pontosan. Képzeljétek el, hogy az egyik tetováló szalon tulajdonosa nem tetovált, hanem több száz olyan esztétikai úgynevezett intim beavatkozást végzett, amelyekhez nem volt orvosi jogosultsága. Itt lehet gondolni mondjuk mell implantátumra, de férfiak is jártak hozzá egyéb implantátumra.
0: Tehát akkor nem csak az arccal foglalkozott, vagy nem csak a szem körüli ráncokkal, hanem minden, ami a fantáziátokban most belefér, hát ez a nő kézbe vette a dolgokat, csak azért, hogy kisebb, vagy inkább nagyobb legyen az adott szerszám, és elvégezte ezeket az intim beavatkozásokat, csak az a bökkenő, hogy mindenre fény derült, mert hogy neki nem volt orvosi jogosultsága ehhez.
1: Nem is onnan derült fény, hanem ott kezdődtek a problémák, amikor az emberek

0: Selena Gomez és Marshmello, ez volt a Wolves. Ti fizetnétek-e nagyjából ilyen 5000 lejt, tehát nem túl nagy összeget, például szerv nagyobbítás. Most férfiakhoz fordulok, a hölgyek fele pedig ugyanúgy így szól a kérdés, csak ott mondjuk mellimplantátumról van szó, vagy van, aki most már a fenekébe is tetett implantátumot. 5000 lejt szerintem bőven piaci ár alatt van, bár nem vagyok teljesen nagyon témában, nem vagyok teljesen témában ezekkel. Te tudod az árakat?
1: Hát, hogyha cici nagyobbításról lenne szó, akkor úgy tudom, az ilyen pár ezer euróba kerül, tudom, 5-6-7-8 ezer euró. A popó nagyobbítás, fogalmam nincs, nem néztem utána. Amúgy itt meg kell jegyeznem azt, hogy vannak kozmetikusok, akik viszonylag elfogadható áron tudnak olyan arckezeléseket véghez vinni, amelyek esztétikusak, és nem lesz az embernek az a porcelán arca, az a teljesen tökéletes, makulátlan arc, ami szerintem már visszatetsző.
0: Azt írja István a témán kapcsán, hogy ő soha nem adná be a derekát egy ilyen lehetőségnek. Nyilván én is pont ezt gondolom, hogy nincs az az 5000 lej, illetve van az az 5000 lej, csak nézzük meg a körülményeket is. Itt az volt a probléma, hogy egy tetováló művész nő kitalálta, hogy ő a szolgáltatásait bővíti, és még többet kínál a vendégeinek. Igen, kiderült a helyzet, mert rengeteg pacienssel lettek gondok, és több mint 400-an jelentették utólag őt a rendőrségen. Na, mit szólsz hozzá?
1: Azt szólom, hogy nincs az a pénz, amiért én kés alá feküdnék, hogyha csak ez nem muszáj, még hogy én fizessek azért valakinek, hogy rajtam kísérletezzen. Köszönöm szépen, van hova tegyem azt az 5000 lejt, és még egyszer mondom, hogyha, mit tudom én, az ember kér egy hialuronsavas feltöltést, vagy hogyha szeretnél egy kis arcsimítást kozmetikusnál, akinek megvan a megfelelő végzettsége, a megfelelő diplomája, akkor miért ne? Ezeket a dolgokat mind-mind meg lehet csinálni baráti áron is, de hogy nevezzem most szépen rádióban, azt, hogy megnöveljék, minek?
0: Hát figyelj, pont azért, amiért az úgymond hivatalos helyeken is elvégzik ezt a beavatkozást, drágábban, profibban, de a lényeg, hogy elvégzik, mert lehet, hogy a kliens jobban érzi magát ettől, ha elvégezteti magán ezeket az utólagos esztétikai, meg különböző plasztikai beavatkozásokat. Férfiak esetében ritkábban lehet ilyet hallani amúgy, nőknél talán gyakoribb, és most már itt nálunk fele is kezd elterjedni forma, nyilván ugye pénztárca függő, hogy van-e lehetőség rá. Na de a lényeg, hogy ha valahol ilyen sufni műhelyekben ilyet kínálnak nektek, akkor nem kell elfogadni, hát tudja, hogy valami nem lesz jó a végén.
1: Nem kell, közben pedig itt van a példa, hogy több száz ember felült erre a lóra, miért ezzel a lehetőséggel, aztán pedig, hogy utólag mi lett a következmény, hát a tények magukért beszélnek, és bízunk benne, hogy azok közé tartozunk mindannyian, akik mások hibáiból tanulunk. Közben zenélünk most Tarány Tamással, ez a Nem hagyom.

0: Meghökkentő ügyre derült fény egy romániai konstancai tetoválószalonban. A hatóságok szerint ugyanis a tulajdonos több száz olyan esztétikai és intim beavatkozást végzett, amelyekhez nem volt orvosi jogosultsága. Ennek apropóján hallgatunk írja, 5000 lei azért nem kevés pénz, de az egészségünket azért nem szabadna ilyen módon kockára tenni, főleg egy intim beavatkozásnál. Én is azt mondom, hogy szerintem sokkal többet ír egy hancúrpárca, mint 5000 lei.
1: Húha, milyen jó hegyhangon vagyunk a hallgatóinkkal. Zenéljünk egy picit, mindjárt jön a Bagossi Brothers Company is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
5: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Blautec. Melegre tervezve.
6: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss pék sütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a Harmopánhoz. Ropogós pék sütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
8: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
9: Ez most komoly? Ez már nem kaja, ez támadás.
8: És figyelj, két főn, két saorma, 30 lei.
9: Én kettőt kérek.
10: Nekem is jöhet.
9: Ez brutál.
8: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
13: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió Gaga.

0: A Bagossy Brothers Company és a Van egy ház. Nagyon sokan kedveljük őket, nem csak azért, mert gyergyószentmiklósiak, hanem azért, mert tényleg jó zenét alkotnak a fiúk. Na, de itt most egy picit álljunk meg, találtunk egy érdekes eseményt, amiről tudunk nektek pár szót szólni. A zenekar úgy döntött, hogy decemberben karácsony közelettével felkerekednek és számos székelyföldi városba, faluba ellátogatnak, templomokban lépnek fel. Azért ilyen sem nagyon volt. Én a Bagossy Brothers Company-t már elég rég figyelem, elég rég követem, de nem emlékszem ilyenre.
1: Talán a kezdeti időkben, amikor népszerűségre próbáltak szert tenni, majd egy következő interjúban ezt meg lehet tőlük kérdezni. Hú, voltam néhány Bagossy Brothers Company koncerten, és az az igazság, hogy rosszat róluk nem tudok mondani, úgyhogy én is az a kategória vagyok, mint te, aki csak elfogultsággal Csaba itt mutogatja a lájkokat, ez az így kell csinálni. De tehát egy bandába tartozunk, és tényleg egy olyan társas van szó, egy olyan fiúcsapatról, akiktől csak jót kaptunk, csak feledhetetlen élményeket, csak feledhetetlen koncertpillanatokat.
0: Na de, hogy mire számíthat a közönség? Az Ünnep című karácsonyi tematikájú lemezüket és a karácsonyhoz leginkább illő dalaik egyvelegét adják elő. A csapat saját szerzeményei mellett megszólal néhány karácsonyi tematikájú, autentikus, gyergyói vagy egyházi ihletettségű dal, ezt írják a fellépés kapcsán. Csupa olyan mű, amelyhez a tagok gyerekkoruk óta személyesen is kötődnek, tehát idén decemberben első alkalommal hozzák el Székelyföldre ezt a különleges karácsonyi hangulatú műsort, és a Facebook oldalukon találtok eseményeket, ott kutakodjatok, mert különböző időpontokban, különböző településeken lehet őket majd megnézni. 12-e és 18-a között.
1: Most, hogy október 8-án nem tudom, hogy mennyire tudunk ráhangolódni a decemberi karácsonyi koncertekre, meg hogy mennyire szippant be ez a decemberi flow. Engem egyelőre még nem, habár a minap kezdtem el azon gondolkodni, hogy hú, hány hétvégén van még egészen adventig? Már nem olyan sok. 7-8-9?
0: Nincs olyan nagyon-nagyon sok, de az advent is egy szép időszak az esztendőnek. Zenélünk, jön a Keane, ez az Everybody's Changing.

0: Rácz Gergőm és a Valami, egy újabb kis valami a Hogyan tudnék élni nélküled 2 című filmből, ugyanis megjelent a hivatalos plakát, és a filmig most már csak néhány hetet kell várni, ugyanis ha minden jól megy, akkor novemberben a mozivásznakra kerül.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora lesz a sikere, hogy az első tudja-e überelni, az mindig benne van a rizikó egy ilyen második részben, egy sikeres első kiadás után, na, de szerintem jó lesz, jönnek a hírek most.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Már visszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda 2 személyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
11: 0771 689 283.
12: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
13: Szeretnél egy Smart TV-t?
14: Akkor vásárolj a Maté Falvi takarmányboltban.
13: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
14: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté Falván a vasútállomással szemben. Maté Falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román állampolgár ellen, aki éveken át embertelen körülmények között dolgoztatott egy férfit. Már harmadik napja vizsgálják az ügyészek a Kölin Georgescu magasvájai villájában lefoglalt elektronikus eszközöket. A következő órákban ragyogó napsütéses időjárásra számíthatunk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. A csíksomlyói pasió 30. évfordulója alkalmából első alkalommal szervezik meg a Kárpát-medencei pasió játszó közösségek találkozóját Csíksomlyón október 8-a és 11-e között. A nyitott programok sora október 9-én pénteken délután 2 órakor egy szakrális sétával kezdődik a Kissomlyón. A rendezvény szombaton is folytatódik, délután 1 órakor mutatják be a Fodorház udvarán felállított rendezvény sátorban a pasió 30 emlékek és állomások. A csíksomlyói Pasió történetéből című kötetet. Ugyanaznap délután 5 órától pasió játékot tartanak a csíksomlyói kegytemplom udvarán, a szombati napot pedig 6 órától ünnepi szent mise zárja. Vádat emelt a Pest megyei főügyészség egy román állampolgár ellen, aki éveken át embertelen körülmények között dolgoztatott egy férfit. A vádlott még 2022-ben ígért ellátást és fizetést a nehéz sorsú nagykörösi áldozatnak. A sértettet viszont később nehéz fizikai munkára kényszerítették, amiért csupán minimális ételt és majdnem semennyi pénzt nem kapott. A vádlott tavaly külföldre is elvitte a férfit, elvette az iratait és kényszermunkára fogta, viszont a helyi hatóságok kiszabadították, így sértett hazatérhetett. Később viszont újra rátalált az áldozatra nagykőrösön, bántalmazta és ismét ingyen munkára kötelezte. A rendőrség végül kézre kerítette a gyanúsítottat és kérvényezték a fegyházbüntetést és a pénzbírságot ellene. Már harmadik napja vizsgálják az ügyészek a Kölin Georgescu magasvájai villájában lefoglalt elektronikus eszközöket. A volt elnök jelöltet ma reggel a bukaresti központi fogdából a Díkot székházába szállították, ahová feleségét Krisztina Georgescut is beidézték. A nyomozók még a szeptember 21-i házkutatás során több tucat telefont, laptopot és adathordozót foglaltak le. Ezek informatikai átvizsgálása a jogszabályoknak megfelelően az érintettek jelenlétében zajlik. Az épület előtt ugyanakkor mai is több tucat szimpatizáns gyűlt össze.
15: Közel 3 hetes szünet után ma este kolozsvári derbivel folytatódik a román labdarúgó szuperliga. A CFR 20 óra 30 perctől az út fogadja. A CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát, amely jelenleg az 5. helyen áll. Pénteken az éllovas bukaresti Dinamo a sepsi OSK vendége lesz, szombaton az FCSB a Galaciócellult fogadja, vasárnap 18 órától az FK Csíkszereda a címvédő Universitatia Craiovát látja vendégül. A forduló hétfőn zárul, amikor a CFR az FC Árgyeshez látogat, az U pedig a Rapidot fogadja. A székelyföldi csapatok uralják a teremlabdarúgó első liga élmezőnyét. Az 5. forduló után a VSK Székelyudvarhely, a Marosvásárhelyi VSK és a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszék áll az első 3 helyen. A 3 együttes már egymás ellen is lejátszotta első mérkőzéseit. A vásárhelyiek 3-2-re nyertek a Sepsiszék ellen, míg a Székelyudvarhely 3-3-as döntetlent játszott Marosvásárhelyen, majd 3-2-re legyőzte a Sepsit. A bajnokság végén az első 2 helyezett jut az elődöntőbe.
4: Csíkszeredában és környékén a következő órákban ragyogó napsütéses időjárásra számíthatunk, a hőmérsékleti értékek 15 és 23 fok között mozognak, majd éjszaka legkevesebb 9 fok lesz, és ennyivel indítjuk egyébként majd a holnap a reggelt is. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
16: És most...
1: Sziasztok, hello, itt vagyunk a hírek után, folytatjuk már is. István Szidónya, Győr Dávid, Csaba, semmi változás, illetve nem tudom, változása az, hogy osztogatjuk a nyereményeket, de ez is olyan, amit azért tőlünk már megszoktatok.
0: Hát maga az évszak önmagában egy változás, ez az október. Lassan búcsút veszünk a falevelektől, a zöld természettől, és érkezik a kopár november, december. Jó, nem megyünk még ennyire előre. Most mindenek előtt, október 8-án éltetjük az előttünk álló 60 percnyi munkás időt, slágerekkel és új zenékkel. Temple City és a Self-Aware itt is egy újabb óra nyitányában.
16: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
9: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
9: interjúk,
16: játékok
9: és
16: sok-sok nyeremény. Ez a

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: zajlik a munka nagyon, főleg odakint a kertekben és a mezőkön. Jó idő van, mehet a szüretelés, almaszedés, kukoricaszedés. Még milyen munka aktuális így októberben? Krumpliásás? Ez már lejárt. Murokásás, petrezselyem gyökírásása, cikla. Ezek mind kikerülnek ilyenkor a földből, úgyhogy azt hiszem, hogy az átlagembernek van mivel foglalkoznia.
1: Így van, tennivaló a kertekben mindig akad, de a sport szerelmesei sem unatkoznak.
0: De nincs idő az ilyesmire.
1: Nincs idő, de hogy nincs. Mire, sportra vagy kertészkedni?
0: Sportra. Hát épp az, hogy a kertészkedésben annyira elfárad az ember, hogy fú, mikor már lekerül a feje a kanapéra, rögtön alszik is, húzza a lóbört.
1: Azért nem mindenki, főleg akkor, ha olyan meccsek vannak, mint például a férfi kézilabda BL-ben érdekelt Barcelona bukaresti Dinamo összecsapás 21:45-kor kezdődik, ez ilyen focis időpont, simán meg lehet nézni. Előtte még játszanak a kolozsváriak egymással, kolozsvári CFR, kolozsvári U, ez már labdarúgás, szuperliga, úgyhogy akad azért ma is labdajáték a tévében, és nem csak a Székelysporton, minden fontos info ezúttal is megtalálható. Léphetünk tovább? It's okay.
0: It's okay, kitten. Jöhet.

0: Szombr után pedig egy kicsit arról beszélünk, hogy a hétvégén a Szobátai Tök Fesztiválon lesz a Dumadubánk, műsorvezetői létszámunkat pedig István Szidónia és Berecki Szili erősíti majd, és visztük a Dumaduba sátrat is, a Rádió Gaga sátrat, úgyhogy lehet majd nyerni tőlünk is. És ezzel kapcsolatban képzeld el, már vannak hallgatóink, akik hangolódnak a témára. Miki például fotókat küldött nekünk, gyönyörűen nem kifaragott, de kifestett tökök, ilyet nem is láttam, és ez mutatom neked, jó? Nézd meg, hogy így néz ki.
1: Igen, nekem ez amúgy nem újdonság, mert a tavaly ehhez hasonlóakat már láthattunk a Tök Fesztiválon. Hát különbnél különb faragott tököket, kicsiket és nagy

0: Is, és nem tudom, ha emlékszel-e, de hogy én egy teljes csomag tartónyi tökkel jöttem haza.
1: És ez így lesz idén
0: ugye,
1: is.
0: Ott véletlenül elszóltam magam, hogy vajon egy tököt, hol lehetne kapni, ugye az ember eljön egy tökfesztiválra, akkor magától értetődő, hogy tököt tud venni. Hát én köszönöm szépen még egyszer az előjáróknak, meg
1: ugye?
0: A fesztivál szervezőinek, hogy amikor úgy megérkeztek egy raklapnyi tökkel, akkor úgy bámultam, hogy én most ennyivel mit kezdjek. Természetesen osztottuk ott a kollégák között, de hogy ez egy maradandó életre szóló élmény. Közben pedig azon gondolkodtam, hogy első vagy második alkalommal megyünk el a tökfesztiválra a Dumadubával.
1: A lényeg, hogy ezúttal is ott lesztek, úgyhogy a szervezőknek köszönjük is meg egyúttal szerintem a meghívást. Tökös hétvége elé néz a Rádió Gaga, de ugye mi csak szombaton leszünk ott, viszont a tökfesztivál azért egész hétvégét felöleli. Szóval tehát nagy érdeklődésnek örvend ez az esemény, nagyon sokan kilátogatnak oda, úgyhogy egy jó hangulatú pillanat és egy jó hangulatú program.
0: És akkor engedj meg nekem itt egy helyesbítést, mert azt mondtam, hogy első vagy második alkalommal, hát első nem, mert hogy a tavaly biztosan ott voltunk, és akkor közben így próbáltam feleleveníteni az emlékeket. Ez lesz a második alkalom, hogy a Dumadubával mi is ott leszünk.
1: De
0: a
1: lehet,
0: szombatai tökfesztiválon.
1: Lehet, hogy nem is az utolsó. Úgyhogy meglátjuk, milyen lesz majd teljesítményetek. Lucas Graham, ez a Love Samba.

0: egyszerű a képlet. Az efelem és a ráncok a szemem alatt. Igen, az embernek, ahogy érik, ahogy telik az idő, a fejében átalakulnak a fontossági sorrendek, és lehet, hogy nem is bánja, hogy vannak ráncok, vannak táskák, kimit tam ott van szürke, ha korábban pont erről beszéltünk, és ugye az efelemes fiúk sem annyira fiatalok már, és erről írtak egy jó kis dalt.
1: De jó a rádió. Nem látszanak a ráncok.
0: Van videó is, van kamera is.
1: Így van, a csomag teljes, vagy így lesz a csomag teljes a ráncos műsorvezetőkkel.
0: Mi sem
1: vagyunk már annyira fiatalok. Nagy tatám szokta mondani, hogy a tojás héj még ott van a fencin, hát nem, a mikorunkban már nincs ott. Slágerek és új zenék viszont itt vannak, itt lesznek. Nem sokára Louis Capaldi és a Survive, majd őt követi Bibi Rexa is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
4: Reklám.
5: Valljuk be, néha nehéz mindenre időt szakítani. Ha te is egy tudatos családanya vagy, akkor most figyelj, mert az Amigo Handlist alkalmazás a te családod segítője a mindennapokban. Készíts bevásárlólistát és rendelj bármit, amire szükséged van egyetlen kattintással. Mi pedig házhoz szállítjuk neked. Tudatos vásárlásoddal időt, energiát és pénzt spórolhatsz. Gyerekekkel játszani vagy bevásárolni? Mostantól nem kell választanod. Hozd ki a legtöbbet az idődből és töltődj fel a szeretteiddel. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a www.avazile.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
10: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
11: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
12: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
13: Viking Kft. A te biztonságodért.
14: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
15: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
14: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
15: Én kettőt kérek!
16: Nekem is jöhet!
15: Ez brutál!
14: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
17: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
18: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
20: ismét láger.

0: Valamikor a nap folyamán mondtuk azt, hogy nem TikTokozunk, nem instázunk. Ma dolgozunk, mert ugye még csütörtök van, és így ebben az órában azért nagyon-nagyon sokan a munkában vannak. De hogyha netalán akadna egy kis időm, amíg netalán unatkoznátok a munkahelyeken, akkor van egy jó kis weboldal, amit ajánlunk figyelmetekben. Nem tudjuk, hogy mennyire érdekel az titeket, hogy mi van például a fejünk felett, például az űrben. Hogy milyen ott a forgalom, ugye műholdak, rakétafokozatok, űrszemét, tehát ezek folyamatosan keringenek a föld körül, és sokszor elképesztő sebességgel.
1: Igen, és az a jó, hogy keringenek, és nem lefele jönnek, hanem ott maradnak. Na, a lényeg, hogy a weboldal címe leolabs.space, tehát leolabs.space, és ha rámentek, akkor hihetetlen, most pont nézem ezt a felületet, hogy mit látunk. Elmondani, hogy eléggé nehéz, de úgy képzeljétek el, mint amikor mondjuk sok ilyen cseszle a repkel a fény körül, a fény,
0: tudod, micsoda hasonlat?
1: Az esti fény, a villanyégő fénye, és rengeteg kis állat a fény hatására a köré csoportosul. Elmondani nem tudom, de nézzétek meg, mert érdekes ez a weboldal mindenképpen. A rendszer radarokkal figyeli a föld körüli pályán mozgó objektumokat, és azt is képes jelezni, ha két űreszköz veszélyesen közel kerül egymáshoz. Azután, hogy jelzi, most nem tudom, mi történik, lelövik egyiket, hogy ne ütközzenek össze, vagy elirányítják?
0: Így van, hogy a kettő különböző pályára álljon. Hát mindenképpen már csak a kíváncsiság miatt, és én azt mondom, hogy érdemes ránézni legalább egyszer erre a weboldalra, mert hogy olyan, mint hogy az ember egy ilyen közlekedési térképet nézne, csak hogy hát itt ezen a térképen nem autók, hanem műholdak számára.

0: Rúzsa Magdolna, egyszer fent, egyszer lent. Sziasztok, drága hallgatók, elköszönünk, de holnap pénteken délelőtt ismét itt leszünk 11-kor, most jönnek a fiúk.
1: Ami pedig minket illet, egyszer bent és egyszer kint. Mostanáig voltunk bent, ezután pedig irány a szabad égbolt. Megyünk kifelé, búcsúzunk tőletek, holnap 11-től pedig újra bent. Györdelvi Csaba, István Szidónia vagyunk, viszont hallásra, sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
6: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
8: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
9: Blautec.
8: Melegre tervezve.
10: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.hu. Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
11: Építs karriert a borbély szakmában. A Borban Academy gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Betervezted rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
13: Haladás utca 18.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Megnyílt az új Tisza híd és határátkelő Románia és Ukrajna között. Luka Niculescu nyitottságot és konstruktív hozzáállást tapasztalta PSD részéről a kormányalakítási egyeztetéseken, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A következő napokban is a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Fakivágásokra és meccésekre készülnek Csíkszeredában, közölte a Székelyhon. Erre október 13-án és 14-én kerül sor a karbantartási munkák során a Vártéren és a Szabadságtéren a vadgesztenye, illetve a szilfákat tisztítják meg. A szárazágaktól emellett veszélyessé vált elszáradt egyedeket is kivágnak. A Narcisz sétány, Unatestvériség, Sugárúton, valamint a Kalásznegyedben is végrehajtják a szükséges gajazásokat és korona visszavágásokat a lakosság biztonsága, illetve a további károk megelőzése érdekében. A Városháza a munkálatok idejére a közlekedők és környéken lakók megértését és türelmét kéri. Megnyílt az új Tisza híd és határátkelő Románia és Ukrajna között, közölte az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgáló csarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan helyezik üzembe. Első szakaszban a személyszállításra szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb összetömegű gépjárművek vehették birtokba a hidat. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt, ennek pontos időpontját azonban a hatóságok egyelőre nem közölték. A tervek szerint 2027. decemberétől már gyalogosok is használhatják az új átkelőt. Lezárultak a helyszíni ellenőrzések a burgonya termesztőket támogató programban, amelyet idén az RMDS kezdeményezésére indított újra a mezőgazdasági minisztérium. Több mint 2500 termelő részesült támogatásban, összesen több mint 12500 hektár étkezési burgonyával beültetett terület után. Az igénylések alapján továbbra is Kovászna megyében termesztik a legtöbb burgonyát, ezt Hargita, Brassó és Szucsáva megye követi. Az ÁPIA adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy az elmúlt 10 évben mintegy negyedével csökkent a burgonyával beültetett terület. Lucán Niculescu nyitottságot és konstruktív hozzáállást tapasztalt a PSD részéről a kormányalakítási egyeztetéseken, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A PSD székházában lefolytatott megbeszélésen a hangsúly az idei évvégi költségvetés kiigazításon, valamint a 2027-es büdzsé mielőbbi elfogadásán volt. Niculescu kiemelte, hogy a leendő kabinetnek tartania kell a hiánycsökkentési pályát, az esetleges szociális intézkedéseket, köztük a nyugdíjak óvatos korrekcióját, pedig csak a nemzetközi pénzügyi vállalások veszélyeztetése nélkül vezethetik be. A kijelölt miniszterelnök hozzátette, hogy nem kívánja megszakítani a Bolozsán kormány jól működő intézkedéseit. A következő napokban is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk adáskörzetünkben. Csapadékra csak vasárnaptól van esély, viszont arra még egy kicsit várni kell, hogy beköszöntsön az igazi, hűvösebb ősz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
9: Most pedig. Csütörtök a kis péntek, hát az a kicsi édes, hát vakarja meg a hasát, simogassa meg a buksát, adjak neki jutifalit. Érted, nem jutalomfalat, jutifali.
13: Itt van kis Bence, Bészovó Zsolt és Horváth Gábor, ebben az órában nyerhettek a Steffi Transcomtól egy 15 literes beltéri hérafestéket.
9: Olyan profik vagytok, azt se tudja az ember, mit mondja. Hát én azt szom mondani nektek, hogy én haza sem megyek. Erről énekel a Kangs is nekünk, velük kezdünk. Never going home.
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Na, sziasztok!
1: Szevasztok, fiúk!
2: Hello!
3: Szerusz!
0: Élőben vagyunk, ugye itt a rádió.
3: Igen, előfordul az ilyesmi. Ja.
0: Kedves hallgatóink, tegnap úgy köszöntünk el Horváth Gáborral, hogy megígértük nektek, hogy ma egy igencsak fogas témát kapunk elő a tarsolyból.
3: Harapni fogunk?
0: Kicsit harapni, a harapós a téma. Olyan szempontból, hogy a nagy szakértők kiszámolták, hogy mennyiből él meg Romániában egy család. Na.
3: Egyre többből.
0: Mi szeretünk rá hallgatni, és nem a szakértőkre.
2: Pontosabban összesítetik, hogy mennyit költ egy háztartás havonta átlagosan élelmiszerre.
0: Jó, hát ez majdnem ugyanaz.
2: Ezt is.
0: Ez majdnem ugyanaz. Mi azért kíváncsiak vagyunk a ti tapasztalataitokra, és mi egy 4-tagú családot lőttünk be, de hogyha ti 6-tagúak vagytok, vagy 2-tagúak, akkor is nyugodtan írjátok meg, hogy mennyi kell egy hónapban, hogy kényelmesen el legyetek. Azt se bánom, ha megírjátok az igényeiteket hozzá, mert szerintem ez nagyon sokban függ attól, hogy az embernek melyek az igényei. Na de, egyszer menjünk mi hárman körbe. Szerintetek egy mondjuk 4-tagú családnak mennyi kell per hó, hogy kényelmesen el legyen? Ez azt jelenti, hogy kifizeti a különböző számláit, kényelmesen étkezik otthon, és még mondjuk marad egy kicsi az, hogy elmenjenek havonta legalább egyszer vendéglőbe.
2: No, és azt azért tegyük hozzá, hogy ez régiónként azért változik. Tehát, hogyha egy marosvásárhelyi hallgatót nem az igényt, hanem a költségeket. A havi költségeket. Tehát, ha marosvásárhelyi családot megkérdezünk, akkor bizonyára többet fog megírni nekünk SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, mint egy Gyergyószent Miklósi vagy Csíkszeres.
3: Nem, szerintem teljesen más, más a szempont. A bevételtől függ. Aki mondjuk minimálbéren él, kevesebbet fog írni, mint az, akinek nem tudom, van havi 4-5 ezer eurós fizetése. Vannak ilyenek is.
0: De az a helyzet, hogy én voltam 4-tagú család Marosvásárhelyen, és vagyok 4-tagú család Sepsiszentgyörgyön. És nem érzem különösebben a különbséget.
2: Jó, de nem Marosvásárhelyet Sepsiszentgyörgyel kell összehasonlítani, hanem mondom még egyszer, Székelyudvarhelyet. Például, hogyha albérletet nézünk, azért ezekben a kisebb településekben olcsóbb az albérlet, mint mondjuk Marosvásárhelyen vagy Sepsiszentgyörgyön.
0: Ez igaz.
3: Ezzel igazad lehet. Vannak azért még árnyalatok egy. Mit tekintünk minimumnak, az a kérdés. Na, ez az, itt... hogy, tehát, hogy a törlesztő részletet a lakásodból, vagy valami egyet. Ha van.
0: Na, itt bejön az, amit Bence mond, mert azt is megtapasztaltam, hogy ha több a bevétel, akkor az igényeid láthatatlanul megnövekednek. Észre sem veszed, többet is pazarolsz, ezért elejöttem rá.
3: Hát még mit tudom én, tudod, hogyha kicsit jobban vagy elengedve, akkor lehet, hogy a boltban nem a mit tudom én, a 100 g-os szalámit fogod megvásárolni. A
0: nem egy rudat.
3: Nem, hanem mit tudom én, a 100 g-os lazacot. Mert úgy belefér.
0: Na, nem tudom, én inkább abban mértem mindig a sajtok számában. Tehát, hogy hányféle sajt van a hűtőben. Uh-huh.
3: Veszed az olvasztott sajtot, vagy veszed az extra érlelt francia lányok kebelén könnyekkel megáztatott nemes penészes hajnali Vivaldival költött sajtot. Mert vannak árkülönbségek.
0: Na, úgyhogy észrevétlenül szerintem, hogy az igényeid is nőnek, de mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy alapvetően szerintetek jelen pillanatban adáskörzetünkben, ez ugye jelent Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszered, a Gyergyószent Miklós, Sepsiszentgyörgy és környékét, sőt, még mondhatnánk nyugodtan Kézdivásárhelyet, Barótot, de hát itt igen. A környéken. Szerintetek mennyi az a minimális összeg, amiből kényelmesen el van az ember, és nem arról szól otthon a fáma, hogy akkor még honnan, s még hogy, s még valaki kéne szorítani, és maradt még egy hét fizetésig, s hogy leszünk meg, s egy almát alig tudok megvenni a gyermeknek. Szóval mi az a minimális összeg?
3: Melyik almát? Az a kérdés. Az almás telefont, vagy azt, amelyik a fán nő?
2: Igen, és azt is írjátok meg mindenképp, hogy melyik településen éltek, mert ez tényleg fontos, mert többek között a Székelyhonnan olvasom, hogy továbbra is jelentős különbségek mutatkoznak a városi és a vidéki háztartások között. Ezzel folytatjuk hamarosan, viszont most itt van nekünk Paulina, Honeybees és a Tele a szívem a rádiógagán. Írjatok nekünk!

0: Tudjátok, mi a szomorú? Az a szomorú, hogy ebben az országban a megélhetést abban mérjük, hogy el tudunk-e utazni valahova. Tehát ez, én ezt nagyon-nagyon-nagyon utálom, ezt a jelenséget. Őszintén mondom. Tehát nem arról beszélünk, hogy milyen ételt ez tudok megvenni, milyen eszközt tudok magamnak megvásárolni, az álmaimat mennyire tudom, az álmaimnak mennyire tudok élni. Jó, de mi van, akkor az az álmom, hogy utazzak. De nem mérheted az életszínvonaladot abba, hogy nyáron hova mehetsz el, hogy az Instagramra posztolt ki, hogy nehogy lemaradja többiektől.
1: Jó, de nem feltétlenül megy mindenki el nyáron valamire azért, hogy az Instagramra posztoljon. Tehát
0: de az embereknek...
1: Azért, nagyon... Nézd meg az elmúlt években, főleg amióta te is családos vagy, azért nézd meg, hogy meg kell nézned azt, hogy mennyit tudsz költeni egy nyaraláson.
0: Igen, de nem abban mérem a megélhetésemet és az életszínvonalamat, hogy hová tudok elmenni.
1: Jó, de hogyha nem tudsz elmenni egy adott helyre, ahova mindenképpen szeretnél eljutni, azért egy kicsit rosszul esik.
0: Nem, elmegyek egy B-opcióra. Sose volt ez. Nálam például sose volt probléma.
2: Te az a helyzet, hogy azért ezen tényleg kell egy kicsit, mert van szerintem legalább 3 olyan hely, ahova el szeretnénk menni, és azért nem megyünk el, mert nem tudjuk kifizetni.
0: Valószínűleg ez az is benne van, hogy én viszont magamnak bebizonyítottam, hogy igen, 30 euróból el lehet menni Dániába, haza lehet jönni, 2 hetet el lehet tölteni, nagyon-nagyon tartalmasan és kellemesen és kényelmesen.
2: Igen,
0: és hogyha valószínűleg egy ilyet megtapasztalsz, akkor lehet, hogy utána másképp méred ezt a dolgot, hogy all inclusive szállodába, 6 gyermekkel, oké, hogy másképp néz ki.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez így
1: hát
2: jól
1: igen,
2: hangzik,
1: itt már közbeszólnak az igények.
2: Hogy elmentél te magad, de ha megnézed azért... Kicsit más a helyzet, tehát gyerekekkel nem tudod ugyanezt megcsinálni, nem állhatsz neki stoppolni.
0: Nyilván. Tiszta, csak mondom, hogy valószínűleg az igényszint más, meg nem tudom, valószínűleg más súlya van az én életemben az utazásnak, de hogy rengeteg embert hallok

0: Hogy nem azt mondja, hogy erre nem telik, vagy ilyen tévét nem tudok megvenni, vagy mit tudom én, ilyen fúrógépet, vagy olyan sminkszettet, hanem arról beszélnek, hogy még Thaiföldre sose tudnék elutazni.
1: Na akkor olvassuk azt, amit ír nekünk a hallgató Balázs. Sziasztok, ketten a feleségemmel 2500 lejt költünk minden hónapban. Ez az alapvető dolgok. Kaja, villany, víz, és neki 500 lej üzemanyag munkába járni. Ehhez hozzájön a téli tűzifa, durván 500 lej, egy hónap, és még ha elmegyünk szórakozni.
0: 500 lej per hónap a tűzifa.
1: Gondolom, hát azért az nagyon sokat kell, na mindegy, erről lehet vitatni, nem tudom, hogy jól értettük-e. Ezt azért még kérlek szépen pontosítsd, hogy 500 lej per hónap a tűzifa, mert ha igen, akkor az...
0: Húzós.
1: Hát jó, egy egész térre, igen.
0: Na, úgyhogy ez hónap? Per hónap?
1: Egy hónap. Ja, ja,
0: fűtetek
1: igen.
0: Akkor rendesen, Balázs.
1: De várjál, mert hogyha nem irracionális a dolog, mert hogyha még a melegvizet is azt csinálja, akkor igen, akkor értem. Jó,
2: akkor igen, akkor belefér. Aha. Réka is ír nekünk egy üzenetet. Sziasztok, szerintem 10 000 lej per hó egy 4 tagú családnak, ez úgy, hogy ne legyen banki részlet vagy kölcsön, Marosvásárhelyi viszonylatban beszélek.
0: Egyetértek. Teljes mértékben.
1: Reális.
2: Tehát 2000 euró per hó, hogyha ha nincs kölcsön vagy banki részlet.
0: Egyetértek.
1: Talán plusz még az üzemanyagot rászámítanám. Egy annyit még így.
0: Szerintem egy 4 tagú család adáskörzetünk területén 10 000 lejből el van. Jól el van. Nem azt mondom, hogy luxus életet él, de el van. Uh-huh. Nem feltétlen nélkülöz. Nem nélkülöz. Maradjunk ennyiben. És ez volt a kérdés igazából, hogy melyik az az összeg szerintetek, amiből egy 4 tagú család úgy van el, hogy nem nélkülöz.
1: Egyébként úgy tűnik, hogy ez több lesz, mert azt mondták, hogy körülbelül 22% lesz a reális villany áram drágulás.
2: Tehát beszélünk erről is.
1: Aki bojlerezik, az nem fog örvendeni. Jó, Billie Eilish szól.

0: Billy Eilish hallgatok itt a Rádió Gagán, 0730 54 88 88. Továbbra is várjuk üzeneteiteket, vagy akár írhatok az alkalmazásunkba is. Azt még hozzátenném, hogy a háztartások átlagos havi kiadásai 2026 második negyedévében háztartásonként 8650 lejt, és személyenként pedig 3579 lejtettek ki, ami az összjövedelem 84,8%-ának felelt meg. Azt írja egyik hallgatónk nekünk SMS-ben, hogy Szászrégenben élek, egy személy, havi jövedelmem 1000 lej. Ha lenne minimálbérem, boldog lennék. Még nem nyugdíjas, de már nem alkalmaznak.
1: Ezt azért nagyon-nagyon... Ha valaki Szászrégenből hallgat, és úgy gondolja, hogy van egy bíjes ember, akit alkalmazna, írjon nekünk, továbbítjuk az üzenetet. Tényleg, hát egy ennyit tudunk segíteni.
2: Egyébként ez, bocsáss meg, egy apró zárójelet nyitnék, mert hogy azt vettem észre, ez most lehet igaz, lehet nem, ez tényleg az én saját tapasztalatom, amit az én buborékomban hallok és látok, hogy itt valamiért, de főleg itt Székelyföld környékén, van egy ilyen nagyon furcsa gödör, amiben az ember beleesik 50 éves kora környékén. Tehát 50 évtől 60 évig. Tehát még nem vagy nyugdíjas korosztály, de már nagyon nehezen alkalmaznak. Miért van ez szerintetek? Miért alkalmazunk? Azért, mert hogy most már a mostani munkai elvárásoknak nem felel meg az a fajta végzettség és tapasztalat, amit már egy 55 éves ember mondjuk annak idején szerzett? Vajon van ehhez köze?
1: Valószínűleg, hogy a fizikai munkára azért nem, mert már nem elég fiatal ahhoz, hogy erős, kemény fizikai munkát végezzen. Szellemi munkára nem tudom, arra jellegzetesen azért, mert kevésbé szabadulnak fel állások. És nyilván, hogy azért ez is relatív, mert láttam olyat, hogy pont ilyen kategóriájú embert keresnek, és jól fizető munkára.
2: Na ugyanakkor ezek azok az emberek, meg... akik már átgondolják a dolgokat, van tapasztalatuk, van türelmük, tehát hogy nem hiszem, hogy a munkaerőpiac ennyire ki kéne dobja ezt a korosztályt, és nem az első, hogy ezt hallom, hogy még nem nyugdíjas, de már nem alkalmaznak.
1: Csak úgy halkan, mennyit költünk havonta egy háztartásban ruhára? Tippeltétek-e meg valami?
0: Hát ez nagyon változó. Havonta, hát sokszor havonta nem is költünk ruhára.
1: 390 lejt mondanak.
2: Nem, per fő?
1: Per háztartás, ha jól értem a dolgot. Hát az INESZ-e szerint.
2: Az reális.
1: Uh-huh. Nekem még mindig az a kérdésem, hogy jó, de mit számítunk háztartásnak?
2: Hát aki háztartásban van.
1: De hogy az a bajom megint a statisztikákkal, ugye most vegyem megint elő, hogy ha nekem van 5 csokoládém, és neked 0 csokoládéd van, akkor statisztikailag 2,5 csokoládénk van. De neked csúcsú, nekem meg van 5 csoki.
2: Azt hiszem 3 tagú családot, tehát 2 felnőttet és 1 gyereket szoktak számolni így átlagban. De nem tudom, hát ez valahol úgy reális, őszintén. Tehát új ruhákat nem nagyon vásárolok, azért, mert nagyon sokat kell utazzak ahhoz, hogy olyan ruhát tudnék venni magamnak, amit szeretnék.
1: Transzkarikát. Ja, nagyok az elvárásai.
2: Igen, nagyok az elvárásai.
1: Nem más, ott mindjárt
2: na
1: van.
2: Na de, ha kérdeznétek, hogy miért nincsenek nálunk
0: a Belvilli fene gyerek, igen.
2: Márkás ruhaboltok, akkor nézzétek meg ezt az adatot.
1: Hát valószínűleg, hogy a márkás ruhaboltok, azok nyilván... ez sem igaz, hogy nincsenek nálunk. Mi a nálunk?
2: Hát mit tudom, a közepes városokban, csak a nagyokban. De még a nagyokban sem, tehát Marosvásárhelyen sincsenek olyan márkák, érted, hogy elcsodálkozó, hogy miért, de közben meg ott vannak ezek a vásárlási adatok, és akkor azt mondja a nagyobb ruhamárka, hogy hát bocsáss meg, akkor menjen hozzád a fast fashion, mert hogy a vásárlóerő azt
1: mit tudom én, hogy Gucci-ra gondoltál most ebben még a történetben?
2: Hát Gucci, Levis akár, mert Levis sincs, csak a fővárosban például.
1: A franc karikát.
2: Nincs.
1: Brassó,
0: Turkáló,
2: például. Brassó, igen, de hát ez egy nagyváros.
1: Hát jó, igen. Jó, kisvárosban igen. Nem biztos, hogy megbírja. Meg az online. Ugye azért nem véletlenül építették az online áruházakat, mert...
2: Meg a Vinted.
1: Hát a Vinted. Miért? Vadonatúj lévizgagya van rajtam. Hát nem vadonatúj, hát harmadszor van rajtam. Csak Vintedről használtam.
0: Gyertek, játszunk egyet, srácok. Gyertek, játszunk inkább.
2: Nagyon mit jó. Lehet nyerni, Gábor? Most ki lehet-e mondani egy eleményt legalább?
1: Egy hírát, 15 literes
2: van. Ooh. I show

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keres minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
3: Blautek.
2: Melegre tervezve.
4: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
6: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszelfotó pályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a fotó.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablak-Varlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
7: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
8: Haladás utca 18.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az étrend kiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
13: ismét lágere!

0: van nekünk egy születésnapi játékunk, hiszen a Rádió Gaga születésnapja közeledik, és hát az az igazság, hogy egy 27 éves, az már, hajaj, az már minden nemben tud fejfájást okozni, nem tudjuk, hogy Gaga Lándor. Hát attól függ, van, ahol már nagy tata, de ne menjünk bele részletekbe.
1: Ti elmondjátok, hallgatók, hogy mit ajándékoznátok nekünk születésnapunk alkalmából, mi pedig elmondjuk, hogy milyen ajándékot adunk nektek. Ebben az órában a Steffi Transcom ajánlott fel egy 15 literes beltéri héra festéket. Ezt lehet megnyerni.
2: Lehet festegetni, milyen jó lenne nekem is, mondjam. Megint nem valódik. Ne.
1: Mindig elmondodik.
2: Valaki tűn.
1: Mátyás.
2: Mátyásnak szól a telefonja. Halló, szervusz Mátyás!
1: Halló, szia Mátyás!
2: Kis Bence, Horváth Gábor és jó magam, Bészabó Zsolt, keresünk téged.
3: Hello.
2: A Vagányvágányból, Rádió Gagából.
3: Sziasztok!
2: Hát mondd el nekünk, mi jót csinálsz ezen a kis pénteken.
3: Dolgozok forma. Itt vagyok az irodában éppen.
1: Forma.
3: Nézzük a papír dolgokat.
2: Úgy szeretjük mi az őszinte embereket. Mi is ezt szoktuk amúgy mondani, amikor kérdezik tőlünk.
3: Dolgozgatunk.
2: Jól van. Azért rossz napod nincs, ahogy hallom.
3: Nincs, elég jó napom van, köszönöm szépen.
2: Mit szólnál, ha jobbá tennénk egy kicsit, de még előtte megkérdeznénk téged, hogy egy 27 éves rádióval, ha szembe találnád magad mondjuk, és kiderülne, hogy a születésnapja van, akkor mit adnál neki?
3: Hát én hallottam ma, hogy a tortákat már meguntátok, mert sokat kaptatok, úgyhogy én elhívnálak egy hétvégi bográcsozásra mondjuk.
2: Jaj,
1: benne vagyunk, kész, köszi, oké.
2: Na jó van, megcsinált a napunkat, tetszik. Valamiért a Vagány-vágányban tegnap is olyan jót kaptunk, olyan jó ajándékot, és ez is nagyon tetszik. Na jó van, én felteszem a polcra, tiédet még pedig a felsőre, úgyhogy köszönjük szépen, ez tetszik. Gábor, elmondja, mit nyertél?
1: Igen, Mátyás, nyertél a Steffi Transcom ajánlott fel egy 15 literes beltéri héra festéket. Ezt nyerte tőlünk, gratulálunk.
3: Ó, nagyon szépen, köszönöm.
0: Kellemes.
2: Szerintem kerül fal, amire felkerüljön.
3: Biztos, hogy igen, most festettük a fél lakást újra, és még van egy szoba hátra, úgyhogy pont jó lesz.
2: Hát ezt akkor telibe találtuk. Na jól van, hát ezzel legyen szebb napod.
3: Nagyon szépen, köszönöm.
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószent Miklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
6: A Vagány-vágány.
5: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na, továbbra is várjuk az üzeneteiteket, és még lehet regisztrálni a játékunkra is, úgyhogy tegyétek meg 0730548888. SMS-ben is lehet írni, de hogyha véleményeztek, vagy valamilyen, hát igen, el szeretnétek mondani, hogy a témához hogyan is viszonyultok, akkor hangüzenetet is lehet hagyni.
1: A témánk egyszerű, mennyiből él meg egy 4-tagú család?
2: Én azt mondom, hogy egyre többből, ennek ellenére tényleg kíváncsi vagyunk, hogy mennyi az annyi. Innen fogjuk folytatni, előtte viszont híreket hallgatunk, hát ha kiderül, hogy megemelik a minimálbért, spoiler, nem.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk. Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, hízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között tök fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
5: 0771 689 283.
3: Ez a 20 éves Rangeflex telefonszáma, akik immár Csíkszeredában is jelen vannak. Rangeflex, a hidraulikus tömlők gyártója és forgalmazója. Tömlők, csatlakozók, pneumatikus alkatrészek egy helyen. Keresd őket a Hargita utca 94 szám alatt, a Pangus Service szomszédságában. Vagy hívd őket 0771 689 283.
6: Építs karriert a borbély szakmában. A Borbanek Egyemi gyakorlatorientált férfi borbély képzéseket kínál kezdőknek és fejlődni vágyóknak. Oktatótermünk rendezvényekre, workshopokra és konferenciákra is kiadó. Részletek a 0740 775 190-es telefonszámon vagy a borman.ron. Diszkontárak, egyedi kedvezmények az Amigo Diszkontáruházban. Kiemelt ajánlatunk: a Rio Mare lazac és tonhalpástétom 100 g-os kiszerelésben mindössze 12,39 baniba, a fél literes Bex üveges sör egy láda megvásárlása esetén most csak 3,89 baniba kerül üzletünkben. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Amigo Diszkontáruház. Vásárolj többet, kevesebbért.
7: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki sörgyár mögött.
8: Mitől bömbi a bömbi?
9: Saját tejünktől, saját kezünktől, és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Még mindig nincs egyetértés a leendő kabinet szerkezetéről a bukaresti kormányalakítási tárgyalásokon. Anne Carson, kanadai költő, esszéíró és műfordító nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat. Holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Mégis nagyobb kártérítésre számíthatnak a medvetámadások áldozatai, miután egy csíkszeredai ügyvéd kezdeményezésére az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a korábbi korlátozó törvénycikket. A vitatott szabályozás eddig a minimálbérhez vagy a sérültek jövedelméhez kötötte az erkölcsi kártérítés mértékét, ami a bírósági gyakorlatban a korábban megítélt összegek töredékére csökkentette a kárpótlást. A taláros testület döntése nyomán most folytatódhatnak a korábban felfüggesztett perek és a környezetvédelmi minisztériumnak. Az áldozatok által elszenvedett valódi sérülések és méltányos szempontok alapján kell megfizetni a kártérítést, és nem az alapján, hogy mekkora volt a fizetése. Még mindig nincs egyetértés a leendő kabinet szerkezetéről a bukaresti kormányalakítási tárgyalásokon. A szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindeanu leszögezte, hogy nem támogatnak egy Luka Niculescu vezette technokrata kormányt, mert az meglátása szerint gyenge és felelőtlen konstrukció lenne. A PSD ehelyett a liberálisokkal és az RMDS-szel alkotott politikai koalíciót szorgalmazná. Ugyanakkor a PNL részéről Siegfried Murashan európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy a liberálisok nem fognak közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, akiket az 5 hónapos politikai válság kirobbanásával vádol. Anne Carson, kanadai költő, esszéíró és műfordító nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia mai stockholmi bejelentése szerint. A rangos elismerést a szerző merész és újító életművéért ítélték oda, amely játékos és mély párbeszédet folytat a klasszikus ókori hagyománnyal. A bizottság kiemelte, hogy Carson költészete és prózája egyedülálló módon ötvözi a tudományos alaposságot a kísérletező modern formákkal. A rangos elismeréssel járó 11 millió svéd koronás pénzjutalmat a hagyományoknak megfelelően december 10-én az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, maradjanak velünk!
11: Történelmi mélypontra zuhant Románia a FIFA világranglistán, az élő rangsorban az 58. helyen áll. A Svédországtól elszenvedett hétfői 1-0-ás hazai vereség után a válogatott mintegy 27 pontot veszített, így 1428,87 pontja van. Románia a Nemzetek Ligája első 4 fordulójában pont nélkül maradt, 3 gólt szerzett és 13-at kapott. Az eddigi negatív rekord az 57. hely volt 2011-ben és 2012-ben. A magyar válogatott közben a 38. helyen áll. 3 mérkőzést rendeznek ma a jégkorong Erste Liga alapszakaszában, valamennyi találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik. A brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadja, a gyergyói Hoki Klub a Fehérvár 19-et látja vendégül, míg az SC Csíkszereda a debreceni EAC-vel találkozik.
10: Az eddigi előrejelzések szerint holnap is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, tehát adáskörzetünkben nagyjából 21 és 25 fok közötti értékekre kell készülni a délutáni órákban, csapadék nem várható, és a szél sem fog erősen fújni, talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: Most pedig. 4 óra múlt néhány perccel, köszönjük szépen a híreket, ez még mindig a Vagány-Vágány itt a Rádió Gagán is. Olyan jól esik kimondani azt, hogy itt vagyunk mind a hárman, veletek a hallgatókkal együtt, ez az már nem 3.
2: Van pénz lóvéra, itt van Horváth Gábor, itt van Bészabó Zsolt, Kis Bence, dobáljuk el egy ilyen pénzpisztoly, amilyen a Supreme-nek volt, amivel az arab hercegek lövik a kötek dollárokat elfele.
1: Az nem derült ki, hogy hányan vagyunk, az viszont szeretnénk, hogy kiderüljön, hogy mennyiből sokan él meg egy 4 tagú család. Ez volt a kérdésünk hozzátok, mert hogy erről beszélünk a mai Vagány-Vágányban. Itt van velünk Maroon 5 és a What Lovers Do.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagány-Vágány.
8: Vagány-Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Tóth Abigail és Accent szólt itt a Rádió Gagán. Továbbiakban is arról beszélünk, hogy mi a véleményetek, vagy ti hogyan látjátok, hallgatók, ha egy négy tagú család havonta mennyiből jön ki ahhoz, hogy egy decens élete legyen. Nem ilyen extra pluszos életre gondolunk, vagy luxus életre, hanem tényleg mennyit kell költenetek havonta ahhoz, hogy normálisan megéljetek az életben. Azt írja nekünk egy hallgató, Kinga: sziasztok, saját lakásban két autóval, egy sportolóval, aki minden nap ingázik 70 kilométert, 5000-7000 lej per hónap, plusz a sportra 1500-6000 között, 6000 mikor edzőtáborban van, Sepsiszentgyörgy munkás emberek vagyunk, írja Kinga.
1: Azon kívül van egy név nélküli hallgatónk. Nem tudom ki, hogy van, de nekünk minimum 14000 kell. Igaz az is, hogy nem igazán tudunk spórolni, nem is szeretnénk. Albérletet nem fizetünk, cserébe 2600-at törlesztő részletre jut eszembe, az éves adót még nem fizettem ki. Haha, ismerős. Volt, amire. Az éves adómat kifizettem. A törlesztő részletet azt még nem.
2: De van egy olyan szerencsém, hogy édesanyám tudja, hogy totál link vagyok, és ezért ő intézi az éves adómat, mert mindig csak utólag szól, hogy megint elfelejtetted volna.
0: Én is mindig elfelejtem.
1: Úgyhogy akkor szól, hogy édesfiam, az édesadód, ide az évesadód, nem édesadód.
0: Édesfiam, évesadó.
1: Így van. Lovettos, Los Manos, Virittos, Gyorsos.
0: De milyen sportra járhat a gyerek, ha 1500 lejt még havonta arra kell költeni? Nem tudom.
1: Hát az
0: Kinga, ha gondolod, akkor írd meg.
1: Te nézd, az a helyzet, hogy az 1500 lejtő 6000 lejég, azért az sok minden van. Én el tudom neked mondani, hogy volt olyan ismerős, akinek a fia például gokártozott, vagy motorversenyezett. A motorsportok azok nagyon drága hobbik. Tehát ez tényleg, van is bennük pénz, nyilván, ha nyersz, de amíg oda jutsz, szerintem a gatyád rámegy. Hát ugye megvan a lengyel Kubicának a története, aki, de tényleg a szülei azok kilincseltek mindenkit, hogy egy kicsi pénz, mert a gyermek indulna a Forma 1-ben. Akkor kiderült, hogy tényleg tud rendesen vezetni, akkor utána megmondták, hogy támogatják őket, amire a Kubica egy középső ujjat mutatott. Kár, hogy összetörte magát, az egyik legszimpatikusabb pilóta volt.
2: Na, amúgy érdekes, mert ebben nagyon egyetért.
1: Miben?
2: Nekem is ő volt talán a eddigi legkedvencebb.
1: Azt szerintem, tehát hogy annyira a true story volt. Tehát ez a,
2: tudom, de most nagyon szimpi ez a brit gyermek, hogy hívják? Erősen szimpatikus.
1: Ha azt mondod, hogy Hamilton, oda megyek, a széket vágom hozzád.
2: Dehogy is, őt miről mindig le kell rángassák a szoknyát, mielőtt szegény beül az autó.
0: Igen, szobi időben.
1: De hogy hívják ezt? Kis divat diktátor.
2: Hello, fegyesek, írjátok már meg ennek a brit gyermeknek, nagyon bírom. Nagyon élvezem. Hát beül a kocsiba, és megnyeri. Hát ez érdeket szeretem én. Nem okoskodik.
0: Mostani versenyzőről van szó?
2: Igen, igen.
0: Hú, nem tudom, nem jut eszembe nekem sem. Na, írjátok meg.
2: Verstappen, aki... Severi.
1: Jó, akkor mi lenne? És hogy jött ez ide?
2: Hát a gyermeket. Ja. A pályán.
1: Jó, csak igen, igen. Gondoltam, hogy a már függed
2: az erotika. Russell, ez az te.
1: Köszönjük
2: az,
1: szépen.
2: Az. Köszönjük szépen.
1: Jó, jó, gyorsan van itt egy üzenet, ha el nem kattontok.
2: Hogy Antonellire gondoltam, az meg olasz?
1: Nem,
2: ennyit
1: tudom.
2: Értek én a Forma 1-hez, bocsánat.
1: Figyeljetek, Rozika üzenetét olvashatom, vagy még fosoltok?
2: Kérlek.
1: Köszönöm. Ez mennyi pénz kell egy hattagú családnak? Mi hattagú család vagyunk, pont annyi, hogy villanyra futja, és épp elég legyen egy kenyérre. Ajaj, az a baj, tudjátok, hogy az ember egy kicsit olyan világban él, hogy ez benne van sajnos.
2: Igen.
1: És akkor így így legyen nagy családod.
2: Négyet kérdeztünk, nyugodtan írhattok a 6-ot meg 8-at is, nyugodtan.
1: Igen, Kimi Antonelliről van szó. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: Igen, igen, Don't Be Shy, tudjuk.
1: Közben zárójelben mondjuk el, hogy én bár nem tudtam, hogy Kimi Antonelliről van, beszélek a Forma 1-ben, de mondtam olyan, hogy szimpatikus látsz. Mindenhez nem kell mi értsünk, de azért zárójelben mondjuk el, hogy Ann Carson a Nobel-díjas, mindenkinek örülünk, aki hallotta a nevét életében legalább egyszer. Jó,
0: most hallottam a nevét, de Tucker Carlson itt többször. Tehát aki erről? Hát most jó, az a visszatér. Melyik a nagyobb sztár eddig?
1: Tudjátok, hány magyar könyv jelent meg Ann Carson költeményeivel?
0: Szerintem fordításban van már így a mai nap, tehát itt már valaki úgy fordítja, hogy füstöl a gép.
1: Egy amúgy egyetlen.
0: Na jól van.
2: Notes.
1: Jó. Arról beszélgetünk, hogy mennyi pénz kell egy négy tagú családnak, hogy gond nélkül megéljenek egy hónapban, és hát 1 200 000 üzenet érkezett, aminek sajnos a végére nem fogunk tudni érni, vagy nem tudom, hogy tudunk-e a végére érni, de próbálkozzunk vele.
0: Igen, közben egy kis kitérő, de hogyha ilyen egy ilyet nekünk, Zsófé, fel szeretné köszönteni anyukáját Adélt születésnapja alkalmából, akkor
2: boldog
0: őt is Isten éltesse, meg kicsit szerintem több mint 27 éves, mint a Gaga, na de hát a más születésnapozunk. Itt kattanjunk vissza a megélhetés témára.
1: Éva üzenetét ugye nem olvastuk a...
2: Kükörlő kemény falváról, nem?
1: Igen, igen, igen. Sziasztok, kedvesek! Hát 2000 euró, 10 000 ron, hát jól be kell osztani ezt egy négy tagú családnak, ha két gyermek már 10 évesek, több minden elegánsabb ruhák, na meg, ha alvéletben laknak, akkor bukták, tehát székelyudvarhelyi viszonylatban elég szűkösen vannak meg. Most én családomról beszélek. Két helyen dolgozott a férjem, én meg 3 váltás, lépcsőháztakarítás, és hétvégéken főzni is voltam, több éven és több hétvégén lakzikban. Igaz, nem albérlet, hanem sokkal rosszabb, svájci frank kölcsön. Hála Istennek sikerült megválni a hiteltől, a várostól, és felnőttek a fiaink. Köszi! Éva írja nekünk Küküllő kemény falváról.
0: Igen, na szerintem ti is a svájci frankról többet nem akartok hallani, és örvendjetek is, hogy elkopott a dolog. A nagy kérdés ugye az, Margó leírja az összeget, és nyilván nem sok, 1998 lej van itt. A kérdésem az, hogy ez mire elég? Júj, és kaptunk egy nagyon szép képet egy gyönyörű szép libáról, Máton napra, hey, milyen szép az. De azért hozzátenném, hogy az...
1: De várjátok, miért van az, hogy te látsz egy szép állat, és meg akarod enni?
0: Mert én ilyen vadállat vagyok.
2: Ő már sült kint látja ezt a
0: libát. Annyit azért Margónak még tegyünk hozzá, hogy olyan szempontból, aki vidéken él és állatot tart, az egy picivel talán jobb helyzetben van, mert hogy mondjam, felcseperedik az, amit megeszel.
2: Egy újabb üzenetet olvasnék az SMS falunkról. Sziasztok! Évek óta hallgatlak titeket, és szuper a műsor, innen is köszi. Azért írok, mert köszönjük, mert hallgatom a többi SMS-t, és nem fér a fejembe, hogy hogyan élnek meg négy tagú családok 10 000 lejből, amikor én még

0: Én meg a párom minden lehetséges módszerrel spórolunk, de alig jövünk ki a hónap végén 7500.
1: Várnak, mert innen csavarodik a helyzet, Évának az üzenetére térnek vissza, amennyiben a gyermek, tegyük fel, Kolozsváron kint lakásban él, na... akkor teljesen más feltételekről beszélünk.
2: Nyilván, tehát itt azért az a helyzet, hogy nem lehet összehasonlítani, illetve megkockáztatom, tehát én mindig azon lepődtem meg, hogy mondjam, nem panaszkodom a keresetem miatt.
1: Én sem.
2: És látom, hogy emberek, de elpallok mindent. Ez valószínűleg, hogy az én jellememből fakad, ez az egyik baj. De a másik az, hogy vannak emberek, tudom, hogy mind a kettő minimál béren él, és tesznek félre pénzt. Hogy csinálják? Nem, erre azt mondom, hogy valószínűleg, hogy velünk van a baj.
0: Hát szerintem azért az is közrejátszik, hogyha kevesebb pénzt keresni havonta, a keresetet kevesebb lenne, akkor bizonyára te is másképp állnál a pénzhez, és akkor lehet, hogy spórlósabb lenni.
2: Biztos, igen. Volt olyan is.
1: Figyelj, kéz a kézben járunk, éppen ezért van az, hogyha Gábor bármelyikünkkel vezet műsort, ugyanolyan, mint a másikkal vezetné, mert úgy...
2: Igen, nagyjából hasonlítunk a sötétben is. Mondhatja az asszony is összetéveszt. Hát, ez se Zsolt.
0: Jaj, ne!
1: Jó van.
2: Tartunk egy apró pici szünetet, mert itt van nekünk James Arthur és a Say You Won't Let Go. Na, megy el a hangom, itt írjatok nekünk, arra még nagyobb szükségünk van, mi köhögök most egy rendet.

0: James Arthur, közben Rokmalac is ír nekünk, sziasztok titánok, annyiból él meg, amennyie van. Filozofálhatunk arról, hogy mennyi az, ami egy kényelmes élethez kell, de itt feltevődik a kérdés, kinek mit jelent a kényelem. De Rokmalac, nem erről beszéltünk, hanem normálisan, hogy lehet megérni hónapról hónapra. Így szólt a kérdés.
1: A normális inkább. Az kényelmes, nem?
0: De most ne kattints át, mert még nem végeztem az üzenettel.
2: Ne kattingass ember, mit mi kattingass, ne haragudjál meg, na hát.
0: Ugyan. Azt mondja Rokmalac, nem spórolni kell megtanulni, hanem az, hogy hogyan keresünk többet, illetve hogyan érjük el azt, hogy a pénzünk dolgozzon nekünk. Fizetett politikai hirdetés.
1: Nem Rokmalac, remélem, hogy egy cellába fogunk kerülni, mert a múltkor is mondtál már két jó tippet.
2: De az a helyzet, hogy én nem tudom, én rájöttem, hogy amennyiben a Zaxxismundi az életünkben az, hogy többet keressünk, több pénzünk legyen, minden más háttérbe szorul. Abban az esetben, hogyha az Zaxxismundi, a központ, az, amihez kötünk mindent az életünkben, az, hogy boldogok legyünk és eléljünk bármi áron, minden más szépen lassan köré kerül.
1: Na, de világtengeit nézzük meg, hogy mit üzennek nekünk a hallgatók. Itt van például Ferenc.
3: Na fiúk, én ismerek olyat, hogy 3500-4000 lelkült csak szépítésre. Havonta.
1: Nekem egy kérdésem van, segít-e neki?
2: Szépítésre?
1: Hát igen.
2: Hát rendben van az, most az a mi a baj? Hát hagyjad az emberek, szépítsék magukat.
1: Az a nincs
0: jó volt a kérdés.
2: 4000 lejből mit lehet azért? Tehát, hogy mit tudom én, kétszer elmészünk, hogy mehet 1800 lejék föl, esetleg egy jó fodrász.
1: Én olvasnék néhány üzenetet, itt van még például egy. Azt ír nekünk, gondolom, hogy M-ka, akkor Marika. Manyika, ki tudja, majd kiderül. Kedves fiúk, beszélek a két tagú családról is. Amikor az egyik fél válás után 10 éve csak is a bíróságon megítélt bizonyos összeget, 420 lejküldi. Nincs szülinap, karácsony, húsvét, semmi. Betudja annak, hogy 200 kilométerre lakunk tőle. Lehet számolni, 5 éves volt a gyermekünk, amikor elváltunk, elköltöztünk jó messze, most 15 éves. Az állami 300, azaz 293 lej, pénz jön még be, aztán egy fizetésből állami alkalmazott vagyok, éltünk, élünk. Ha a szüleim, a nagyobbik fiam nem segítene, nem is tudom, és még vannak ilyen egyszülős családok. Ölelés nektek.
2: Igen, hát ezt tudjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű egyedülálló apának, vagy egyedülálló anyának. Én egytagú családként a közköltségek plusz autó plusz kaja, úgyhogy én magam főzök, úgyhogy hétvégenként magam vásárolok be, mit szeretnék enni jövő héten, úgy kell közel 4000 lej. Ebben még nincs benne a káros szenvedélyek, cigi és ital. Nincs hitel, nincs albérlet, buliban is 2 havonta egyszer érek el. Írja nekünk Lajcsi. Igen, de itt ez megint függ, szerintem visszavezethető egy icipicit az igényekre talán.
0: Az alkalmazásunkban is írt például Arnold, azt írja, albérlet törlesztő mellett ketten vagyunk, 11000 nem mindig elég, és olvasnék még egy üzenetet, Balázs írja ugyancsak az alkalmazásunkban, olyan számokat mondanak, rákezdek jönni, hogy tényleg fösvény ember vagyok.
1: Balázs, nem baj. Néha annak is kell legyen, valakinek vállaltad. Van nekünk még egy jó üzenetünk, és ez gyakorlatilag már inkább a téma zárásaként olvassuk. A Tökfesztivál tiszteletére felvágták egész Szováta között az aszfaltot. Valaki tudja, hogy milyen okból kérdezi tőlünk a hallgatónk Miklós? Hát ezek a nagy kérdései az életnek. Na, nem az, hogy mennyiből élünk, hanem hogy miért élünk. Hát még rossz aszfaltot.
2: Szovátán ezt nagyon tudják, érted? A szovátaiak emlékeznek nagyon jól, mikor történt a nagy felújítás, hogy az olyan szinten kintrendbe csinálták, hogy konkrétan felszett az aszfaltot, miután letették. Ennyi.
1: Játszani fogunk.
4: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
5: A Vagány-vágány.
4: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Az a habkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
2: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal a hét mindennapján a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
3: Újabb hosszú nap az irodában, találkozók ügyek intézése minden egyre gyorsabb tempóban zajlik, és még az üzletbe is el kéne menni. Értékes az időd, nem akarod elfecsérelni az órákat a bevásárlással. De itt van az Amigo Handlist, az üzletemberek titkos fegyvere a hatékony és okos bevásárláshoz. Rendelhetsz online akár az irodából egy kávé mellett friss élelmiszert, háztartási cikket vagy bármit, amire szükséged van, és mi elhozzuk neked. Gyors, kényelmes és hatékony. Amigo Handlist. Vásárolj okosan.
4: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
7: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja! Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb shawarma, nagyobb csirkeburger.
8: Ez most komoly! Ez már nem kaja, ez támadás!
7: És figyelj, hétfőn két shawarma, 30 lej.
8: Én kettőt kérek!
5: Nekem is jöhet!
8: Ez brutál!
7: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
3: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben.
9: Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Haladás utca 18.
11: A reklám után.
12: Ismét lágere.

0: boldog születésnapot, Rádió Gaga. Volt egy
1: kicsit nagyobb lelkesedéssel.
0: Jó, 27 évesekre leszünk, és arra kérünk benneteket, hogy valamivel köszöntsetek fel. Csupa jó ötleteitek vannak, nagyon örülök egyébként, hogy lekattantatok a tortáról, és mi délután nagyon-nagyon jó kívánságokat, meg nagyon jó ajándékötleteket kapunk tőletek. Folytassátok ezt a jó szokásotokat.
2: Így van, szuper ötleteitek vannak. Amit most nyerni lehet tőlünk, vagyis amit mi ajándékozunk nektek, az nem más, mint egy Rádió Gagás születésnapi csomag. Érdemes tehát velünk játszani, aki még nem regisztrált, az megteheti. Ritát sorsolta ki a számítógépünk, őt hívjuk.
3: Igen?
1: Halló!
2: Szia, Rita! Szia,
3: Rita! Halló. Igen, halló!
1: Halló, halló!
3: Sziasztok!
1: Szia! Na, kell mondjuk, hogy kik vagyunk, vagy kitaláltad már?
3: Igen, nem kell mondani, tudom.
2: Hello!
1: Jaj, ezt a lelkesedést, Rita, ez nagyon jól igen. esik. Rita, beneveztél a játékunkra, és az az igazság, hogy a kérdésünk az úgy van, hogy hát mi az, amit egy 27 éves rádiónak ajándékoznál így születésnapjára?
3: Hát, tortát.
1: Torta az egy klasszikusnak
0: minősül. Meg fogunk hízni, azt hiszem, tehát annyi tortát kaptunk már, hogy...
2: Már mit te
3: csoki torta, meg... vagy egy utazás.
2: Jó, azt inkább elfogadjuk.
0: Jó úton vagyunk. Hova
1: egy kérdés,
0: el?
1: Hova?
2: Melegedik van.
3: Törökországba.
2: Ó, elfogadjuk, jó?
0: Isztambul, nagyon jó. Igen.
2: Hagyjuk a tortát, inkább jobb ez a törökországi utazás.
1: Viszünk téged.
3: Én is mennék.
0: Látod, Rita, ilyen hálátlan szülinaposok vagyunk. Tartsd meg a tortát, de azért elmegy Isztambulba. Jó van.
1: Az a helyzet, hogy azért egy kis ajándék az téged is illet, nem csak bennünket. És Gábor el is mondja, hogy mi az, amivel gazdagodtál.
2: Rita, a Rádió Gagától kapsz egy születésnapi csomagot, úgyhogy gratulálunk neked, és köszönjük szépen ezt az ajándékot.
3: Köszönöm szépen, én is.
4: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a radiogaga.ro weboldalon.
5: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Köszönjük szépen ezt a rengeteg üzenetet, pont ez volt a célunk vele, hogy ne szakértők mondják meg, hogy mennyiből lehet megélni, hanem mi magunk mondjuk meg. Nagyon szépen köszönjük ezt a sok üzenetet. Van, akit egyébként elszomorítottak az üzenetek a hallgatóink közül, van, akit megnyugtattak az üzenetek, pont így van ez jól, reméljük, hogy ti is jól éreztétek magatokat, nem búcsúzunk, más témával megyünk.
1: Így van, az az igazság, hogy ma már többet nem játszunk.
2: De ettől függetlenül regisztrálni még lehet, mert holnap is értékes nyeremények lesznek, tudjátok a telefonszámunkat. Most pedig menjünk tovább a hírekkel.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó! Szuper! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót?
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
9: Reklám. A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Szeretnél egy Smart TV-t?
12: Akkor vásárolj a Maté falvi takarmányboltban.
11: Minden 100 leértékű vásárlás tombolát ér. És már is esélyed van megnyerni egy Smart TV-t.
12: Csíkszeredában a Lidl-lel, Maté falván a vasútállomással szemben. Maté falvi takarmánybolt. Vásárolj és nyerj!
13: Szélvédőjavítás vagy csere? Üveg, karosszéria vagy lámpafóliázás? Az Autokitnél mindezt egy helyen megtalálod. Több mint 20 éve az autó szolgálatában, Csíkszeredában, a Hargita utca 81 perc szám alatt. Autóüveg, autófólia, Autokit.
14: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
15: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
3: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Megnyílt az új Tisza híd és határátkelő Románia és Ukrajna között. Luka Niculescu nyitottságot és konstruktív hozzáállást tapasztalt a PSD részéről a kormányalakítási egyeztetéseken, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A következő napokban is a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Jó napot kívánok, én Szabó Eszter vagyok, a részletek következnek. Fakivágásokra és meccésekre készülnek Csíkszeredában, közölte a Székelyhon. Erre október 13-án és 14-én kerül sor a karbantartási munkák során a Vártéren és a Szabadság téren a vadgesztenye, illetve a szilfákat tisztítják meg. A szárazágaktól emellett veszélyessé vált elszáradt egyedeket is kivágnak. A Narcisz sétányon, a Testvériség sugárúton, valamint a Kalász negyedben is végrehajtják a szükséges gajazásokat és korona visszavágásokat a lakosság biztonsága, illetve a további károk megelőzése érdekében. A Városháza a munkálatok idejére a közlekedők és környéken lakók megértését és türelmét kéri. Megnyílt az új Tisza híd és határátkelő Románia és Ukrajna között, közölte az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság. A beruházás részeként a közúti híd mellett megépítették a határátkelő működéséhez szükséges épületeket, vizsgáló csarnokokat és berendezéseket is. Az átkelőt fokozatosan helyezik üzembe. Első szakaszban a személyszállításra szolgáló, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművek vehették birtokba a hidat. A következő szakaszban a 3,5 tonnát meghaladó járművek, köztük az autóbuszok előtt is megnyitják a határátkelőt, ennek pontos időpontját azonban a hatóságok egyelőre nem közölték. A tervek szerint 2027. decemberétől már gyalogosok is használhatják az új átkelőt. Lezárultak a helyszíni ellenőrzések a burgonya termesztőket támogató programban, amelyet idén az RMDS kezdeményezésére indított újra a mezőgazdasági minisztérium. Több mint 2500 termelő részesült támogatásban, összesen több mint 12500 hektár étkezési burgonyával beültetett terület után. Az igénylések alapján továbbra is Kovászna megyében termesztik a legtöbb burgonyát, ezt Hargita, Brassó és Szucsában megye követi. Az ÁPIA adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy az elmúlt 10 évben mintegy negyedével csökkent a burgonyával beültetett terület. Luca Niculescu nyitottságot és konstruktív hozzáállást tapasztalt a PSD részéről a kormányalakítási egyeztetéseken, jelentette be a kijelölt miniszterelnök. A PSD székházában lefolytatott megbeszélésen a hangsúly az idei évvégi költségvetés kiigazításon, valamint a 2027-es büdzsé mielőbbi elfogadásán volt. Niculescu kiemelte, hogy a leendő kabinetnek tartania kell a hiánycsökkentési pályát, az esetleges szociális intézkedéseket, köztük a nyugdíjak óvatos korrekcióját, pedig csak a nemzetközi pénzügyi vállalások veszélyeztetése nélkül vezethetik be. A kijelölt miniszterelnök hozzátette, hogy nem kívánja megszakítani a Bolozsán kormány jól működő intézkedéseit. A következő napokban is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk adás körzetünkben. Csapadékra csak vasárnaptól van esély, viszont arra még egy kicsit várni kell, hogy beköszöntsön az igazi, hűvösebb ősz. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: Most pedig. Na ragozzunk, én egy mesterséges intelligencia vagyok, te egy mesterséges intelligencia vagy. Mi egy mesterséges intelligencia vagyunk, ki se tudjuk mondani.
1: Szólíthatlak mesternek? Bíjszabó Zsolt, Horváth Gábor, Kis Bence. Van egy barátom, aki azt mondja, ha de mester. Szenszer. Amikor a ha de mester elhangzik, ott tudod, hogy baj lesz.
2: Regisztráljátok játékunkra 0730548888, megyünk tovább slágerekkel és új zenékkel, na meg a mesterséges intelligenciáról beszélünk és a filmekről. Itt van most Milky Chance és a Stolen Dance.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
10: Vagány Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: te nemrég mondtad ezt a mesteres dolgot, és én meg rájöttem, hogy Japánban is igazából ilyen székelyek, hogy hal, de mester, ez a sensei, ez nagyon-nagyon kemény. Ja, képzeljétek el, hogy arra lettünk figyelmesek kedves feleségemmel, aki Szabó Eszter, aki a híreket mondja, és nagyon sokat olvas, hogy a nagyon profi fordítók, könyvfordítók is már mesterséges intelligenciát használnak, amivel nem lenne alapvetően gond, de képzeljétek el azt a mondat szerkezetet, amikor majdnem minden második mondat egy adott, mit tudom, fejezetben úgy kezdődik, hogy ő. Tehát ilyen nagyon magyartalanul. Ő elment ide, ő ezt csinál, mert hogy a he-she, ugye az angol az megnevezi a nemeket is, és ez nyilvánvaló, hogy ez egy mesterséges intelligenciával végigfuttatott, tehát annyira nyilvánvaló, és valószínűleg vagy a szerkesztő, vagy a fordító nem volt elég figyelmes bizonyos fejezeteknél erre, de nagyon idegesítő ezért gyerekek.
1: Elnézést kérek, ha két ember elolvassa, valakinek észre kellett volna vegye.
2: Ez ebben biztos vagyok, én sem szokottam mondani, de olyan nincs. Tehát nem nézsz át, szerintem. Tűzletesen nem olvastál
0: össze. Meg, tehát itt most olyan, az ijesztő az egészben, hogy olyan fordítókról beszélünk, akik hatalmas neveket fordítanak, érted? Ilyen Cormac McCarthy, Salman Rushdie, meg ilyenek. Tehát, hogy nagyon kemény.
1: Én csak így mosolygok magamban ezen a dolgom, mert én románra szoktam fordítani. Nyilván soha az életben nem fogok olyan szinten beszélni románul, mint egy anyanyelvi. Pláne, aki sajtóban tevékenykedik. Olyan szinten, mint az AI, olyan szinten sem fogok beszélni, de benne van az, amit én is látok, a magyar füleimet is sérti. Tehát, hogy azért tudok én románul, nem arról van szó, egy-két gyézakordot azért bele szoktam mondandómba fűzni. Annak ellenére nem akarom. Tehát, hogy emellett is az van, hogy látom, hogy ezt nem így kéne mondani.
0: Van egy másik dolog, amit nem AI, de arra világított rá igazából. Van egy hangos könyvet, én felolvastam, és most egy szerkesztő végighallgatta az egészet, hogy végigolvasta a könyvet a hangos könyvvel, és olyan javításokat is visszaküldött, rengeteget, amelyek, hogy is mondjam, úgy beszéd környezetben elmennek, erdélyiesek, egy erdélyi történetről van szó. Aha. És rájöttem, hogy például az AI is ezt csinálná, hogy valószínűleg ezt kijavítatná. Én meg nyilván azt szeretném, hogy ez a beszédkörnyezetben megmaradjon, mivel erdélyek vagyunk. És...
2: Hát igen, és úgy természetesebb az egész. Hát
0: igen, érted? Csak hogy,
1: hogy értsétek, most erre hozok egy példát. Barátom Magyarországon, nem tudom, valami levetette az óráját, és nem tudta, hogy hol van. És mondta, hogy nem kapom az órám. Uh-huh. Valami még ütötte meg a fületeket ebben.
0: Hát a kapom, az nem találom.
1: Így van, Magyarországon nem tudják, hogy nem igen. Kapom az mi. Tehát ilyenekre.
2: Jó, rendben. Én mondtam nektek egy jó pár héttel ezelőtt, hogy elég nagy baj lesz abból, hogyha a mesterséges intelligencia nekiáll, és akár a mesterséges intelligenciával készítünk filmeket, akkor ti még azt mondtátok, ha jól emlékszem, egy jó pár hónappal ezelőtt volt ez, és egy AI által elkészített Tom Cruise talán Brad Pitt-tel verekedett egy videószegmensben.
0: Így van, emlékszel rá.
2: És akkor azt mondtátok, hogy nem jut el oda sosem a mesterséges intelligencia, hogy olyan filmeket hozzon létre, amelyből nem veszük észre, hogy AI készítette az egészet. De most megjelent egy előzetes, és teljes estés mozifilm, amit a moziban fognak
1: vetíteni. Ami másfél óra.
2: Igen, hát jó, oké. Okay.
1: Csak lőgöm ezt a megfogalmazást.
0: Nem, egész estésre mondják ezt.
2: Egész estés, igen, mozifilm azt mondja, hogy teljesen mesterséges intelligenciával készült. És én a trailert megnéztem, és abszolút, én legalábbis, hogyha nem tudnám, hogy mesterséges intelligencia készítette, elhinném, hogy ez valós szereplőkkel készült.
1: Pláne úgy, hogy Hollywoodban mindenki úgy megvan botoxolva, úgy megvan az arca motyolva mindennel, hogy gyakorlatilag Nicole Kidmannek az arc kifejezése az nagyjából a nulla skálán mozog, de esetleg ki tudja tátani a száját, vagy tud pislogni. Szóval ezt a mesterséges intelligencia hozza. Mi innen folytatjuk.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
4: Ez is a

jár veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: egyik az, hogy a Székelyhonról látok egy olyan filmelőzetest, amelyben nagyon úgy néz ki, hogy emberi kéz nagyon nem nyúlt bele. A teljes egész estés mozifilmet azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia készített el. Gods Don't Give Gifts címmel jelenik meg a YouTube-on, 1,5 millió feliratkozóval rendelkező Gossip Goblin néven ismert Zach London egész estés filmje, ami teljes egészében AI használatával készült, írja a Székelyhon. Nézzétek meg ezt az előzetest?
1: Isteni ajándék, szerintem ilyen magyar címe lesz, mert hogy azt jelenti,
2: attól
1: hogy...
2: Attól függ,
1: de hát most lehet találgatni. A Gods Don't Give a Gift az azt jelenti, hogy az istenek nem adnak ajándékot. Fú, nem tudom, gyerekek, hát az a helyzet, hogyha a Majmok bolygója sorozatot nézzük, akkor az utolsó kettőt szerintem tök mindegy, hogy AI vagy ember, mert hogy CGI amúgy is kb. 80%-a.
2: Elég fos volt.
1: Elég szar volt, igen.
2: Ennyi csúnya szót nem illet mondani, bocsánatot kérünk mindketten.
1: A legutolsó talán ott abban volt, de nem azt mondom, hanem a képisége. Tehát ahhoz már nem tett hozzá színészi teljesítmény, mert hogy az első két rész a Tim Burton féle Majmok bolygója, ott azért azok színészek voltak maszkírozva, és ott azért abban volt beletéve Kraft, de az utolsókat most értetted, most egymás mellé tesszük, hogy most rendező csinálja, de egy CGI csapat dolgozik rajta, vagy rendező csinálja, de AI hozza létre, nem tudom melyik.
2: Érdekes egyébként, tehát, hogy Tamás Attila ismerteti ezt a Honon. Én kíváncsi vagyok majd a kritikára részéről, mert az a helyzet, hogy az ő véleményére ebben a kérdésben adok. Jó meglátása van a filmekkel kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy milyen lesz.
1: Látott már egy-két dolgot.
2: Igen. Az a helyzet, úgy vagyok ezzel, tudod, hogy az, hogy a YouTube egy olyan platform lesz, ahol egy csomó ilyen indie film, independent film, független film meg tud jelenni, én ezzel rendben vagyok. Azt is megértem. Egyébként hát tudjuk, hogy van erre képesség. Biztos, hogy a múltkor is elmondtam, mert olyan emberektől hallottam, akik filmezéssel foglalkoznak, hogy létezik, határozottan van arra technika, hogy hazamész. Azt mondod neki, hogy van 3-4 órám, szeretnék lájtos erotikus jelenetekkel egy Kim Kardashian, nem tudom, Zach Bryan főszereplésével egy filmet, ami egyébként science fiction, és van benne 3 cuki macska, 45 percben, és ezt neked le tudja generálni. Hogy milyen lesz, nem tudjuk. Iszonyatos mennyiségű áramot fogyaszt, de hogy a technika megvan. Tehát azt tudjuk, hogy az AI képes sok mindenre.
0: Igen, csak nekem az a problémám, hogyha megnézitek ezt az előzetest, akkor hogyha a szuperhősökről beszélünk, akkor természetesen számomra legalábbis teljesen mindegy, hogy mesterséges intelligencia készíti el azt a karaktert, vagy esetleg CGI-jal készül el. Viszont ebben az előzetesben hát idézőjelesen élő szereplőket, tehát élő embereket is annyira megrajzol, vagy megkreál ez a mesterséges intelligencia, hogy nem tudok elvonatkoztatni, hogy tényleg élő színész személy játssza el azt a karaktert, vagy esetleg
1: Ha animációról beszélnénk, mondjuk egy Final Fantasy jellegűről, akkor az már nagyon ott volt egyébként. Tehát ez nagyon ott volt, amilyen most egy AI videó. Ott meg a rajzolás, tudod, ott meg inkább az van, hogy az emberi kéz rajzolja, ott van egy emberi kreativitás benne, tehát azt ne bántjuk. Viszont én arra

0: Gondoltam, hogyha mondjuk lenne egy rendező, most nem Londonra gondolok, hanem tegyük fel, nem tudom, most mondjatok valakit, bárkit.
1: Tarantino.
0: Tarantino azt mondja, hogy ő szeretne egy AI-jal készült filmet, ami arról szól, hogy miért készül AI-jal egy film, és hogy hol, meddig tart az ember, és honnan kezdődik az AI. Na, egy ilyen koncepciót azért el tudnék képzelni.
1: Na, nyilván, hogy ez, figyeljetek, nekem gyakorlatilag az, hogy akkor nem magától csinálja az AI, nem az, hogy egyszer egyet gondolt és csinált egy filmet, hanem jött egy ember, aki adott neki instrukciókat. Tehát az emberi tényező még benne
2: promptot.
1: Van. Majd kiderül, hogy ez hát szerintem azért a promptoknak a sokaságát, ha el kéne olvasni abból.
0: Tehát azok megint más emberek írják. Tehát van a rendező, aki kiadja az utasítást, promptíró. Na mindegy, folytatjuk.
3: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: személy szerint, ugye arról beszélgetünk, hogy érkezik YouTube-ra majd egy olyan film, ami 17 pluszos korosztálynak van, lesz benne ezek szerint egy kis erotika. Zach London, nem Gossip biztos. Goblin néven, hát remélem.
1: A 17-es, az 18-as szokott lenni, túl sok erotika, ha kevés 16, ha 17, akkor többnyire ilyen ijesztő jelenetek.
0: R besorolás, Amerikában az R-be benne van, az már cicit tud villantani, de mindegy, nem ez a lényeg.
1: AI cici.
0: Nekem az a kérdésem, hogyha egy AI csórinőt látsz, az olyan szexnek minősül-e, mint a jogilag?
1: Na ez egy jó kérdés.
0: Na mindegy, biztos arra is van, mert animációnak.
1: Hát igen, hát végül is igen.
2: Jogalkotás még erre rá kell települni.
1: Nem, az animációs erotika is beletartozik ugyanúgy.
0: Valószínűleg. Na mindegy. A gondolat nem is az, hát egyébként azt várom, hogy a pornóipar mikor fogja felfedezni magának az AI-t. Azért lehet olyan dolgokat csinálni ezzel a műfajjal.
2: Egy barátom említette, hogy már felhasználja az AI-t.
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát figyelj, most nem tudom, van ez a Karib-tenger kalózai pornó változat, hát annál szerintem az AI tud jobbat. Tehát ha kacagni akartok, meg végig láttatok jó komédiát, akkor ajánlom mindenki. Akkor
0: nem vagyok meggyőződve, hogy pont ez a film apa mi a pornó.
2: Tudjátok, mi a problémám ezekkel a filmekkel, amit most taglalunk, amit a mesterséges intelligencia készítette? Hogy az Oscar bizottság figyelmébe is fogják ajánlani a Gods Don't Give Gift című filmet, amit a legjobb animációs alkotások kategóriájában szeretnének a legrangosabb filmes díjra jelöltetni, sőt még addig is elmentek a Deadline cikke szerint, hogy ez a film lehet a mostani generáció Toy Story-a. Tehát akkor most már... nem tudom, hogy mennyire lehet az ember által készített filmeket egy kategóriába sorolni a mesterséges intelligencia által készített filmekkel, azért, hogy Oscar díjra is jelölj.
0: Gábor, egy picit beléköthetek abba, amit mondtál. Mondom, hogy
2: persze.
0: Miért. Az ember által készített, tehát pontosítsuk, emberek szereplésével készült.
2: Igen.
0: Mert az összes többi... Igen, tehát... Tényleg képzeld ezt, hogy milyen film? Á, valami időszereplős. Tehát el tudod képzelni, ez 2029-ben lesz egy ilyen beszélgetés.
1: 69.
0: Milyen film? Hát mit tudom, akkor már nem. Akkor már szerintem így
1: olyan
0: túl
1: lesz, mint a fehér-fekete filmek, mi? Tehát, hogyha...
0: Ezek te élőszereplős. Ez mi ez? Ez mi ez a retro?
1: Vajon mikor érik rá a világ, hogy az Artistot, aminek nem tudom, milyen magyar címe, de Oscar-díjas filmről beszélünk. Nem az a magyar címe, hanem tök hülye magyar címe van. Azt hiszem. Na, azt újra rendezzék, mert úgy ugye az arról szól, hogy amikor a film hangot kapott, aztán meg színeket is kapott, tehát színes film lett belőle, akkor az mit okozott a filmiparban?
0: A néma filmes.
1: A néma filmes. Kívánok. Mondtam, hogy ez veled semmi köz az Artisthoz. Ez el kell mondani. Tehát magyarul el kell mondani a film címében, hogy miről fog szólni a film, hanem nem nézik meg az emberek. Sőt, olyan is van, hogy azt is el kell mondani, hogy mi lesz a végkifejlet.
2: Igen, igen. Jó, de én nem értem most, akkor Bence azt mondtad, hogy bele fogsz kötni a mondatba.
0: Az volt a belekötésem, de... hogy te azt mondtad, hogy ember nélkül még nem készül film. Tehát én onnan számítanám egyébként hát a full nem. AI filmet, hogy a gépnek magától jut eszébe, hogy filmet csináljon. Ott még nem tart.
2: Jó, de egy AI karaktert Oscar díjazhatnak előbb-utóbb, amely kategóriában mondjuk Brad Pitt vagy Tom Cruise is elég.
1: Abba biztos nem, de a special effectnél mérnek azokat.
2: Biztos vagy te ebben?
1: Hát igen.
2: Mert pont erről beszélek, egy pár hónappal ezelőtt még abban sem voltunk biztosak, hogy ennyire szép vagy kidolgozott filmet hoz létre majd a mesterséges intelligencia. Most pedig ott tartunk, hogy azon vitatkozunk, hogy élő szereplős, mármint élő színészek kerülhetnek egy kategóriába, MI által, vagy AI által készített karakterekkel.
1: Hát én akkor visszadom a diplomámat, és az emberiség megjött.
0: Nem, én ezt egyébként helytelennek tartom, és valószínűleg annak is fogják tartani mások is. Tehát nem, tudod, vannak olyan dolgok, amikor el kell húzni egy kicsit a vonalat, lehet jobbnál jobb AI karakter, majd lesz külön AI karakter Oscar.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
3: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
4: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
3: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
2: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Villanybekötés, napelem, energiatárolás. Az Electrosolar Expert lakossági és ipari ügyfelek számára teljes körű megoldást kínál. Villanybekötés, belső villanyszerelés, napelemes rendszerek és akkumulátoros energiatárolás egyszerűen, megbízhatóan.
6: Dokumentáció, ügyintézés és kivitelezés egy helyen.
5: 0773 843 242 vagy electrosolarexpert.ro.
6: Electrosolar Expert. Tudás, megoldás, bizalom.
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
9: Szavazásra fel! Megérkeztünk a Székelyhon, Székelyföld ősszel fotópályázatának legizgalmasabb szakaszához, a szavazáshoz. Most rajtad a sor, nézd meg a fotókat a foto.székelyhon.ro oldalon, választ ki a kedvencedet és voksolj rá! Székelyföld ősszel, te melyik arcát szereted? A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez és a Natur Plus egészségedre.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: A reklám után
13: ismét lágere.

0: értesülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: Szóval úgy néz ki, hogy megjelenni látszik egy AI, többnyire AI által készített film. És én közben gondolkodtam, hogy oda simán eljuthatunk, hogy egy producernek van egy jó forgatókönyve, amit valószínűleg részben AI-jal írt a forgatókönyvíró, és az simán bedobja egy AI produkciós irodába, hogy akkor ebből csináltak egy filmet. Tehát ezt látom jönni. Tehát ezt látom jönni. Azt, hogy a... Ugye volt ez a festészeti biennális történet, hogy az AI által készített festmény kapta a legjobb díjat, meg mit tudom én. Tehát oké, ezek ilyen kimagasló dolgok, azt viszont kizártnak tartom, hogy ez keveredjen ez a kategória az élő szereplőkkel. Most, és a másik dolog, mert őszintén, tehát hogy mivel kevesebb, hogyha azt mondjuk, hogy special effect AI, vagy bocsánat, Oscar, vagy AI Oscar, tehát a kettő kb. Ott van.
1: Miben különbözik az, hogyha megjelenik, hogy a Manó egye meg, hogy nem jut eszembe a színész neve, kérlek szépen, mindjárt mondom, Mark Hamill megfrissítve, megfiatalítva, mint Luke Skywalker,
2: igen,
1: attól, hogyha egész egyszerűen bedobják őt annélkül, hogy különösebben ott lenne, csak a hangját kölcsönzi, neki teszem azt. Vagy még azt sem.
2: Tehát mi a különbség?
1: Igen.
2: A mesterséges intelligenciák.
1: Aha. Igen, tehát hogy az élő ember az már 90%-ban úgy sincs ott, és akkor meg hogy van ez?
0: Most azt a kérdést szokott feltenni, hogy Mark Hamillt beteszik, és CGI-jal megfiatalítják, vagy AI készít egy fiatal Mike Hamillt, és Mike Hamill adja a hangját. Hogy
1: Mark, mire gondolta. Nem tudom, igen, nem látom Isten igaziból
2: a különbséget.
0: Ebben én sem látom gondot. Az, hogy használjuk az AI-t eszközként ahhoz, hogy minőségi, jobban kinéző dolgokat csináljunk, akkor most már érted, ez egy kategória, akkor már döntsük el, ha nem szeretjük a CGI-t, akkor ezt se szeretjük, de a CGI lemegy, akkor ezen ne kötekedjünk, én azt mondom. Tehát most egy Avengers filmet, hogy az AI old meg különböző helyeken, vagy a CGI csapat kétszer annyi munkával, kétszer annyi pénzzel.
1: De szerinted a CGI csapat, a computer grafikás csapat készíti el az animációt, mit használtak előtte? Tehát abban a percben már az AI egy eszköz. Tehát, hogy itt most tényleg megint, tényleg ott jól mondta Zsolt, a Ghost in the Shell logika mentén tudunk elindulni, hol kezdődik az ember, hol ér véget a gép.
2: Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a film színészek szakszervezete az Egyesült Államokban, Hollywoodban, mikor fog fellázadni a mesterséges intelligencia által rendezett vagy készített filmek.
1: Mindegy, mert mindegy pontolható.
0: Én látok egy pontot, tehát amikor például ha nekem például hangomat használnák ilyen AI cuccra, nekem az mások.
1: Amúgy rádióban erre egészen sok példa van már.
0: Tudom.
1: Tehát lehet, hogy majd egyszer minket is helyettesítenek, bár a hangomat még nem adtam el senkinek. Ez egy másik lapra tartozik.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Nem. Ja, úgyis olyan keveset beszélünk az AI-ról, most erről szólt a fáma. Igazából ez egy beszélhető téma, úgy gondolom. Tehát ez téma kell, hogy legyen, otthon is akár.
1: Én mindenképp azt gondolom, hogy erről kell beszélni, és nagyon sokat kell beszélni, mert kell hozzá viszonyuljunk. Olyan tempóban fejlődik, hogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk, és innentől arrafelé úgy gondolom, hogy ez egy fontos téma.
2: És az is fontos, hogy elmegyünk most egyet hírezünk, pontosabban meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk vissza, lesz még egy óra vagányvágányból. Maradjatok!
3: 27 év nagy idő! Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turiszt, utaz velünk élményekben gazdagon. És a Smart Business Management, eladás, egyenlő minden.
3: Reklám.
7: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
8: Várj, ezt nézd már! Ugyanannyi pénz, de több kaja. Chicken Plus. Nagyobb adag szinte mindenből. Crispy ropogós csirkeszány, grill kolbi, nagyobb saorma, nagyobb csirkeburger.
9: Ez most komoly? Ez már nem kaja. Ez támadás.
8: És figyelj, hétfőn két saorma, 30 lej.
9: Én kettőt kérek.
10: Nekem is jöhet.
9: Ez brutál.
8: Chickens. 2010 óta tudjuk, mitől laksz jól.
11: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
13: Van az a pillanat, amikor megérzed a friss péksütemény illatát, és már tudod, hogy be kell térned a harmopánhoz. Ropogós péksütemény, friss kenyér, egy incsiklandó szendvics, vagy egy csábító cukrás sütemény. Bármihez is lenne kedved, nálunk mindig vár valami finom. Harmopán. Számíthat ránk.
14: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
15: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
14: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Még mindig nincs egyetértés a leendő kabinet szerkezetéről a bukaresti kormányalakítási tárgyalásokon. Anne Carson, kanadai költő, esszéíró és műfordító nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat. Holnap is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Mégis nagyobb kártérítésre számíthatnak a medvetámadások áldozatai, miután egy csíkszeredai ügyvéd kezdeményezésére az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte a korábbi korlátozó törvénycikket. A vitatott szabályozás eddig a minimálbérhez vagy a sérültek jövedelméhez kötötte az erkölcsi kártérítés mértékét, ami a bírósági gyakorlatban a korábban megítélt összegek töredékére csökkentette a kárpótlást. A taláros testület döntése nyomán most folytatódhatnak a korábban felfüggesztett perek és a Környezetvédelmi Minisztériumnak. Az áldozatok által elszenvedett valódi sérülések és méltányos szempontok alapján kell megfizetni a kártérítést, és nem az alapján, hogy mekkora volt a fizetése. Még mindig nincs egyetértés a leendő kabinet szerkezetéről a bukaresti kormányalakítási tárgyalásokon. A szociáldemokrata párt elnöke Sorin Grindeanu leszögezte, hogy nem támogatnak egy Luka Niculescu vezette technokrata kormányt, mert az meglátása szerint gyenge és felelőtlen konstrukció lenne. A PSD ehelyett a liberálisokkal és az RMDS-szel alkotott politikai koalíciót szorgalmazná. Ugyanakkor a PNL részéről Siegfried Murashan európai parlamenti képviselő kijelentette, hogy a liberálisok nem fognak közösen kormányozni a szociáldemokratákkal, akiket az 5 hónapos politikai válság kirobbanásával vádol. Anne Carson kanadai költő, esszéíró és műfordító nyerte el az idei irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia mai stockholmi bejelentése szerint. A rangos elismerést a szerző merész és újító életművéért ítélték oda, amely játékos és mély párbeszédet folytat a klasszikus ókori hagyománnyal. A bizottság kiemelte, hogy Carson költészete és prózája egyedülálló módon ötvözi a tudományos alaposságot a kísérletező modern formákkal. A rangos elismeréssel járó 11 millió svéd koronás pénzjutalmat a hagyományoknak megfelelően december 10-én az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át Stockholmban. Most pedig a sporthírekkel folytatjuk, maradjanak velünk!
5: Közel 3 hetes szünet után ma este kolozsvári derbivel folytatódik a román labdarúgó szuperliga. A CFR 20 óra 30 perctől az út fogadja. A CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát, amely jelenleg az 5. helyen áll. Pénteken az éllovas bukaresti Dinamo a sepsi OSK vendége lesz. Szombaton az FCSB a Galáció Celult fogadja. Vasárnap 18 órától az FK Csíkszereda a címvédő Universitát Jakrajovát látja vendégül. A forduló hétfőn zárul, amikor a CFR az FC Árgyeshez látogat, az U pedig a Rapidot fogadja. 3 mérkőzést rendeznek ma a Jégkorong Erste Liga alapszakaszában, valamennyi találkozó 18 óra 30 perckor kezdődik. A brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t fogadja, a gyergyói Hoki Klub a Fehérvár 19-et látja vendégül, míg az SC Csíkszereda a debreceni EAC-vel találkozik.
19: Az eddigi előrejelzések szerint holnap is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk, tehát adáskörzetünkben nagyjából 21 és 25 fok közötti értékekre kell készülni a délutáni órákban, csapadék nem várható, és a szél sem fog erősen fújni, talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
1: Most pedig. Most pedig. Terminátor témát a háttérbe. Gyertek velünk, hogyha élni akartok. A vagány-vágány újra itt van. A jövőből jöttünk, és csupa jó hírünk van.
2: Itt van kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor. Pálinkás szép délután mindenkinek, vagy hát kora estét is kívánhatunk. Menjünk tovább a vagány-vágányjal.
0: Egy van, az is kiderül mindjárt, hogy Gábor miért pálinkázik, és reméljük, hogy a következő dal nem csúszik 2 órát, mint a dohai nagydíj, amit Malíziában tartottak, és 2 óráig esett az eső, mert hogy jön a Ferrari, mégpedig James Hype-tól és Miguel de la Rosa-tól itt a vagány-vágány utolsó órájában.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A vagány-vágány.
16: Vagány-vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: az a helyzet, hogy pont nem én vagyok ennek egészen a legjobb célközönsége.
1: Hát én sem, úgyhogy Bencivel ketten kiestünk.
0: De tudod, Gábor, hogy mekkora
2: user vagyok? Én sem vagyok pálinkás, úgyhogy...
0: Én eldöntöttem, amikor tegnap eldöntöttük, hogy erről fogunk beszélni, hogy hozok pálinkát. Szerinted hoztam-e?
2: Nem, mert megittam.
0: Nem ittam meg. Annyi pálinkám van,
1: annyi van, ott rohad meg. A Bencétől, amit kaptam, na, azt valamit szeretem. Úgyhogy abból még illogattunk, meg mikor jönnek vendégek, akkor néha. Meg igazából én próbálom azért magamra erőltetni néha ilyen székely becsületből, de hál' Istennek mindig nálam van a székely bicskám, és akkor kezdik, végzik, hogy milyen ember, hogy ti nem szereted a pálinkát.
2: Habár akkor... van egy pálinka, amit apósom szokott készíteni, vagy készíteti, eper és málna pálinkáról van szó, de, azt valahogy megtudom.
0: Jó, elnézést, akkor ezt most tudom, meg kell. Nem tudom kellőképp magyarul mondani. Ilyen visiráta jellegű, azaz, hogy ez nem, vagy gyümölcspárlat. Gyümölcspárlat.
2: Párlat, igen.
1: Az nekem minden, mindenkinek szív a pálinka íze van. Tudom, hogy most verték
2: ezt az nem igaz.
1: Legalább százan.
2: Ezért mondom. De... Na nem baj, viszek majd nektek egy fotósom.
1: Elmondtam már, de elmondom még egyszer. Engem egyszer
2: gyere.
1: Direkt ezért elhívtak pálinka kóstolóra, hogy gyere, akkor néztem meg. Mondtam, hogy gyerekek, ne hűtsetek meg. Tehát nekem kezdték, hogy ez ilyen eper, nem tudom milyen hordóbas, olyan, mit tudom én, almás, mondom,
2: nem, ebben nincs semmi nagy titok, egyszerűen tényleg érződik az epernek a hát a zamata.
1: Hát én nem éreztem, hallod.
0: Következő kérdés, ha pálinka, vannak ezek a nagyon prémium pálinkák, én teljesen elfogadom, hogy az ilyen kell legyen. Én nem szeretem azt, hogyha egy pálinkában nem érzem a karcot. Tudod, az, ami utána egy kicsit karistolja a torkodat.
2: Adjál már a karcot. Én nekem, pont azt nem szeretem.
1: Nekem pont nem ez a része a bajom.
0: Te azért sejmes szereted?
2: Igen.
0: Te sejem fiú.
1: Likörös vagy te? Ilyen olasz lélek. Olasz lélek.
0: Nem likörös,
2: hát, hogy
0: nem,
2: mert rám nézel, hát ez is, érted?
1: Vermut, mi vermut?
2: Mamma mia,
1: igen. Jó.
0: Igen.
1: Na, szóval nincsen bajom a karcosságával nekem, hanem azzal van bajom, hogy büdös. És... tényleg az.
0: Vagy várjál, tehát mondjuk a grappát azt is büdösnek érzed, az olasz grappát?
1: Igen.
0: Akkor veled van a baj.
1: Meg, igen. Na, az úzót
2: te vagy
1: nem.
2: A hülye, igen.
1: Azt nagyon szeretem, a lazán is pálinkát.
2: Pont az úzót akartam behozni. Igen.
0: Hát az úzót, aminek esküszöm, szerintem az fogpasztából főzik. Mondják nekünk, hogy Ánis. Hol látott az Ánis? Azt a izéből, tudod, amikor a Dr. Best fogpasztál leállt?
1: Colgate.
0: Ezt nem mondjuk, mert az még itt lehet. Dr. Best szerintem már megszűnt.
1: Hát akkor mondjál
0: már. Dr. Bestből. Az csalizét, a mentolos csokoládét, amelyik kitalálta, mind a kettőnek egy nyomlást.
2: Szeretem. Én szeretem az úzót, viszont csak kólával. Kólával meg tudom inni.
0: Kólával az úzót.
2: Kóstolom majd.
0: Gábor, tudod mi a jó? Hogy megkönnyebbültem. Eddig meg voltam győződve, hogy közülünk hármunkból leginkább Zsolt pervez, de nem. Te vagy az.
2: Dehogy is. Mi, amikor legutóbb Görögországban voltunk, hát az, és nem a párommal, hanem férfiak társaságában. Ja. Haverokkal voltam még rég.
0: Jó, menjél az erdőbe.
2: Hát volt egy ilyen szakítási hullám annak idején a haveri körünkben, és akkor úgy döntöttünk, hogy mivel faképni hagytak bennünket a csajok, ezért fogjuk magunkat is elmegyünk.
1: Megharagszol-e, ha azt mondom, hogy ezt a csajok szokták csinálni? Na, ja. Ne haragudj, tehát hogy amúgy jellemzően lányok csinálják ezt.
2: Na jó, én ebből az erdőből nem jövök. A lényeg az, hogy ott mindannyian úzót kólával ittunk. Nem tudtuk simán meginni az úzót.
0: És cipórót ittál-e?
2: Nem.
0: Tudod, mi a különbség a cipóró és az úzó közt? Ami nálunk, hogy a vodka és a pálinka közt, a cipúró, az a görögök csinálják otthon, és az nem ilyen 20 fokos, igen. Azt úgy szeretik ilyen, hát lehetőleg körömlakkoltó hatásfokúra felfokozni.
1: Mondom, olyan mucsok.
0: Hát igen, de legalább zsibbasztja a nyelvet, nem érzed, hogy rossz az íze.
1: Na, szóval az a helyzet, hogy ilyen derekasságból néha pálinkázunk, de tényleg csak ilyen derekasságból, hogy miért beszélünk mindenről, az majd zene után.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: Arra azért felhívnánk a figyelmet, hogy az alkohol az függőséget okoz, úgyhogy semmiképpen ne nyúljatok alkoholhoz, vagy hogyha esetleg már a 18. életéveteket betöltöttétek, hát akkor mértékkel, csak mértékkel, amennyire lehet. Na de miért beszélünk mi itt a pálinkáról és az úzóról, meg mi volt
1: a
0: másik?
1: A mérték meg
0: Szuri,
1: lett
0: vagy Szuró, vagy mi a jó isten a másik? Cipúró az.
2: Zorro.
1: Kérlek, a Zorro párjait. Ez a milyen pálinkád van? Zorros? Új, csak mit írt fel az orvos?
2: Hírek Romániából. Tehát kormányunk az még...
1: Gazdasági válság van.
2: Két dolog érdekli a román atyafiakat. Az egyik, hogy a gyermekek mivel járnak iskolában.
0: Igen, egyenruha lesz,
2: másik,
0: vagy nem lesz.
2: A másik, hogy mennyi pálinkát főzhet valamelyiknek a nagyapja, a sógora, a... az apósa, ugyanis kérem szépen az államfő kérésére tárgyalták újra a 200...
0: Kedves Nikusor, hát ez hihetetlen.
2: 225 darab képviselő támogatta a jogszabályt, amely 50 literről 200 literre
3: emeli. Ahogy az LDS-esek is, mert én emlékszem, hogy ez előkerült valamikor.
2: Hát ez már csak derekasságból érted most, ez hát hogy most néz ki?
3: Most te látod, hogy valamelyik LDS-es honatja azt, hogy tűj a pálinkára.
2: De most figyelj, ha Székelyföldről származol, ha Szilárdságból származol, figyelj ide,
3: kevés
2: dolog. Vagy nem jogod, kötelességet.
3: Te nézd, kevés dolog köti össze a magyart, a kerítés szaggató gerebjés pálinkát ma mindenki ívott. Tudjátok, mi a gerebjés pálinka?
2: Hát igen, hát,
3: amire
2: igen,
3: az almát nem a fáról szedik, ahogy kell, hanem hogy lehullott, és abból lesz. Na, azok szoktak ezek az ilyen égetők lenni, ez ilyen 70 fokosra csináljuk, mert olyan savanyú, ha nem. Muszáj az alkoholt felvinni, hogy zsibbassza le a szádat.
2: Ezt Máramarosban tudják megcsinálni egyébként, hogy úgy a nyakadról leszakadni készül a fejed, de nem rossz.
0: Hát jó, oké.
3: De várjál, na ez most megint ott vagyunk a klasszikus poénnál, hogy itt áll-e már rossz pálinkás, milyen volt?

0: Jó?
1: Tehát, ja, kb. Kb.
0: Egyébként. Oké. Okay. Igen, voltam egy esküvőn, ahogy Máramarosról érkezett a pálinka, hogy kb. Fél órát amúgy tartott, amíg az emberek még tudtak beszélni egymással.
2: Amúgy a máramarosi tehát a máramarosiak szerintem, hogyha ha románban van a székelynek megfelelő, ez a máramarosi.
0: De én most a magyarokról beszélek, akik pálinkát főznek.
2: A máramarosi magyarok, akik pálinkát főznek, az ugyanaz a kategória. Tehát azokban itt már látod, hogy a szemét így rád néznek.
0: Na mindegy.
2: És látod, hogy na, azt mondja, a székelynek megmutattam.
0: Ez erősen szaggatós volt ez a dolog, mondom. Tehát, hogy kb. Fél óráig lehetett az emberekhez beszélni, utána már különböző állatformákat láttam.
3: Utána már te se tudtál beszélni, már mint hozzájuk
0: beszélni. Nem, én kimaradok ezekből szerencsére.
3: Ja, jó.
0: Úgyhogy, okay. Fú, de kemény. Jó, na tehát az a lényeg, hogy 50 helyett 200 litert lehet saját fogyasztásra készíteni.
3: Évente.
2: Adómentesen, mert fontos, lehetett eddig is, csak kellett a végén fizetni. Az alkoholos italok jövedék adó mentesítésére kiterjedt ez is, illetve csak ez. Illetve ennek a mondatnak nem volt értelme, ugye?
3: Látom,
2: hogy Zsolt úgy néz rám segítségére. Valaki mondja el, mert én nem a mondatban belesültem. Rádiós karrierem egyik
3: szégyen. Azt szeretem volna még hozzátenni, hogy a saját fogyasztásra készült értékesítésre nem szánt mennyiséget nem számítják bele a kis független erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. És a törvény alkalmazásának részletes feltételeit a végrehajtását szabályozó kormányhatározatban rögzítik. Úgyhogy erre nagyon figyeljetek, akik otthon pálinkát készítettek, mindenképpen erre szálljatok.
0: Ez nagyon fontos a saját felhasználás. Az, hogy a Facebookon árulod, az nem saját felhasználás.
2: Igen, akkor azért készítettek fel, hogy a pénzügy, a vámügy, valaki megjelenik, és legbesül.
3: Maszkosok megérkeznek, igen.
2: Igen, tehát akkor nagyon le kell őket
0: itt a sátok. Tényleg.
2: Nem, de amikor a váma feliratú.
3: Jó, de mondjátok nekem azt, hogy minden kis településen, falvakban, amikor lefűzöl akár 200 vagy több száz liter pálinkát, akkor nem Facebookon fogják árulni az idősebbek, hanem ott szépen egymás között a szomszédoknak.
2: Azok
3: is
2: nem, de azért van az a Facebook csoport.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: pálinka, Zsolt mondja, hogy nem nagy pálinka fogyasztó. Tudjátok, hogy mi az, amit én kevesebbet fogyasztok?
1: Whisky. Én meg azt babó fogyasztok többet.
0: Hát igen, figyelj, el lehet osztani.
2: Hát akkor pálinka. Egyformák vagyunk Zsoltal, igen.
1: Jó, te nézek egy sorozatot most, és ott van egy japán viszkiző, mert ugye a japánok is nagy viszki főzők egyébként.
0: A japánok azok két dologban nagyok. Viszkiben meglepő módon is, bécsi szeretben.
1: Ami a gasztronómiát illeti, de vannak ilyen furcsaságok Japánban, hogy például azok a fiatalok, akik ilyen nagy japán őrültek, azok mind úgy gondolják, hogy Japánban minden a mangáról szól, és akkor ezt tudom mondani, hogy nem a J-popot hallgatják, meg nem a mangáról szól, a metalról szól Japán. Tehát, hogy bármennyire furcsa, ott van a legnagyobb...
0: És csomó ilyen 80-as évekbeli zenekart, amit Európában van, már elfelejtettünk meg Amerikában.
1: Tehát
0: is.
1: A legnagyobb rock rajongó bázis Japánban van.
0: Brazília szerintem.
2: Nem, hát ez fura, nagyon fura.
1: Japán még mindig a Japanese bonus track, az még mindig felkerül a rock és metal albumokra külön. Tehát vannak bónuszdalok, és vannak japán, direkt a japán rajongóknak. A legnagyobb, hát ugye a budokeni koncertek azok mindig hatalmas. Nem erről akartam beszélni, nem arról, hogy...
0: Azért Eric Clapton budokános fellépése.
1: Na, ugye. Az... Ugye, ez erről nem. Beszélek. Furcsa nagyon, főleg, hogy nem úgy buliznak erre a zenére, hogy mi
0: nem, azt mondják, hogy a, nem is tudom, valamelyik metal, Pantera. Panteráik mesélték, hogy Japánban, ugye Pantera azért eléggé, nem az a lassú, nem az a tingli tangli. Mondja, a japánok nagyon udvariasan mosolyogtak és kedvesen tapsoltak. Ennyi.
1: Igen, de imádják valamiért.
0: Na, amíg Brazíliában pogózás van.
1: Akartam mondani, hogy kiosztják éppen a viszkit az illetőknek, akik kérnek a viszkibárban belőle, és gyorsan utána szól a pincő, hogy jaj, ezt vissza kell öntsen, bocsássatok, mert ez 90 ezer dolláros, amit éppen kiöntöttem. Úgyhogy vannak szintek, azt akartam mondani, vagy ezek pálinkából
0: azután
1: is vannak.
0: Azután kinyalod a poharat.
1: Hát elviszed magadra, és még szagolgatod egy hónapig.
2: De hogyha már a pálinka főzésről beszéltünk, akkor viszkit nem lehet otthon készíteni,
1: de
2: főzni.
1: Nem, csak nincs nekünk hozzá.
2: Erre is kell valamilyen jogszabályt alkosson a román képviselőház.
1: Tényleg az, ami van, hogyha nem pálinkát főző, hanem mondjuk...
0: Na, szerintem párlatot gond a törvény. Nem, tehát a mennyiségi otthoni előírá...
1: Igazad van, mert gyümölcspárlatról beszélünk itt.
0: Hát mondjuk a viszki az pont nem gyümölcs, hanem az gabona, de szerintem benne van. Gondolom, hogy vodkát is készíthetsz otthon. Nem szoktunk. Tehát,
1: az nem nagy ügy.
0: Azért nincsen jogszabályba fogalmazva, mert szerintem nem csináljuk. Ennyi.
2: Székelyföldön én nem nagyon hallottam arról, hogy vodkát készítenénk, vagy esetleg viszkit készítenénk otthon.
1: Valószínűleg beletartozik akkor... ugyanúgy, tehát hogyha elkezdeném, mit tudom, 500 liter viszkit gyártani, és mindenhol a Facebookon árulgatni, de ott maradtunk el, hogy hol
0: áruljuk. Kunyakot is csinálnak. Ugyanúgy.
1: Mi van akkor, hogyha tényleg falu béli valaki pálinkát készít,
0: igen?
1: És azt a faluban eladogatja.
2: Hát a falubéliek azok egymás között, mondom, tehát ott mindenki ismer mindenkit, hogyha egy 300 vagy 600 vagy 1000 fős településről beszélünk, és akkor ott hamar híre terjed annak, nem kell te Facebook csoportokba hirdesd a pálinkádat.
1: Ez szürke gazdaság, tudom, gazdasági szakértő.
0: Őstermelő elvileg árulhat, nem?
1: De ahhoz kell őstermelő igazolás, nem? Tudod,
0: de őstermelő igazolás nem egy nagy dolog elmenni, tehát kész a polgármester hivataltól. Tudom, a tavaly volt valami cirkusz, hogy a fogyasztóvédelem valahol Hunyad megyében, Déva megyét akartam mondani azért, mint kuruttyoltam. Megeresztett egy idős párt, akik nem tudom, bort árultak, de hát a saját tornác levüket érted. Ugyanez a történet van, hogy akkor lehet erről vitatkozni. Szerintem ez a része nincs beszabályozva. Mondjuk, ha konyakot csinálsz házilag, eladhatod-e?
1: Ugyanaz a mese szerintem, de mindjárt beszélünk egy kicsit még az őstermelőkről.
3: Sínre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Haza, apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
0: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szűcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
3: Ha ez egy fürdőtechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
5: Blautec.
4: Melegre tervezve.
6: Belföldi kikapcsolódásra vágysz? Panoráma Turist. Más országokat fedeznél fel? Panoráma Turist. Bízd profikra az utazás szervezést. Keresd a Panoráma Turist szakértő csapatát Gyergyószent Miklóson a Virágnegyedben vagy Facebookon és válogass a szuper ajánlatok között. Panoráma Turist. Utazz velünk!
7: Hogyan lesz valakiből évtizedes külföldi tapasztalat után egy aprócska székelyföldi faluban sikeres zöldségtermesztő? Nőileg.ro. Hát egy felettébb csinos, mosolygos nőből helyi rendőr. Nőileg.ro. Különleges életutak, inspiráló történetek a Nőileg.ro oldalon. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
8: Stressz?
9: Megvan.
8: Fáradtság?
9: Az is.
8: Akkor mi hiányzik?
9: Egy hely, ahol tényleg kikapcsolhatok.
8: Pattanj autóba, és irány tusnád fürdő.
9: Thermal Wellness tusnád, termálvíz, medencék, szaunák, vesgőfürdő, és végre egy kis kikapcsolódás.
8: Mert néha nem szabadság kell.
9: Csak egy jó kis wellness. Thermal Wellness tusnád.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Haladás utca 18.
12: A reklám után
13: ismét sláger

0: tartottunk, hogy őstermelők, őstermelői engedély, adóztatás, a többi, tudjátok, mennyiért veszik meg például a tejesektől a tejnek literét? 1,50 banira emelték most, és még mindig vicc.
1: Hát az még mindig nagyon kevés vicc. Úgyhogy nem tudom, hogy előbb-utóbb hogyan tudnak. Mikrofonon kívül, mármint adáson kívül meséltél egy bácsit Marosvásárhelyről, aki mit csinált?
0: Hát naponta kétszer 20 liter tejjel bebiciklizett az Ukrajna bicikliével az környező faluból, és én őszintén szívesen vettem meg tőle a tejet, és szerintem az ilyen embereket kéne hagyni élni.
1: Hát, de ilyen szempontból őt most ez a bácsi, akit említettél, te, őt nem kapcsolták le, vagy nem büntetik meg azért, mert árulta a saját tejét esetleg egy kicsit drágábban, mint ahogy felvásárolnák az őstermelőktől a literenkénti árba. Az mennyit mondtál, 1,50?
0: Hát ő 5 lejt 2 literért, érted? Most mindig adtunk neki nyilván 20 lejt 2 literért.
1: Uh-huh. Igen.
2: Jó. Közben utána néztem a jogi keretnek. Többé-kevésbé a következő lehet. 1. Ha van ez a 200 liter, amit szabad főzni, azt nyugodtan ajándékozhatod, töltheted, de nem értékesítheted.
0: Így van.
2: A következő az, hogyha akarod értékesíteni, kell neked egy engedélyezett bérfőz, de magyarán bálinka főző, amelyiknek van valami jogi nyilvántartása.
1: Igen.
2: Teljes jövedéki adót, akcizát, jó magyarosan fogalmazva, befizeted. Kell értékesítési dokumentum, ez az attestat de producator és carnet de commercializare, ebbe bejegyzik a gyümölcsből származó feldolgozott termék, és az egésznek kell az ANSZ/EVSZEA-nak az engedélyezése. Erre nem vagyok biztos, hogy ez minden esetben így van, de hogy az előző kettő kell, az most úgy tűnik.
0: Plusz még a címkézés, plusz még a palackozás, ami szintén engedélyhez kötött. Ezt most hányan csinálják meg szerintetek is termelők?
2: Ezért van az, hogy inkább beszélsz a haverokkal, hogy te figyelj, tudtok valakit, aki árul egy kis pár. Egyébként miért van az, hogy Romániában szeszt szerintem boltban jóformán alig vásárolnak emberek? Mindenki ismer egy szeszt bellért.
1: Hát, hogyha pálinkát akarsz vásárolni, mert más esetben, hogyha viszkiről beszélünk, vagy ilyesmi, akkor azt megvásároljuk.
2: Tehát konkrétan tiszta szeszt. Hogyha neki állsz, hogy akarsz csinálni, nem tudom, visinátát. A legjobb dolog, amit, a második legjobb dolog, amit a románoktól tanultunk, az első a csorba.
1: Így van. Oké, nem tudom, figyelj. Amiket itt felsoroltál te, hogy mennyi engedélyt kell kiváltson, és mennyit kell arra kölcsön, hogy legálisan árulhassa az otthon főzött pálinkáját, hát szerintem nem is jobb belekezdeni. Most persze nem akarok sarkalni senkit arra, hogy illegálisan pálinkát főzön és azt árusítsa, de nem tudom, mi lenne.
2: És természetesen arra sem bíztatunk senkit, hogy illegálisan forgalmazott szeszes italt vagy tiszta szeszt vásároljon.
0: Vagy
2: ez helytelen. A fogyasztását, különösen a tiszta szesznek, azt nagyon mellőzzétek.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Na, Eks, természetesen a vízhez kívánunk jó egészséget. Az is átlátszó ital. Lehet röviden is fogyasztani, bár én sokat szoktam inkább egyszerre. Még mindig vízről beszélek.
1: Igen, úgy búcsúzzunk el, hogy akkor pálinkamentes szép jó estét mindenkinek. Aztán holnap jövünk ismét délután 3 órától.
2: Igen, kompani, vagy hogy mondják a japánul az egészségetekre.
1: Kompani?
2: Valami kampány, nem tudom, azaz valami kampány.
0: Valami kampány.
2: A kampány valami, az a lényeg. Nem kampányolunk, pihenünk. Tegyétek ti is ezt, holnap Tali, sziasztok!
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Panoráma Turist, utaz velünk élményekben gazdagon, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
5: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
8: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
9: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
8: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
9: Viking Kft. A te biztonságodért.
10: Jaj, csak bár le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a szintogás a kamrában?
11: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
12: Szép udvart szeretnél? A megoldás a Térkőcentrum. Térkövek, naturkövek, klinkerburkolók és párkányok széles választéka vár elérhető áron. Térkőcentrum. Csíkszeredában, a Rét utcában, a Csíki Sörgyár mögött.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
17: Slágerek és új zenék.
16: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

elcsábít az élet az otthonottól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a radiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van. A Gaga.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.
2: Rádió Gaga. Said you hated the ocean, but you're surfing.

sem, vagy csak sisterány? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kombináció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.ro oldalra.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

jár veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.